Vége! Ezt hallottad Nikosztól itt a Petőfin Minden Magyar. És érdekes, mert Nikosznak ez a Vége című dala debütáló dala volt, tehát korán sincs vége az ő karrierének ezzel a dallal. Sőt, itt indult be. A dal egy filmzeneszerű popdal, egy véget érő mérgező kapcsolatról szól, arról az érzésről, amikor mindkét fél tudja, hogy nincs más választásuk, mint elengedni egymást, de ez nem sikerül. A dal melankólikus, ahogy hallottad, de van benne egyfajta dű és idegesség, katarzis, majd elengedés. Na hát ezután egy hasonló érzelmes dallal megyünk tovább, és egy hasonlóan fiatal előadótól játszom majd. Ő nem más, mint Balázs Földi Virág, Úgy mesélj. Ez a dal címe, ezt játszom most neked itt a Petőfin.

Néztem oda, pedig a belső hangom mondta, hogy véget érhet bármikor, majd nekünk ez a csoda. Mi lassan értünk oda, és nem felejtem soha. Remélem a szívetekben ott lesz még a nyoma. Érzem

0: Labirintus, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és a labirintusban megyünk is tovább, de segítek eligazodni, ugyanis a következő dal egy nagyon szuper együttműködés szüleménye. Az Eden Falls és Nagy Csomor András és zenekara működött együtt, ahol Popovics Gyuri volt az, aki megkereste Andrisékat azzal kapcsolatban, hogy de jó lenne együtt közösen alkotni. Egyébként Popovics Gyurinak a TikTok algoritmusa dobta fel Andrásékat, úgyhogy milyen jó, hogy megtalálták egymást. Alapvetően Gyuri ezt a Művészetek Fesztiválja alternatív himnuszának tudta elképzelni, vagy szerette volna, csak kicsúszott a határidőből. Ettől függetlenül egy nagyon jó nyárias, laza dal született, amit most meg is mutatok neked. Udvarlós, ez szól az Eden Falls-tól és Nagy Csomor András és zenekarától. Itt a Petőfin.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

sorba zúgják a fákon a kapocát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk is a vasárnap hajnalunkat, június 7-e hajnali 3 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Nem sokára elmondom, hogy ma milyen időjárásra számíthat, de nyilván melegre kell készülnöd, vihar nem lesz, azonban ezzel a dallal kezdünk.
0: Itt egy újabb óra,

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Békés Express, ezt hallottad a Kerekesbentől, itt a Petőfin Minden Magyar. Azt ígértem, hogy segítek az időjárással kapcsolatban, és ezt az ígéretemet most be is tartom. A vasárnapi napon, azaz ma a napsütésé lesz a főszerep, bár időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor vagy esetleg zivatar, így a legtöbb helyen zavartalanul élvezhetjük a nyárias időt. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, északnyugaton néhol meg is erősödhet, a korán kelők helyenként párás, ködös tájakkal is találkozhatnak. Reggel 10 és 17 fok között indul a hőmérséklet, délutára pedig akár 31 fok is lehet, iszonyatos melegre számíthatsz, azonban a szél jelen lesz, és a következő dalban is, hiszen mesél a szél. Ezzel folytatjuk, itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Annyi mindent, ezt hallottad most itt a Petőfin, minden magyar, és annyi mindent lehet így hajnalban csinálni. Én például dolgozom, és szerintem rajtam kívül még nagyon sokan dolgoznak, de emellett természetesen vannak bulizók is, vannak olyanok, akik nem tudnak aludni. Na hát te melyik csoportba, melyik kategóriába tartozol, mit csinálsz éppen, egy jó buliból tartasz hazafele, vagy szenvedsz azzal, hogy nem jön álom a szemedre? Na hát ez még rímelt is. Várom az üzenetedet a 0630303380-as telefonszámra, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel töltöd éppen az időt. Most viszont megyünk is tovább a következő dallal, amit azoknak küldök, akik éppen ébredeznek. Ébredj, ez szól most itt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vasárnap hajnali 4 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Sok szeretettel várom az üzeneteket a 06303030380-as telefonszámra, hogy mit csinálsz éppen így hajnalban. Aki esetleg hazafele tart, annak azt üzenem, hogy későre jár, ezzel a

0: Mario meg Szex!
1: A magyar zene rajongói az Instagramon is együtt vannak.
2: Kövess minket Instagramon is!
3: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Madaram, ezt hallottad a Szimplán Duótól, most itt a Petőfin Minden Magyar. Tarts velem egész délelőtt, hogyha teheted, ugyanis képzeld, nyeremény hétvégénk van, ami azt jelenti, hogy ha eltalálod az óra zenéjének címét és előadóját a leggyorsabbként, akkor tied lehet egy páros premier előtti mozi jegy, a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Hogyha jövő hét kedre nincsen még programod estére, akkor mindenképp maradj itt velem a Petőfin és játsz velem, és aztán vidd el a kedvesedet, az anyukádat, az apukádat, a barátodat, barátnődet erre a csodafilmre, mert nagyon jó értékeléseket kapott már most. Vigyél el! Ez szól most Nagy Adritól, itt a Petőfin. Hey!

0: kukac petőfirádió.hu. Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, hámomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön,

0: magyar. Petőfi Rádió.
1: Elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyért. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

0: egy-kettőt pislogok, s gyerekből már megint felnőtt leszek.
1: Homokszemek, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Tegnap, mikor vezettem hazafele, akkor iszonyatosan fáradt voltam, és alig tudtam nyitva tartani a szemem. Ha valaki vezetett már hosszabb távon éjszaka, vagy iszonyatosan fáradtan, akkor biztosan ismeri azt az érzést, biztosan ismered te is azt az érzést, amikor egyre nehezebb nyitva tartanod a szemed. A szakemberek szerint a fáradt vezetés legalább annyira veszélyes lehet, mint a figyelmetlen vezetés, mert ilyenkor lassabban reagálunk, könnyebben elkalandoznak a gondolataink, sőt, akár néhány másodpercre el is bóbiskolhatunk anélkül, hogy észrevennénk. Különösen veszélyes a hajnali órákban vezetni, nagyjából éjjel 2 és reggel 6 között, mert ilyenkor a szervezetünk természetes módon nyilván az alvásra van beállva. Egy rövid néhány másodperces mikroalvás pedig autópálya tempónál akár több száz méternyi vakvezetést jelenthet. Nekem muszáj volt megállnom egy kicsit, felráznom magam, mert tényleg nagyon fáradt voltam. Ha azt érzed, hogy gyakran ásítozol, nehezen koncentrálsz, vagy nem emlékszel az utolsó néhány kilométerre, az már figyelmeztető jel, akkor inkább állj meg, és hallgasd magszerűen a Petőfit, én ébren tartalak, nagyon igyekszem. Nyisd ki a szemed, ezzel a dallal megyünk tovább az Everflash-től. Itt

0: magyar.
1: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenről, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni foly.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csodaszép reggelt neked, június 7-e vasárnap reggel, 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. A legjobb magyar zenék lesznek itt velünk ebben az órában, és utána pedig az Éles Stílus magazin kezdődik csupa érdekes témákkal, úgyhogy tarts velem, a Hableány című dallal kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.

0: Zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

Fél óra nyár, ezt hallottad most nyári Alice-tól. Itt a Petőfin minden magyar, és nem csak fél óra lesz ez a nyár, úgy tűnik, már most nyárias időre készülhetsz. A mai napon is nagyon meleg lesz, 31 fok lehet délután akár. Reggel, délelőtt azonban még 10-17 fok között alakul a hőmérséklet. Időnként megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor, vagy esetleg zivatar, így a legtöbb helyen zavartalanul élvezheted a nyárias időt, ahogy a nyárias időt, úgy a következő dalt is a szívem küldi. Ez

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Benned a vihar, de mégis kéne, aki kitart, és nem fél attól, hogy elmossa az esőt.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Ezen a hajnalon a legjobb magyar zenékkel utaztunk. Nem sokára viszont az Éles Stílus magazin kezdődik, ahol a szuper zenék mellett egy szuper beszélgetés fültanúja is lehet. Fogasi Fati lesz a vendégem, akivel a csoportos edzésekről tervezek beszélgetni. Ugyanis szerintem ez egy nagyon jó módszer arra, hogy valaki jobb motivációt szerezzen az edzéshez. Úgyhogy remélem, Fati pont ezt fogja megerősíteni számomra, számunkra, ugyanis ő csoportos edzéseket tart. Ezzel kapcsolatban fogok vele beszélgetni, most azonban előtte Dr. Béres és az Ocsó Macsó közös dalát játszom neked, Szavazz a tavaszra. Ez szól itt a hajnali órákban a Petőfin.

0: Rambótól a Túl című dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és túl vagyunk a hajnalon. Túléltük a hajnalt, mondhatnám így is. Most pedig az Éles Stílus magazin kezdődik a legfrissebb hírek után. Fogasi Fati lesz a vendégem, a csoportos edzésekről fogunk beszélgetni. Izgalmas téma, előtte azonban kezdésképpen a Walmartól Magány Vagány, ezt szól majd neked.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos meleg idő lesz. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Ismét van közvetlen légijárat Budapest és Toronto között.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Átépítették a terelést az M1-esen Budapest felé Biatorvágy és az M0-ás csomópont között. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Bizalmat kapott Magyarország a három nagy hitelminősítőtől. Így reagált a pénzügyminiszter arra, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után a Fitch Ratings is változatlanul hagyta az ország adós besorolását. Kármán András hangsúlyozta, a kedvező megítélés alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet a Magyarország számára. Új légijárat indult Budapest és Toronto között. Az Air Canada járata október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. Néhány hete indult el a tengeren túra az American Airlines Budapest-Philadelphia közvetlen járata is. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A most 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején adták ki a nemzetközi elfogató parancsot, és végül egy hónapja fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén a fővárosban. Az előkészületek miatt már lezárták az Icsi Mihály utat, ma délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A Kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. A hajnali 10-16 fok után napközben 26-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reggel 6 óra múlt június 7-én vasárnap, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Éles Stílus magazinunk most kezdődik ebben a pillanatban, a vendégem pedig Fogasi Fati, funkcionális edző lesz, akivel a csoportos órákról fogunk beszélgetni, azonban a Magány Vagány a Walmart szerint, úgyhogy ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.

38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello, táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: A rendszeres mozgás nem csak az egészségünk, hanem a közérzetünk szempontjából is meghatározó. Sokan mégis nehezen találják meg azt az edzésformát, ami hosszú távon motiválja őket. A csoportos edzések népszerűsége éppen abban rejlik, hogy a mozgás közösségi élménnyé válik. A résztvevők egymást ösztönzik, támogatják, és gyakran olyan kapcsolatok is születnek, amik túlmutatnak az edzőterem falain. Az Éles Stílus magazin mai vendége Fogasi Fatima, funkcionális edző. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Jó reggelt! Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Már itt a beszélgetésünk elején mesélj nekem, milyen edzéseket tartasz?
2: Hát én elsősorban ugye funkcionális edzőként személyedzéseket. Ez lehet akár egy teljes életmódváltás, ahogy valaki életében még nem mozgott, akkor az alapoktól kezdjük, vagy egy hosszú kihagyás után esetleg egy versenyfelkészülés, most ugye nagyon trendi ez a Hyrox, úgyhogy arra is vannak edzetjeim, illetve csoportos órákat is tartok, ezek pedig inkább a funkcionális vonalon, tehát ezek a köredzés, magasabb intenzitás, de amúgy tartottam például ezt a klasszikus step aerobikot is, de az most úgy látszik, hogy így kikopni tűnik szerintem.
1: Akkor avass is be bennünket ebbe a trendi dologba. Mi ez a Hyrox?
2: Hát a Hyrox az egy olyan beltéri, elvileg fitness verseny, mondjuk én most pont egy kültéri versenyen voltam, vagy ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen nagy csarnok, egy aréna, és akkor 8 kilométer futás, 8-szor 1 kilométer futás van, és minden kilométer után van egy ilyen funkcionális állomás, tehát az ilyen alapvető emberi mozgások, tehát van mondjuk tolás, szántolás, húzás, burpee, ugrás, sétáló kitörés, wallball, vagy ez amikor két súlyt cipelsz a kezedben, és akkor azzal kell megtenni, és akkor mindenben megvan, hogy mi a versenysúly, meg mi a versenytáv, és ugye 8 különböző ilyen állomás van, és a végül is az a lényeg, hogy minél gyorsabban teljesíts, de hogy ugye nyilván nem az minden mindenki egyszerre csinálja, hanem így folyamatosan, és akkor kapsz egy ilyen időt, de ez inkább ilyen állóképességi, tehát azért 60-70%-ban javarészt azon múlik, hogy milyen az állóképességed, de most itthon is tökre örülök, mennyire felkapottabb.
1: Erre hogy lehet felkészülni? Gondolom vannak külön Hyrox edzések.
2: Vannak. Alapvetően azt hiszik az emberek, hogy ha ilyen Hyrox edzésekre járnak, akkor azzal fel tudnak készülni, de mivel ugye a futás az az, amivel a legtöbbet lehet benne javítani és rontani is, alapvetően a futással tudsz rajta javítani, mivel igazából a futás része az a pihenő két állomás között, tehát csinálsz 80 méteren keresztül burpee-ben ugrálsz, ugye ez a négy ütemű fekvőtámasz, és akkor utána úgymond a futásról kipihened magad, és ha neked alapból a futásod az mondjuk gyorsabb, akkor sokkal gyorsabb lesz a versenyen ugye az eredményed is. De emellett viszont ugye az erősítés is tök fontos, mert azért ott meg kell mozgatni, 100-150 kilókat tolni, rengeteget guggolni, úgyhogy én pont azért szeretem, mert ilyen tök komplex, hogy azért kell az súlyzós edzés is, de állóképesség is, úgyhogy nagyon jó ilyen stresszlevezető.
1: De én úgy tudom, hogy ezek az edzések is csoportosan zajlanak, úgyhogy nem sokára ezzel folytatjuk itt a beszélgetést az Éles Stílus magazinban. A vendégem Fogasi Fati, edző.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A témánk a csoportos edzések, és azon belül is Fati, Fogasi Fati a vendégem, és ő az előbb említette a Hyrox edzéseket. Ezzel folytatjuk, hogy én úgy tudom, hogy ezek is csoportos edzések. Na de hogy is kell ezt elképzelni?
2: Igen, ez is csoportos. Eleve a versenyen van ugye egyéni, meg páros kategória, illetve négyen is lehet menni, de szerintem a páros a legnagyobb buli. Tehát ott mind a ketten kell futnotok, de egymás mellett, és végig húzzátok egymást, az állomásokat pedig tetszés szerint osztjátok meg egymás között.
1: De igazából ez jellemző a csoportos edzésekre is, hogy ez a lényeg, hogy egymást húzzák a résztvevők.
2: Hát a csoportos óráknak általában azért jobb a hangulata, nyilván a személyi edzés az mindig olyan, mint egy ilyen terápia, hogy akkor megbeszéljük az élet nagy dolgait, meg hát egy kicsit mindig mondják, hogy stresszeli az, hogy ugye folyamatosan ott állok mellette, tehát nem igazán tudja lecsalni. Míg a csoportos órán van, hogy igazából azzal telik ez az óra, hogy rohangálok egyiktől a másikra, hogy ugye nem is ezt kell csinálni, meg ilyenek, egy kicsit ott, ez általában ugye este van, és igazából itt úgymond így levezetik az aznapi feszkót, közben dumálnak, és akkor néha így szólok, hogy egyébként figyeljetek már, meg egymásról röhögnek, hogy igazából úristen, de nehéz ez a gyakorlat, vagy ilyesmi, úgyhogy és nagyon jó ilyen közösség tud kialakulni, és akkor utána is még esetleg programoznak, vagy már előre megbeszélik, hogy mikor lesz a következő közös edzés, úgyhogy tök jó hangulat mindig.
1: Én is, amikor először elmentem egy ilyen csoportos edzésre, egyedül mentem, tehát nem egy ismerősömmel csatlakoztam egy ilyen órához. Először kicsit feszélyezve éreztem magam, hogy egy új közösségbe kell csatlakozni, de valahogy a sport feloldja az embert, meg összehozza, hogyha közösen, a közös a cél, hogy jól érezzük magunkat, és ugye edzünk is egy kicsit. Te hogy tudod oldani ezt a helyzetet, hogy mindenki jól érezze magát?
2: Hát ez amúgy nehéz, mert tényleg azért egyénfüggő, hogy ki mennyire akar, mert van olyan, aki oda megy, jó, akkor én most edzem, és ne szóljatok hozzám, de akkor meg mondjuk pont nehéz választás egy ilyen csoportos óra, de ott mindenki azért van ott, hogy jobb legyen. És hogyha látom, hogy ne szenved, nagy neki ez a súly, akkor oda megyek én, de az is oda megy, aki már jár évek óta, és akkor segít neki, hogy figyelj, egyébként ezt így kéne, úgy kéne, tehát, hogy igazából itt nem egymás ellen versenyzünk, hogy ki csinálja szebben, meg jobban, hanem mindenki azért van ott, hogy átmozgassa magát, hogy elfáradjon, és tök jó, hogy ezt nem egyedül csinálja, mert egyébként lehet, hogy nem lenne kedve hozzá, de ott van mellette még három ember, aki látja, hogy ugyanúgy szenved, és akkor ez egy ilyen közös motiváló erő lesz, és a végén mondjuk kinyugban felkiabálnak, hogy ah, de jó volt.
1: Remélem, hogy a beszélgetésünk hallatán is felkiáltanak a hallgatók, hogy ah, de jó volt, de még nincsen vége. Nem sokára folytatom a beszélgetést Fogasi Fatival itt az Élet Stílus magazinban a csoportos órákról.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádió.

0: A Quimby dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és nem sokára hírperceket fogod hallani, utána pedig minket, a vendégemmel, Fogasi Fatival beszélgetek, funkcionális edzővel, a csoportos órákról. Úgyhogy maradj itt velünk a továbbiakban is, a hírpercek után a 4 Street dalával kezdünk majd.
1: Gyere, itt jó!
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos, meleg idő lesz ma. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Ismét van közvetlen légijárat Budapest és Toronto között.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 22-es főúton Rétság és Érsekvadkert között. A 2-es kilométernél a sérült jármű miatt félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Keresni fogja Magyarország az együttműködés lehetőségeit az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, aki a pénzügyminisztériumban fogadta a bank alelnökét. A tárcavezető azt mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a

0: a kormánynak is fontosak.
1: Legyen szó a megújuló energiáról, legyen szó a bérlakások fejlesztéséről, egészségügyi fejlesztésekről, de ide soroltuk a vasút fejlesztését is, akár a vonatoknak, mozdonyoknak a cseréje, fejlesztése nagyon fontos prioritás, és ezeken a területeken mind aktív az Európai Befektetési Bank, és a jövőben keresni fogjuk azokat a konkrét együttműködési lehetőségeket, ahol kedvezményes hitelekkel ezeket a fejlesztéseket támogatni tudják.
0: Bizalmat kapott Magyarország a három nagy hitelminősítőtől, így reagált a pénzügyminiszter arra, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után a Fitch Ratings is változatlanul hagyta az ország adós besorolását. Kármán András hangsúlyozta a kedvező megítélés alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet Magyarország számára.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
0: Ismét van közvetlen légijárat Budapest és Toronto között. Az Air Canada első közvetlen járata tegnap érkezett a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Eleinte heti 4, majd júliustól hetente 5 alkalommal átszállás nélkül utazhatunk Kanadába a legmodernebb Boeing Dreamliner repülőgéppel. François Berizot, a Budapest Airport vezérigazgatója elmondta, ezzel a légijárattal megnyílik az út nem csak Kanadába, de az Egyesült Államok nagyvárosaiba, a Karib térségbe és Dél-Amerikába is.
4: Tudjuk, hogy a közlekedési összeköttetések a jólét motorjai. Ez a járat a gazdasági növekedés erőteljes katalizátora. Ezzel idén-nyáron már a második közvetlen észak-amerikai úti célunkat indítjuk el, az American Airlines Philadelphiai járatát követően. A külföldi érdeklődés Magyarország iránt és különösen Budapest iránt rohamosan növekszik. Jelentős növekedést várunk a prémium kategóriás külföldi utasforgalomban, ami ösztönzi a szabadidős utazók, köztük a népszerű folyami hajózó vendégek, valamint a barát és rokonlátogatók, az üzleti utazók és a hivatás turizmus szegmens keresletét.
0: Szigorítja a kormány a harmadik országból érkező vendégmunkások foglalkoztatását. A kormány álláspontja az, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból származó munkások lenyomják a magyar béreket, ami hátrányosan érinti a magyar munkavállalókat. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint viszont vannak olyan szektorok, ahová nem találni hazai munkaerőt, ezért van szükség a vendégmunkásokra. Pásztor Szabolcs kiemelte, olyan megoldás kellene, ami egyensúlyt teremt a külföldi és a hazai munkaerő között.
5: Nem rossz koncepció a magyar munkavállalók előnyben részesítése, ez természetes, de hogyha akut a probléma bizonyos szektorokban, akkor arra gyors megoldás kell. Tehát meg kellene találni esetleg az egyensúlyt annak kapcsán, hogy hogyan emeljük a magyar munkavállalók foglalkoztatását, és hogyan például ne jöjjön létre munkaerőpiaci anomália a másik oldalon, gyártásban termelésben.
0: Jogi és szakmai szempontból is kifogásolhatónak tartja a Taxis Szövetség a BKK új adatgyűjtő alkalmazását, amelyet június 1-től kötelesek használni a taxiszolgáltatók. Metál Zoltán, a szervezet elnöke szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvarszervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A szövetség a jövő héten egyeztet a BKK-val.
6: Az utas beszáll az autóba, és a saját mobiltelefonját elő kell venni ilyenkor a taxisnak, majd meg kell nyomni egy gombot, és be kell küldeni a BKK központba, hogy ő elindult az utassal. Aztán utána, amikor végzett az utassal, akkor megint elő kell venni ezt a telefont, ki kell kapcsolni. 10 esetből 5-ször elfelejtem időben bekapcsolni, kikapcsolni.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
0: Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák azbeszt tartalmú kőzúzalékot. amelynek helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. Az aszbesztmentesítést végző önkormányzati tulajdonú Zala Müllex Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba szállították. Bauer Arnold hozzátette, a városban több utcát érint a probléma, a teljes körű megoldáshoz kormányzati iránymutatásra és megfelelő pénzügyi támogatásra lenne szükség.
7: Azbest mentesítés során a porózus, kiporzott azbestrostok teszélyt jelentenek a környezetre és a munkavállalókra egyaránt, ezért ezt a területet lezártuk. A munkavégzés előtt fellocsoltuk a közuzalékot, illetve a munkatársaink megfelelő védőöltözetbe FFP3-as maszkkal végezték ezt a tevékenységet. A szállításnál is nagyon szigorú feltételeket igyekeztünk betartani, hiszen ezeket a konténereket kibéreljük, leszedjük, leponyvázunk, és így szállítjuk el veszélyes hulladék lerakóba, ahol szintén takarásra kerül sor a beszállítás után, és így már nem veszélyezteti a környezetet és az élővilágot.
0: Az átlagosnál szárazabb és akár 2,5 fokkal melegebb lehet az idei nyár, vélekednek a szakértők. Fórián Zoltán agrárpiaci szakértő szerint a gazdáknak alkalmazkodniuk kell a klímaváltozáshoz, a munkaerőhelyzethez és a piaci viszonyokhoz. Az öntözéses növénytermesztés területén szerkezetváltásra van szükség, ami a piac átalakulásához vezet.
8: Ez nagyon fog fájni, ez hamarosan még az idén azt gondolom, hogy el fog indulni. Egyszerűen kifogy a szufla egy csomó magyar mezőgazdasági vállalkozásból, ők elkeseredtek lesznek és sodródnak, pedig szükségük volna rájuk a magyar piacnak, csak nincs meg azok a feltételek, hogy ők versenyképesen fönn tudjanak maradni. Ez legalább egy 5 éves ciklus lesz, mire az az új struktúra, az az új termékkibocsátás és termék minőségi színvonalváltás, amire itt nagyon nagy szükség van, az meg fog valósulni.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Megkezdődött az előszezon a balatoni menetrendi hajózásban. Mostantól Balatonszemesről, Alsóörsről és Balatonalmádiból is indulnak már Bahart járatok. A legnépszerűbb vonalakon Siófok, Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, Folyót, Badacsony, valamint Balatonboglár, Révfülöp, Balatonlelle között naponta, más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén a fővárosban. Már tegnap lezárták az Icsi Mihály utat, ma délelőtt pedig a Dózsa-György és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek majd az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Túlnyomóan napos idő lesz, ma legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. A kora reggeli 10-16 fok után napközben 26-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Drámai végjáték után Bajnokok Ligája döntőbe jutott a Győr női kézilabda csapata. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Hátrányból fordítva 31-30-ra nyert a Győr a francia Brest ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti 4-es döntő második elődöntőjében, így fináléba jutott. A címvédő ellenfele a döntőben az Albek Annát és Vámos Petrát is foglalkoztató Metz lesz, mivel a másik elődöntőben a francia csapat 32-26-ra győzte le a román Cseszeme Bukarestet. A bronzmeccs 15 órakor kezdődik, majd a döntőt 18 órától rendezik az MVM Domban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a finálét a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Távozik Zalaegerszegről Nuno Campos. A labdarúgó NBA-ben szereplő klub hivatalos közleményében jelentette be, hogy megegyezett Nuno Campos vezetőedzővel, valamint a Dinamo Bukarest csapatával, így a szakember Romániában folytatja pályafutását. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő hollandoktól a varsói világbajnokság negyed döntőjében, így búcsúzott. A második meccsét is megnyerte a magyar válogatott a női röplabda Európa Liga alapszakaszában, mivel 3 játszmában legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában. A címvédő Marc Márquez, a Ducati spanyol sztárja nyerte meg a sprint versenyt a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján a Balatonparkban. A spanyol Pedro Acosta a második, és az összetett pontversenyben élen álló olasz Marco Bezzecchi a harmadik helyen végzett. A világbajnoki éllovás Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj időmérő edzését, így a mai futamon ő rajtolhat majd az érről. Mellőle a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull Holland versenyzője indulhat majd, és a harmadik rajtkockát a hétszeres VB győztes brit Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg. Az orosz Mira Andrejeva nyerte meg a női egyes versenyt a Roland Garroson, miután a francia nyílt tenisz bajnokság döntőjében magabiztosan 6-3-6-2-re legyőzte a lengyel Maja Hawelińskát. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem Fogasi Fati funkcionális edző, akivel a csoportos órákról beszélgetünk, hogy miért jó, miért ajánlja. Na hát, hogyha most az eddigi beszélgetésünk alapján felkeltetted valakinek az érdeklődését a csoportos órák iránt, akkor mit tanácsolsz neki?
2: Hát vannak kifejezetten, mondjuk ez teremfüggő van, ahol eleve odaírják, hogy kezdő óra, akkor az nyilván egy tök jó választás, de attól függ, hogy ki mit szeret. Tehát most egy pilates órát nem tudok összehasonlítani egy funkcionális edzéssel, mert ahhoz amúgy én nem is értek. De én például mindig ugye felismerem az új arcokat, akik ott vannak az órán, és akkor, hogyha látom, hogy nagyon azt a súlyt akarja megemelni, amit biztos, hogy nem kéne, vagy esetleg látom, hogy alapból mondjuk nagyon görbe a háta, van-e valami, ugye azért itt ez nehéz, mert nem volt előtte egy állapotfelmérés, ahonnan itt tudom, hogy van-e bármilyen mozgásszervi problémája, úgyhogy mindig mondom mindenkinek, hogy csak a te tempódba csináld, azt a súlyt használd, amit biztonságosnak érzel, mert nem akarom azt, hogy egyszer eljön, és egyszerűen annyira nehéz, meg annyira elfárad, hogy elmegy a kedve tőle, hanem inkább én nagyon szívesen segítek, csak nyilván nehéz, mert hogyha ott vagyunk mind 12-en, akkor nehéz valakit úgymond tanítani, de hogyha tényleg az van, hogy mondjuk már mozgott, és most szeretné elkezdeni, akkor szerintem ez csak edzőfüggő, hogy az edző mennyire nyitott arra, hogy van türelme, és foglalkozik vele. Úgyhogy szerintem ezek a funkcionális edzések mondjuk tök jók, mert van benne, mondom, erősítés, meg állóképességfejlesztés is.
1: Ha mondjuk azt látod, hogy valaki rendszeresen jár hozzád, de egyszer csak így eltűnik, elvesztette a motivációját, akkor hogyan tudsz segíteni rajta, vagy mi az, ami visszahozhatja?
2: Hát általában én ezt sajnos mindig magamra veszem. Eltűnt, nincs itt, hát akkor leváltott. Ez az első reakció, de hogyha mondjuk ismerem tényleg annyira, hogy mondjuk nem tudom, követjük egymást Instán, akkor lehet, hogy megkérdezem tőle, hogy hol voltál mostanság, vagy mi a helyzet, de mondjuk azt mondja, hogy mondjuk sok a munka, és most nem fér bele, akkor igazából lehet, hogy ugyanannyit dolgozik, viszont olyan stressz van rajta, hogy azt mondja, hogy neki ez az edzés már nem kell. És akkor megpróbálom neki mondani, hogy figyelj, attól, hogy hazamész, és otthon stresszeled magad, az nem biztos, hogy attól még jobb lesz, mint hogyha elmész, és csinálod mondjuk 50%-on az edzést. Mert olyan még nem volt, hogy borzasztó napod van, elmész edzésre, és még rosszabbul érzed magad. Mert tehát nem kell mindig folyamatosan végigcsinálnod, senki nem fog szólni, hogy akkor ez most nem jó, inkább menjél haza. Te fizettél érte, hát gyere el, és akkor maximum csak 60%-ot teszel bele, tehát hogy jobban fogod érezni magad tőle, csak az emberekben mindig az van, hogy hát az még plusz energia, akkor az még biztos még csak jobban le fog szívni, és pedig ez pont, hogy visszafele van.
1: Feltölt, meg hát a társaság is, meg te is feltöltöd őket.
2: Hát igyekszem, meg hát a zene. Én arra nagyon sok energiát fordítok, nagyon vicces szokott lenni, általában, hogy otthon főzés közben, vagy takarítás közben válogatom a zenéket, és ilyen technopartit tartok, hogy tényleg olyan legyen, én ott szoktam táncikálni mellettük, miközben szerencsétlenek mondjuk ott küzdenek, hogy tényleg olyan legyen, mint hogyha munka után, nap végén én elmegyek egy kicsit úgymond bulizni, csak hát amúgy közben még itt komoly súlyokat is mozgatunk meg, mert az nagyon sokat tud dobni azon, hogy milyen a hangulat, meg hogy érzed magad, meg még öt ismétlés, és akkor pont olyan a zene, meg szöveg, meg minden, hogy az nagyon sokat számít.
1: Hát ez nagyon jól hangzik. Ide is hozhattál volna egy lejátszási listát nekem. Most reggelre felpörgessük magunkat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és a beszélgetést is.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Fogasi Fati funkcionális edző volt a vendégem ma reggel az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Vajon ez dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar? Most egy kicsit lecsendesedünk, 7 óra lesz, a Csukás Meseóra kezdődik. Gyermekmeséket, zenéket, mondókákat, nyelvtörőket hallhatsz a legfrissebb hírek után. Azután pedig a vendégem Németh Hajnal Auróra lesz, művész, akivel nagyon sok érdekes dologról fogunk beszélgetni, úgyhogy addig is mesés időtöltést, utána pedig hallgasd a beszélgetést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madara tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
7: A műsorajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A kemény hétköznapok után.
7: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
7: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
1: Napos meleg idő lesz. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Ismét van közvetlen légijárat Budapest és Torontó között.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Átépítették a terelést az M1-esen Biatorvágy és az M0-ás csomópontja között. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elitön kiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Bizalmat kapott Magyarország a három nagy hitelminősítőtől. Így reagált a pénzügyminiszter arra, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után a Fitch Ratings is változatlanul hagyta az ország adós besorolását. Kármán András hangsúlyozta a kedvező megítélés alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet Magyarország számára. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Az Air Canada járata október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. Néhány hete indult el a tengeren túra az American Airlines Budapest-Philadelphia közvetlen járata is. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A most 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették. Összefüggésben hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején adtak ki nemzetközi elfogató parancsot ellene, és végül egy hónapja fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már tegnap lezárták az Zichy Mihály utat, ma délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Ma túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután. Az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Napközben 26-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után. És most Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra. Itt.
2: Csukásmese Rádió.
3: Én nagyon szeretem.
4: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukásmese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
5: Móra Ferenc, a jövendőmondók. Világ életében mindig dolgos ember volt édesapám, de semmi munkában sem lett nagyobb öröme, mint a mezei munkában. Alig várta, hogy kitavaszodjék az idő, s megszólaljon a cinege a vadrózsabokor tetején. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! A fürge kismadár bizonyosan künt járt a szőlőhegyekben, s észrevette, hogy a télfagya ellen a homok alá bújtatott szőlőveszők nagyon kikívánkoznak a meleg napvilágra. A gazda ember úgy nyitja ki a szőlőt, hogy eltakarítja a kapával a homokot a veszők fölül. Sok bogár meghernyó kiszabadul ilyenkor a homokból, ahol kiteleltek, a cinege pedig nagyon szereti ezeket. Azért csürgeti úgy a szőlőnyitást mindjárt hóolvadás után. Édesapám mindig szót fogadott a cinegének. Vállára vetette a tarisznyát meg a nyitókapát, s mire a napocska kipillantott rózsaszín felhőpárnái közül, már akkorra mind odakint voltunk a szőlőben. Én is nagyon szerettem odakint, sohasem maradtam le apám mellől. Késő őszig mindig kint jártunk, míg csak le nem hullott a fákról a levél, s a vadludak bele nem fogtak a szomorú nótába. Jön a tél, giágá, mehetünk világgá. A sok szőlőbe járás alatt sokat tanultam az édesapámtól, olyant, amit könyvekből nem lehet megtanulni. Azóta sok iskolát kijártam, sok könyvet olvastam már, de arra sehol se tanítottak meg, hogy lehet azt előre megmondani, esik eső-e holnap, vagy süt a nap. Az én apám könyv nélkül is biztosan megmondta mindig, hogy milyen időt várhatunk. Volt úgy, mikor korán reggel útra kászálottunk, csupa felhő volt az ég, és szemetelt is az eső. Ne menjetek ki ebben a csúfidőben, apja, mondta édesanyám. Úgy se lehet az esőben dolgozni. Édesapám csak mosolygott. Jobban tudják azt az én jövendőmondóim. Azt mondják, olyan szép napos idő lesz ma, hogy lekéredzik a kabát a dolgos emberről. Miféle jövendőmondók? Hát a macska meg a fecske. Látjátok, hogy mosakszik a círmos, mert érzi a szép időt? Nézzétek, a fecskék meg olyan magasan röpködnek, hogy alig-alig látni őket. Márpedig, ha eső készülődnék, olyan lent röpülne a fecske, hogy a földet érni a szárnya. Miért tenné azt édesapám? Azért, fiam, mert olyankor tele van a levegő vízpárával. A bogaraknak átnedvesedik a szárnyuk, nem bírnak magasra szállni, csak a földhöz közel kóvályognak. A fecske meg bogárral él, hát neki is alacsonyan kell repülni, hogy elkapkodhassa őket. Igazuk volt a fecskéknek meg a círmosnak. Még ki se értünk, mint eltakarodott a felhő, és az ég kék mezejéről úgy nevetett le a nap, hogy öröm volt nézni. Dicsekedett is édesapám a jövendő mondóival. Nem hazudnak azok sohasem, az egyik sem a másik. A pók is mindig megmondja az időt. A szép csendesen ül a hálója sarkában, nyugodtan sütkérezik a napsugárban. Tartós jó időt jelent. De amikor olyan sebesen futkározik, hogy nincs az a takács, aki úgy motollázna, akkor szőrivel kell kifelé fordítani a subát, mert nagy eső lesz. Máskor, meleg nyáridőben nagyban ment a kukorica kapálás. Egy kőfeszület volt a földünk végében, annak a lábánál heverésztem. A nyelvem majd leragadt a nagy forróságban, s nagyon jól esett a fejemet a hideg kövön hűsítgetni. Egyszer csak észreveszem ám, hogy a kő, mintha harmatos volna. Oda kiáltottam az édesapámnak. Apám, én még sose éreztem ilyen nagy meleget. Hát bizony, ma kienged a föld fagya, tréfálkozott apám, izzadt homlokát törölve. Apám, nézd csak, még a kő is izzad. Elég baj azt, fiam, mert akkor esőt érez a kő. Azzal még kétszer sebesebben nekilátott a kapálásnak, mint eddig. Én meg azzal múlattam magamat, hogy nézegettem a hangyákat, milyen sebesen sürgenek, forganak a homokban. Olyan nagy csoportokban nyüzsögtek, alig fértek egymástól, s úgy nyargaláztak, mint a versenyfutást tartanának. Mutattam a hangya forradalmat apámnak. Azt mondta rá, azt jelenti ez, hogy alig, ha nem megázunk ma. Én tréfára vettem a beszédet, mert akkora felhőse volt az égen, mint a tenyerem. Addig gyönyörködtem a hangyák játékában, hogy utoljára elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy egy nagy seregélycsapat repült el fölöttünk, és olyan égtelen lármával, hogy majd belesüketültünk. Erre apám letette a kapát, és azt mondta, hogy induljunk hazafelé, mert olyan zivatar lesz, hogy mindjárt bőrigázunk. Azelől menekülnek olyan rémülten a seregélyek is. Hittem is, nem ismert szellő se lebbent, az ég pedig sima volt, mint a tükör, hanem azért szót fogadtam. Ugyancsak igyekeztünk hazafelé, ahogy a legelő földre értünk, apám hátra szólt. Nézd csak, milyen mohón harapják a báránykák a füvet. Érzik az esőt, és tudják, hogy eső után nem lehet legelni a vizes füvet. Hátrafordultam, és nem csak azt láttam, hogy a bárányok nagyon sietnek enni, hanem azt is, hogy ugyancsak fodorodik ám az ég alján a fekete felhő. A nyakunkba szedtük a lábunkat, annyira siettünk, de az eső mégis sebesebb volt. Elért bennünket a város szélén, meg is vert úgy, hogy még másnap is diderektem bele. Ilyen bölcsességeket tanultam én az édesapámtól. Arra is ő tanított meg, hogy a leveli békától nem kell félni. Nagy tudós az időjövendelésben ez a zöld dolmányos kis jószág, ha pápa szem nincs is az orrán. Mikor csendesen föntül a fa tetején, nem kell félni a rossz időtől, de ha a levelek közé bújik haragos brekegéssel, akkor messze van az eső. Egy párszor kipróbáltam a tudományát. Mindig bevált, s azóta nagy becsben tartom ő tudós uraságát. Egy ilyen takaros kis jószág itt lakik az asztalomon befőttes üvegben. Van neki egy kis létrája, azon tornázgat egész nap. Ha kint ül a létra hegyén, és onnan rikog a legyek után, akkor nincs baj. De ha lemászik az üveg fenekére, és onnan kurutyolgat kifelé, akkor nem tanácsos sétálni menni. Most is ugyancsak brekeg, mikor éppen őróla írok. Pedig a kis panka éppen sétálni készül. Pipipörös napernyővel új csipkek alapban állít be hozzám. Apuka, mit mond a kis béka? Azt mondja, hogy krekeke, krekeke, krekeke, maradj panka, ide be! Panka persze mindjárt az egereket itatja, és ki akarja dobni a csúnya kis békát. Hanem tudok én ennél okosabbat is. Azt mondom neki, kérje meg a cirmost, hogy nyalogassa meg a talpacskáit, mert akkor jó időt jelent. A cirmost azt mondja, hogy egy kis kávéba mártott kifli végért. Szívesen megteszi ezt a barátságot.
4: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Csendes meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
1: Hát ez a szél mit akar? Minden kifött, kitakar. Ajajaj, hajajaj, nyakunkon az ivatar.

0: nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.
1: Egy kupac kopasz kukac, meg egy kupac kopasz kukac, az két kupac kopasz kukac. Na sziasztok, Patrik vagyok. Aki sok nyelvtörőt mond, annak szép, tiszta lesz a beszéde. Tegyünk ezért együtt közösen. Jól figyeljetek. Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utána. Mára tudjátok? Egy kupac kopasz kukac, meg egy kupac kopasz kukac, az két kupac kopasz kukac. Most mondjuk el együtt, közösen. Egy kupac kopasz kukac, most mondjátok velem. Egy kupac kopasz kukac, jöhet a következő rész. Meg egy kupac kopasz kukac, most együtt, meg egy kupac kopasz kukac. És akkor a legvégét, az két kupac kopasz kukac, most együtt, az két kupac kopasz kukac. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Egy kupac kopasz kukac, meg egy kupac kopasz kukac, az két kupac kopasz kukac. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
0: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
2: Lázár Ervin, a nyúl, mint tolmács. A tisztás szélén egy kerekképű úri tök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, valljuk meg. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, de azért mégis. Mivel, hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett, ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta. Meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül, így hát jelenthette azt is, hogy hej, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz. Unom. Ez azonban most már sohasem derül ki. Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. Nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapura, aztán olyan nem tudom formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Meg! Majd kis gondolkozás után még hozzátette, meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, és azt mondta, nyihaha. Ami jelentette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek hát egy... Nyihaha, magyarázta a ló. Meg, próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle, aztán felderült a képe, mert rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó, mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául, azaz, hogy az előkelőbbek mondják, juhul, be-e, mondta. A ló rázta a fejét. Nem tudott birkául. Már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az úritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Úritökül. Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám úritökül is tudott, azonnyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állat az, ugye? Nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen csak makogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha, mondta a ló. Mik meg, kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg, tolmácsolta a nyul. A kecske arca földerült, és boldogan mondta. Meg. Nyiha, kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha, világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymást lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb, majd karon fogta a lovat, oda ballagtak az úri tökhöz, és megették. Vajon jól fordította? Tűnődött a nyúl, és a homlokát ráncolta.
0: Lép be velünk a Mesék Birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok gyerekek, én Káder Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, Pompom meséi. Óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és Picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkangatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is.
4: Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket. Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésűtartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Haj, ez aztán a meglepetés, haj. Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott. Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó. Ha az most itt lenne. Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe. Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan. Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél.
5: Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel.
4: Hát, ahogy ment, mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel.
5: Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én.
4: A benzinkutas beleegyezett.
5: Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel.
4: Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, és végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, hát egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen.

0: tovább vándorolok. Majd csak lesz valami. Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon.
1: Ugor fel, hátra, öcsi!
0: Óriás tetejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
1: Ajaj, enged a gumi!
0: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
1: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszegett?
0: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
1: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
0: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
1: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő. Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat.
0: Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
1: Most előre megyünk, vagy hátra megyünk?
0: Morgott dühösen. Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott.
1: Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni?
0: Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami.
1: Elmegyek Gombóc Artúrhoz.
0: Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, s összepréselt szájjal megkérdezte.
1: Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig?
0: Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt.
1: Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fogyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban!
0: Óriás tüdejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult.
1: De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem?
0: Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót.
1: Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújnivalót.
0: Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
1: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
0: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
1: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felese tréfa, azonnal keresnem kell valami felfújnivalót, a csokoládé ráér.
0: S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
1: Sürgősen segíteni kellene valakin.
0: Madár az illető? Kérdezte madárvédő golyókapkodó.
1: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel is, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
0: A madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
1: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
0: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
1: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
0: Radírpók felmászott a lyukból.
2: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna e

ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz? Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami. Radírpóknak felcsillant a szeme. És mindent fel tud fújni? Mindent, hajjajaj! Engem is? Téged? Hát minek? Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt. Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat. Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt. Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz! Egyenest, festék tüsszentő habcibenőhöz ment, hadarva mondta. Szervusz, de jó, hogy itt találok. Mondd, vagyis mind búsulsz? Festék tüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt. Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek, és ne kattogjanak. És most nézd meg, bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új! Gombóc Artúr megnézte az autót, s a fejét csóválta. Hajjaj, ez kampec, ebből se lesz már motor. Festék tüsszentő habcibenő még fancsalibb képet vágott. Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem? Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami. Várjál csak! Ne bőgj a fülembe, hadd töprengjek egy kicsit! Há, hopp! Megvan! Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk. Festék tüsszentő habcibenő képe felvidult, majd újra elkomorodott. De mi lesz, ha szélcsend lesz? Gombóc Artúr csak legyintett. Semmi vész, ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért. Erre már festék tüsszentő habcibenő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festék tüsszentő habcibenő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Picúr vidáman bólogatott. Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit. És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt. Ó, hát szóra sem érdemes. Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
1: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával és ma reggeli vendégemmel Németh Hajnal Aurórával. Művész, a Népviselet napja nagykövete és a Magyar Viseletér díj tulajdonosa, és mindemellett az Auróra Folglamúr alapítója. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám ma reggel.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Azt kell tudni rólad, hogy az alkotásaidat a magyar népmesék, a balladák és a népszokások inspirálják, amelyeket különleges divatbemutatókon és ruhakölteményeken keresztül mutatsz meg a közönségednek. Most erről is beszélgetünk majd veled, de kicsit ugorjunk vissza a gyerekkorodba, hogy számodra mi volt az a népmese, vagy esetleg népballada, ami a legnagyobb hatással volt?
1: Ezt egy nagyon vicces történettel tudom szemléltetni, nem is igazából népmese és ballada jut eszembe, hanem amikor apukámra voltam bízva, akkor ez utólag raktam össze a sztorit, hogy tulajdonképpen science fictionöket mesélt nekem így az ebéd után, hogy alvásra késztessen, és megnéztem teljesen véletlenül egy VHS kazettára felvett filmet, ami a Stalker című science fiction Tarkovsky rendezésébe, és rájöttem, hogy én ezt a sztorit ezt kb. Ilyen óvodáskorom óta ismerem tőle. Tehát talán ezért is tőle eredeztetően ezek a science fictionok nagyon-nagyon hozzám kötődnek. Tulajdonképpen azt érzem, hogy egy lépésre állunk ezektől a néhol bizarr és sötét történetektől. Aztán ehhez kapcsolhatjuk a balladákat, hiszen azoknak a világa se túl vidám, hanem inkább mondhatjuk azt, hogy depresszív. De hozzá szoktam tenni, hogy fél évente elolvasni egy balladát, az nem annyira megterhelő, és ezek a történetek azért születtek, hogy egy erkölcsi példaként legyenek előttünk, hogy mit ne tegyünk meg.
0: Örülsz annak, hogy apukád ilyeneket mesélt neked? Ez jó hatással van szerinted így a felnőtt létedre?
1: Azt gondolom, hogy ezek a kicsit jövőbe vetett sztorik, szintén egy picit a balladákhoz tudnám kötni őket, hiszen rendkívül sok disztópia van akár a mozikba, illetve azoknak a forgatókönyvek, könyvváltozatai. Szintén olyan dolgokra világítanak rá, hogy mi az, amit ne kövessünk el, ne azon az úton haladjunk. Gondolhatnánk a nagy testvérre, ugye, például, vagy az állatfarm, tehát, hogy olyan dolgokat boncolgatnak, ami akár meg is történhet egy párhuzamos univerzumban, és bízok benne, hogy aki elolvassa őket, elgondolkozik, és arra indul el, hogy na, akkor erre figyelek, hogy ezt ne tegyem meg, és a magyar népballada is ilyen.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést ott, hogy egyáltalán hogy kell téged elképzelni egy ilyen helyzetben, hogy inspirálódsz, hogy készülnek ezek a ruhaköltemények. A vendégem Németh Hajnal Auróra művész, a Népviselet napja nagykövete és a Magyar Viseletér díj tulajdonosa, az Auróra Folglamúr alapítója. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést itt a Csukás meseórában.

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Korcsog Laura vagyok, és itt van velem szemben a stúdióban Németh Hajnal Aurora, akiről azt kell tud, hogy művész, a Népviselet napja nagykövete, és a Magyar Viseletért díj tulajdonosa, az Aurora Folk Glamour alapítója. Már megbeszéltük, hogy a gyerekkorodra mi volt jellemző, és mi az, amit magaddal hoztál így a felnőtt korodra is, most viszont azt meséld el nekünk, hogy te hogy inspirálódsz. Hogy kell téged elképzelni, amikor így megragad benned valami, amikor inspirálódsz egy népmeséből például. Utána hogy fogalmazódik meg benned egy ruhakköltemény?
1: Most ez egy teljesen friss élmény, meg kell írnom egy vadúj mesés divat bemutatónak a forgatókönyvét, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy leveszem a polcaimról az összes létező népmese ballada legenda könyvet, természetesen az internetet is használom, de azért ugye tudjuk, hogy ott ez egy ingoványos talaj, tehát mindent vissza kell ellenőrizni. Kinyitom a könyveket, elolvasom a történeteket, és akkor ha megragad valami, ugye művészként az ösztön, az intuíció nagyon fontos számomra, és akkor elindul a fejembe egy koreográfia kép, akkor tudom használni ezt a történetet. Nagyon kell figyelnem arra, amikor egy ilyen divatbemutatót összeállítok, hogy egy meséhez nem használhatom el az egész tánckart, mert akkor nem tudnak átöltözni, nem tudjuk ugye egy órába elmesélni ezeket a balladákat, népmeséket, ilyenkor 10 történetet választok ki. Elindul ez a kis koreográfia mag. Választok hozzá zenét, és akkor kitalálom, hogy hány szereplő, melyik karaktert jelenítjük meg, hiszen van egy népmesés, mondjuk 15-en szerepelnek benne, akkor néha van egy olyan csavar, hogy csak mondjuk egy szereplőnek a sztoriát emelem ki. Kitalálom, ha mondjuk nem egy van, hanem három, akkor a három ruhának nyilvánvalóan valamennyire kapcsolódnia kell egymáshoz, hiszen aki ismer az aurórás költemények és ékszerek, az a jelmondatom, hogy a több a több. Na most, ha ezen mentén tervezek...
0: A több a több.
1: Igen. Ha ementén tervezek, egyrészt nem lehetek minimalista, hiszen a magyar népviseletek ünnepi világából inspirálódok. Ki látott már a világon ünnepi népviseletet, ami minimalista? Szerintem senki, mert a gazdagságot akarták ezzel kifejezni. Szóval, hogyha mondjuk három szett van, akkor vagy az a cél, hogy mondjuk egy színnek a harmóniája, és akkor például a papucszagató király kisasszonyokhoz azt választottam, hogy a piros. És akkor a piros szoknyákon megjelentek minták, ami zöld volt, kék volt, sárga volt, és akkor mind a három szereplő egy picit ementén, hogy a piros volt az alapkarakter és szín, és azt öltöztettem úgy, hogy három különböző királylány legyen, de ha ránéz a néző, azt érez, hogy harmónia van, mert nagyon könnyen gicsessé válhat a több a több.
0: Valóban, valóban, nem sokára azzal folytatjuk, hogy a gyerekközönség vajon mit szól ezekhez. Németh Hajnal Aurora művész a vendégem ma reggel a Csukás Meseórában.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Németh Hajnal Aurórával, művésszel, a Népviselet napja nagykövetével, a Magyar Viseletért díj tulajdonosával, az Aurora Folk Glamour alapítójával beszélgetek. Ő van itt most velem szemben, és folytatjuk is ott a beszélgetésünket, hogy milyen visszajelzéseket kapsz, akár például a nagyon őszinte gyerekközönségtől.
1: Nemrégen forgattam Pünkösdi Népszokásokat óvodásukkal, és hát egész elképesztő élmény volt, mert folyamatosan, ugye így kezdjük, Aurora néni, tehát ugye ez az alap, Aurora néni, akkor én is kapok nyakláncot, és ezt a virágkoszorút úgy fogunk kinézni, mint te, és akkor felraktam az első nyakláncot, és nekik is elmondtam ezt a jelmondatot, hát mondom, egy nyaklánc nem nyaklánc, két nyaklánc fél nyaklánc, három nyaklánc egy nyaklánc, úgyhogy ezen nagyon jókat kacagtunk, és annyira élvezik. Én azt látom, hogy minél kisebb egy gyerek, annál őszintébben örül és fejezi ki az érzését, még nincsenek annyira ilyen kontroll, meg megjátszós tulajdonságok, és úgy, ahogy fölöltöztetem őket, mint ahogy most is, most a kedves hallgatók nem látják, de tiszta színbe, virágba pompázok.
0: Rózsaszín.
1: És hogy ezt a királylányságot tudom kihozni. Ha ugye óvisok, akkor az óvisokból, de a felnőttek ugyanígy nézegetik magukat a tükörbe, és azt mondják, Aurora, nem szeretnék levetkőzni. Soha nem éreztem magam ennél nőiesebben. És ezek a legfantasztikusabb visszajelzések, hogy igenis, a ruha igenis teszi az embert, és nem mindegy, hogy mit viselünk. Pláne azt szoktam példaként fölhozni, van egy angol felirat, és a viselője azt se tudja, hogy mit jelent. És akár egy negatív dolog kerül rá, akkor itt van az, hogy egy tömeggyártott póló és farmer lélektelen. Tehát amiben ott van a hímzés, ami nem tudom, több száz órán át készül, abban nem csak a cérna kerül bele, hanem a lelkünk szála is. Én ebben hiszek.
0: Te milyen lelkületben készíted ezeket a ruhákat? Mit szeretnél, hogy a viselője érezzen?
1: Azt, hogy ne csak vizuális élményt adjak, mert nálam minden egyes ékszernek, ruhának olyan mélyre menő rétegei és szálai vannak, hogyha három hétig itt ülhetnénk, akkor meg tudnám tölteni a műsort. Most például, hogy olyan nyakék van rajtam, különböző virágokat jelenítünk meg. Például a tulipán a nőiséget védi, hogyha van veled. A ne felejts, hamarabb mulasztja el bánatot, hogyha van a nyakadba. A gránátalma, ugye mondtam ezt a termékenységet, de bőségként is lehet apostrofálni ugye a sok mag miatt. És a napraforgó, arra meg azt mondom, hogy hova néz a napraforgó, ugye az ég felé. Tehát ha problémánk van, bajunk van, tudjuk, hogy mindig van hova kapaszkodnunk, és fölfelé, odafordulunk az ég felé, akkor megjön az a válasz és a segítség. Mindenkinek azt mondom, aki eljön hozzám, hallgat vagy néz, hogy én adok egy olyan szellemi táplálékot, amit ti eldöntötök, hogy ebből mennyit visztek tovább. Én bízok benne, ha én mesélek valamit, annak a mesének súlya van, és az megmarad az emlékezetbe, mert így lehet a múlt itt a jelenbe, és általatok a jövőbe is tovább tudjuk vinni.
0: Jaj, de szép mondat volt. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm szépen.
0: Németh Hajnal Aurora művész volt a vendégem ma reggel a Csukás Meseórában.

Én sem nyitom a szemem, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, de nyisd ki a szemed és maradj itt velem a Petőfin. A legfrissebb hírek után berobbantjuk a reggelt, a Szolvév dalával az ellen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. A kemény hétköznapok után.
1: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyeremény.

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos meleg idő lesz ma, felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Az 52-es főúton az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aki bármit rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as szám.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Bizalmat kapott Magyarország a három nagy hitelminősítőtől. Így reagált a pénzügyminiszter arra, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után a Fitch Ratings is változatlanul hagyta az ország adós besorolását. Kármán András hangsúlyozta, a kedvező megítélés alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet Magyarország számára. Tovább tárgyalhat a szerb NISZ olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Erre kapott engedélyt a Magyar Olajtársaság Washingtontól. A MOL szerint az elmúlt hetekben jól haladnak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a tranzakciót. Az orosz tulajdonrész megvásárlásával a MOL elkerülhetné az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén a fővárosban. Az előkészületek miatt már lezárták az Zichy Mihály utat, délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. Napközben 26-30 fok várható, a részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csodaszép reggelt neked, június 7-e vasárnap reggel, 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Nyeremény hétvégénk van, a film, amire nyerhetsz jegyet, az pedig a Leleplezés napja, ráadásul premier előtti vetítés, úgyhogy játsz velem, most pedig ellentétek, ez szól a Szolvéptől.
1: Itt egy újabb óra,

0: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
1: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Még mindig szeretlek, bármilyen hülye vagy, és gratulálok a szép házhoz, basszus, hű de nagy. Milyen sok szeretet férhet el benne, ja, hogy az nincs, ja, hogy a

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Egy a sok közül, a tömegben áll, de nem vegyül.

sűrű, végtelen ez szólt a Blaha Louisianától, itt a Petőfin minden magyar. Ennél jobban hogyan is lehetne indítani egy reggelt, mint így? És ráadásul lesz még tetézem, hiszen nyereményjátékunk van, ami azt jelenti, hogy nyerhetsz egy páros premier előtti mozi jegyet a Leleplezés napja című film vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Szóval érdemes itt lenned velem és játszanod, annyit kell csak tenned, hogy kitalálod az óra zenéjének címét és előadóját. Ha hallod a felhívást, akkor egyből küldj nekem SMS-t a 0630 30 30 380-as telefonszámra, én pedig a leggyorsabbat majd hívom is telefonon, és személyesen gratulálok a jegyekhez. Most pedig Blanche-sal folytatjuk ezt a csoda reggelt. Viszlát, szia! Ez szólt tőle, itt a Petőfin. Gratulál!

0: 2000-es évek slágereit is itt hallod.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Most küld elsőként a dal előadóját és címét. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.

velem. Ez nem volt más, mint Zanzibártól a Szólj már. Ez egy örök érvényű, nagyon-nagyon jó dal. 2001-ben született ez a dal. Na hát, nem sokára a nyertest hívom, előtte azonban megyünk is tovább. A következő párosunk Rácz Gergő és Orsovai René lesznek. Rácz Gergő nem is olyan régen Artisius díjban részesült, méghozzá az év könnyű zeneszerzője kategóriában vehette át a rangos elismerést a Magyar Zeneházában. Előtte azonban egy nagyszabású koncertet is adott az 50. születésnapja alkalmából. Most pedig egy olyan dalt játszok neked, amit biztosan hallottál már korábban, mert ez is egy szuper dal, de hát ezek a magyar dalok fantasztikusak. Mostantól ez szól most itt a Petőfin.

nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar a legizgalmasabb része következik a mai napnak. Az első nyertest hívom telefonon. Halljuk, hogy ki a szerencsés.
1: Hello.
0: Halló, jó reggelt! Ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsog Laura vagyok. Kivel beszélek?
1: Oh, hello! Petra vagyok.
0: Szia, Petra! Mi jóval töltöd a vasárnap délelőttöd?
1: Hát őszinte leszek, nemrég keltünk fel az egész családdal, és most indulunk ki egy picit piacozni, és aztán jövök haza és főzök valami finomságot, de még nem találtam ki, hogy ma mi legyen az ebéd.
0: Jaj, de jól hangzik! Akkor maradj itt a Petőfin, mert 11-től lesz a Befordultam a konyhára című magazin, majd ott adunk egy pár tanácsot neked.
1: Ó, kíváncsi vagyok, hogy akkor milyen receptet fogtok ma elmondani, hallgatni foglak benneteket.
0: Viszont most azért hívtalak, mert játszottál velem. Ebben az órában is te voltál a leggyorsabb. Te küldted el az óra dalának a címét és az előadóját a leggyorsabban. Mi volt ez?
1: Ez a Zanzibar, Szólj már!
0: Igen, igen, ez volt. Hogyha neked lenne egy dalod, egy saját dalod, neked mi lenne a dal címe?
1: Éljetek, vagy nem, legyetek boldogok, vagy nem tudom, valami biztos, ami pozitív dalcímet adnék. Én magam is az vagyok, ezért biztos valami ilyesmit választanék.
0: Na gyorsan mondd még el nekem, hogy mi a Petőfi Rádió szlogenje.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Akkor most igazán boldog lehetsz, ugyanis nyertél egy páros premier előtti mozijegyet a Leleplezés napja című film vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Örülsz?
1: Nagyon boldog vagyok. Na hát akkor látod, most nem mondom, hogy énekelni fogok egy boldog dalt, mert sajnos nincs jó hangom, ezt átadom azoknak, akiket hallgatok nálatok a rádióban, de nagyon boldog vagyok, a férjemmel fogok elmenni szerintem megnézni ezt a filmet.
0: Hát ennek nagyon örülök, viszont ha nem énekelsz, akkor én küldök majd neked egy boldog dalt.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm, Laura.
0: Legyen nagyon szép napotok, aztán kedden majd jó mozizás nektek.
1: Köszönöm szépen, nagyon várjuk. Köszönöm.
0: Maradj még itt a vonalban, egyeztetjük a részleteket.
1: Rendben, köszönöm.
0: Szép napot!
1: Szép napot!
0: Hát nem csak, hogy boldog dal következik, hanem nagyon vagány, fiatalos dalt játszok most. Jude Law-tól a Vroom szól neked, nektek. Itt a Pető.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Kedves Robi, Robert, nagyon boldog névnapot kívánok neked. Te is köszöntsd fel a Robert, Robi ismerőseidet. Most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig szóljon nekik a következő dal. Téged nem, Péter Fibori és a Love Band előadásában.
1: Te hozz a nőt, aki melletted lettem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
5: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
4: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
6: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
4: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, a

0: ezért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
1: Napos meleg idő lesz ma, felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Az M1-es főváros felé vezető oldalán megnyitották a 17-es kilométernél található Piatorbágy csomópont felhajtóágát. Az 52-es főúton az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Tovább tárgyalhat a szerb NISZ olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Erre kapott engedélyt a Magyar Olajtársaság Washingtontól. A tranzakcióval a MOL elkerülhetné az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. A társaság szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a vételt. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasította az ukrán javaslatot, hogy személyesen tárgyaljon a békéről Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Közben súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét, az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Futóverseny miatt változott a közlekedés Budapesten a Városliget környékén. Lezárták az Icsi Mihály utat, valamint a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát. A Kisföld alatti a megszokottnál sűrűbben jár.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Ma túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél, napközben 26-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt is vagyok május 7-e vasárnap reggel, 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Nyeremény hétvégénk van, páros premier előtti mozi egyet nyerhetsz nálam délelőtt, és kollégámnál, Megyesi Gábornál délután, úgyhogy tarts velünk, téged nem, ezzel a dallal kezdünk.

0: főleg, ha lemegy a nap.
1: Dr. Béres és Király Viktor közös dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Hogyha azt hallod az óra zenéje előtt, hogy most küld elsőként az óra zenéjének címét és előadóját, valami ilyesmi felhívást fogsz hallani, akkor a rákövetkező zenének címét és előadóját nagyon gyorsan küld el nekem SMS-ben a 0630303380-as telefonszámra, és ha mindezt megteszed, ráadásul elsőként, akkor én már hívlak, és ugyanis a nyereményed egy páros premier előtti mozi jegy a Leleplezés napja című film vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Kedd lesz ez a dátum, amikor ezt a filmet vetítik az Etele plázában, úgyhogy ha akkor estére még nincsen programod, akkor mindenféleképpen játsz velem. Nagyon egyszerű a dolgod, mint ahogy mondtam, írj üzenetet elsőként, most viszont játszom neked a következő dalt, ami dallamtapadást fog okozni, elárulom a dal címét, ez a Beszívom a Follow the Flow-tól. Ezt játszom most neked.

0: Amit mondok.
1: A Mennyország Turista legjobb szolgáltatást nyújtja, efelől semmi kétség, és afelől sem, hogy ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez volt az óra zenéje. A Tankcsapdától a Mennyország Turist. Nem sokára a leggyorsabbat hívom, aki elsőként küldte nekem a dal címét és az előadóját SMS-ben a 06303030380-as telefonszámra, hogyha esetleg nem te lennél a leggyorsabb most ebben az órában, akkor a következő órában próbálkozhatsz még, ugyanis még most két páros premier előtti mozi jegyen van a Leleplezés napja című film vetítésére. Most azonban egy örökzöld dallal megyünk tovább, szó szerint örökzöld. Lehet zöld az ég? Ez szól Varga Viktortól, itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, azt kell mondjam, nagyon ügyesek vagytok ebben a nyereményjátékban. Sokan eltaláltátok a dal címét és az előadóját. Az a lényeg, hogy pontosan írd meg nekem az előadónak a nevét és a dal címét, mert csak akkor tudlak nyertesként felhívni, úgyhogy erre nagyon figyeljetek. Most azonban egy olyan valakit hívok, aki pontosan leírta nekem az óra zenének címét és előadóját, úgyhogy most őt tárcsázom.
1: Halló?
0: Halló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok. Ki van a vonal túloldalán?
1: Szia, Kriszta vagyok.
0: Szia, Kriszta, mivel töltöd a délelőttödet? Mesélj nekem.
1: Hát kertészkedtünk, a esős időt vártunk, de nem. De hál' Istennek kisütött a nap, úgyhogy kertészkedtünk egy kicsit.
0: Milyen aktívak vagytok így kora reggel, és akkor szól a háttérben a Petőfi Rádió?
1: Igen, na ná.
0: És még játszottatok is, ezért hívtalak, mert te voltál a leggyorsabb. Te küldted elsőként az óra zenéjének címét és előadóját, ami mi volt?
1: A Tankcsapdától a Mennyország Turiszt.
0: Bizony, milyen jó is ez a dal. És mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Bizony! Ez azt jelenti, hogy nyertél egy páros premier előtti jegyet a Leleplezés napja című film vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Mit szólsz hozzá?
1: Jaj, de jó, nagyon jókat olvastunk róla. Úgyhogy örülök, hogy megnyertem.
0: Kedden mentek. Tudod, hogy kivel mész majd? Kit viszel el?
1: Persze, párommal.
0: Jaj, de jó. Hát akkor jó kertészkedést most nektek, aztán pedig jó mozizást kedre.
1: Köszönjük szépen.
0: Majd írd meg nekem, hogy milyen volt a film. Tényleg jó volt-e?
1: Jó, mindenképp.
0: Hát szép napot nektek, maradj itt a vonalban, egyeztetjük a részleteket.
1: Szia!
0: Szia, szia! A mai nap második nyertese Kriszti, de te lehetsz a következő, úgyhogy játsz velem a következő órában is. Most pedig hallgasd az Amorf ördögök dalát, nekem a Balaton. Ez szólít a pedig.

0: Május 7-e van ezen a napon, a Robikat, Róberteket ünnepeljük, boldog névnapot nektek. Ez a Petőfi Rádió, minden magyarán legfrissebb hírek következnek. 10 óra után pedig megyünk tovább, és folytatjuk a nyereményjátékunkat is. Még van egy páros premier előtti mozi jegyem, a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére, úgyhogy izzítsd a telefonokat, az SMS-eket 06 30 30 30 380, ide írhatsz nekem addig is, utána pedig a hírek után Azaria dalával kezdünk, Introvertált dal. Ezt játszom majd neked. Minden éjjel meg reggelente megváltozdél,
1: de minden éjjel meg reggelente beszárkózdél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre.
6: Ezért
4: villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Madara tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám. A kemény hétköznapok után
2: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
8: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
1: Napos meleg idő lesz. Új vizsgálatot ígér az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Az M1-es főváros felé vezető oldalán megnyitották a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Az 52-es főúton az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Új vizsgálatot ígér az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Erre kapott engedélyt a Magyar Olajtársaság Washingtontól. A tranzakcióval a MOL elkerülhetné az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. A MOL szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a vételt. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasította az ukrán javaslatot, hogy személyesen tárgyaljon a békéről Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Közben súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak válaszul az orosz csapásokra. Futóverseny miatt változott a közlekedés Budapesten a Városliget környékén. Lezárták az Icsi Mihály utat, valamint a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát. A Kisföld alatti a megszokottnál sűrűbben jár.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Ma túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. Napközben 26-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk is a vasárnap reggelünket, délelőttünket, 10 óra múlt a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Ma a névnaposok, a Robik, Isten éltesse őket sok szeretettel. A következő dal nekik szól, és minden extrovertált és introvertált emberkének. Introvertált dal, ezt játszom kezdésként.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kész

Figyelem, figyelem, nyeremény hétvégénk van, ez a Petőfi Rádió minden magyar, és még van egy darab páros mozijegyem a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Ne hagyd ki ezt a lehetőséget, nagyon jó film, nagyon jó kritikákat írnak róla már most, úgyhogy én nem hagynám ki a helyedben, főleg, hogy nagyon egyszerűen nyerhetsz, hogyha hallod a felhívást az óra zenéje előtt, akkor az óra zenéjének címét és előadóját a leggyorsabbként küld el nekem SMS-ben a 0630303380-as telefonszámra. Bármikor felcsendülhet az óradala, úgyhogy figyelj, fülej és izzítsd az SMS-eket. Most azonban Bogi dalával megyünk tovább, úgyhogy nem ez lesz az óra zenéje. Előtte azonban egy programajánlót szeretnék mondani neked, ugyanis ha szereted, amikor a hagyományos népzene egy kis modern hangzással találkozik, akkor érdemes figyelned a Várkert Bazár egy különleges programjára, ami ma délután van, a fonogramdíjas Bogi és a virtuóz gitárjátékáról ismert Petruska közös produkciója lesz. Magyar népdalokat és szerelmes balladákat szólaltatnak meg egy egészen friss, mai hangzásban. Érdemes ellátogatnod ide is a mai délután. Természetesen játsz is most velünk. Most, ahogy már mondtam is, Bogi dalával megyünk tovább. Szerelmet szakajtok. Ez szól most itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió.
1: Most küld elsőként a dal előadóját és címét.
0: Nyeremény hétvége
1: a Petőfi Rádióban.
2: Nem jött

Kecske a kispál és a borsztól. Ez volt a megfejtés. Na de hát volt olyan, aki eltalálta, és a leggyorsabb is volt ráadásul, úgyhogy nem sokára őt hívom telefonon. Addig is megyünk tovább Csinszkával, aki május közepén posztolt Facebookra, ezt olvasom most neked. Aranylóan felsütött a napsugára. Ez az emberiség érdeme az emberi érzések kifejezésének és összekapcsolásának sikere, hisz ez a dal olyan régről és mélyből ered, hogy a mai napig él, s akar tovább élni. Olyan erős érzésből fakad, hogy egy láncot alkot, és akartam ehhez a lánchoz még toldani. Édesanyámtól ismerem ezt a népdalt, és megtaláltam benne magam. Az otthontalanságot és az otthont egyszerre. Valahogy, ahogy ez a két állapot kezet fog egymással, számomra nagyon inspiráló transformáció. Imádom Csinszka szóviceit, hihetetlen. Hogyha élőben szeretnéd őt hallani, akkor a Colorado Fesztiválon megtalálod őt július 15-én, de a Campus Fesztiválon is ott lesz Debrecenben július 25-én. Most viszont itt a Petőfi Rádióban hallhatod őt. Felsütött a napsugára. Ez szól most itt a Petőfin, a nyertest pedig nem sokára hívom.

0: Köszi! Ezt hallottad a Zaporozsásztól és Mező Misitől, itt a Petőfin Minden Magyar. És nem sokára a mai nap harmadik nyertesének hangját fogod hallani, remélhetőleg, ugyanis őt tárcsázom most.
1: Igen, tessék!
0: Halló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsog Laura vagyok. Kihez van szerencsém?
1: Szia Laura, Lóránd vagyok.
0: Szia Lóránd! Képzeld, a mai napon, sőt a hétvégén nálam te vagy az utolsó nyertes, természetesen abban az esetben, hogyha elmondod nekem, hogy mi volt az Óra dalának címe és előadója.
1: Az Óra dala a Kispál és a Borztól a Csillag vagy Fecske című nóta.
0: Bizony, te voltál a leggyorsabb, úgyhogy üzenetben is jól küldted. Míg arra volnék kíváncsi, hogy mi a Petőfi Rádió szlogenje.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Biztos vagy benne?
1: Hát nagyon remélem.
0: Bizony, eltaláltad, ez azt jelenti, hogy a nyereményed egy páros premier előtti mozi jegy a Leleplezés napja című film vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Na hát, mivel töltöd általában a szabadidőd, de szeretsz mozizni?
1: Hát nagyon szeretek, és ezt a filmet amúgy kifejezetten nagyon vártam, már kinéztem előre, szóval nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
0: Jaj, de jó. És ha nem moziban mész, akkor mit szoktál csinálni?
1: Szeretek sportot nézni, főként Forma 1-et.
0: Na, kinek szurkolsz?
1: Hát, nekem a nagy kedvencem a Lewis Hamilton, szóval neki.
0: És mik a kilátások?
1: Hát, szerintem jó lesz.
0: Jó lesz, jó lesz. Hát akkor jó Forma 1 nézést, aztán kedre pedig majd jó mozizás neked, nektek.
1: Köszönöm szépen, köszi szépen.
0: Küldök neked egy jó dalt, mit szólsz?
1: Ah, köszi szépen, most úgyis éppen kocsiba fogok ülni, szóval kapcsolok is a rádióra, Petőfi Rádióra.
0: Hát, így kell ezt.
1: Köszi szépen.
0: Köszönöm én is, szia-szia!
1: Hello, hello!
0: Lóránd volt a hétvégén az utolsó nyertesem, de ne csüggedj, hogyha te nem nyertél most páros mozijegyet, mert délután még három páros mozijegy vár rád. Megyesi Gábor szeretné odaadni neked, úgyhogy játsz nálam mindenféleképpen. Most pedig, ahogy ígértem, szóljon Lórándnak a következő dal, és természetesen mindenkinek, aki szereti. Ákostól játszom az Agy hitet című dalát, ez szól most itt a Petőfin. Beszél.

Várva várt pillanat itt a Petőfin Minden Magyar kezdődik a Befordultam a konyhára, velem Korcsog Laurával és vendégemmel Györfi Árpáddal, a Four Seasons Executive Chiefjével. Nem sokára, a legfrissebb hírek után természetesen, az órát pedig majd az Intim Tornai Illegál

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabulejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos meleg idő lesz ma. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Tovább tárgyalhat a szerb lajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es főváros felé vezető oldalán megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóhágát. Az 52-es főúton az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Lucin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Tovább tárgyalhat a szerb olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Erre kapott engedélyt a Magyar Olajtársaság Washingtontól. A tranzakcióval a MOL elkerülhetné az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. A vállalat szerint az elmúlt hetekben jól haladnak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a vételt.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Muldita Istvánt hallják. A Győr egy utolsó percben szerzett góllal 31-30-ra legyőzte a francia Brest együttesét. A női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntőjének tegnapi második elődöntőjében is bejutott a fináléba. Az etói összességében a 8. sorozatban pedig a 3. BL győzelméért lépett ma pályára. Ellenfele pedig a francia Metz lesz majd, amely a másik elődöntőben a román Cseszeme Bukarestet győzte le. A Brest-Bukarest bronzmeccset ma 15, a Győr Metz döntőt pedig 18 órától rendezik az MVM Domban. Mindkét találkozót a Nemzeti Sportrádió, a finálét pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Távozik az Alaegerszeg labdarúgó csapatának vezetőedzője Nuno Campos, aki a román Dinamo Bukarest irányítását veszi át. Az 51 éves portugál szakember tavaly nyáron érkezett az ET együtteséhez, amelyel végül az 5. helyen végzett az NB1-ben, és a döntőbe is bejutott a Magyar Kupában. Brazília 2-1-en nyert Egyiptom ellen, két egyaránt a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott felkészülési mérkőzésén. További 3 VB résztvevő válogatott is pályára lépett magyar idő szerint ma hajnalban. A címvédő Argentina 2-0-ra Hondurászt, Törökország 2-1-e Venezuelát, Curaçao pedig 4-0-ra Arubát győzte le. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es monacói nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes 19 éves olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon, amelyet 15 órától az M4 Sporton élőben láthatnak majd. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Napközben 26-30 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ha 11 óra, akkor az azt jelenti, hogy kezdődik a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és hát ezen a csodás napon, május 7-én Györfi Árpád lesz a vendégem, ő ajánl nekünk egy receptet, úgyhogy tarts velünk, örökké, kezdésnek ez szól az Intim Torna Illegáltól.
0: Itt egy újabb óra,

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és ma is a vendégem Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chiefje, aki tegnap nálam járt, ugyanitt a stúdióban velem szemben, és egy könnyed salátát beszéltünk át, hogy hogyan készítsünk el, és utána pedig desszertként egy tejpitéről beszélgettünk. Remélem, hogy sokan elkészítették ezt a finom receptet. Ma pedig itt vagy velem szemben, ismét köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Na, mai napra mivel készültél nekünk?
1: Egy főétellel és egy levessel, ami lehet előétel, lehet desszert. Az én értékrendem szerint a gyümölcsleves desszert. Számomra nincs helye egy tejszínes, édes, ne adj Isten tejszínhabbal megkoronázott levesnek az előételek között. Ellenben azt gondolom, hogy lehet gyümölcslevest előételként kínálni, csak másképp kell gondolkodni róla. Elsősorban magából a levesből én személy szerint kihagyom a tejterméket. Tehát tulajdonképpen egy gyümölcs eszenciába tudok gondolkodni, ami hordozza a gyümölcsnek a sajátos jegyeit, viszont nem feltétlenül édes hangsúlyos. A természetes édességét meghagyjuk a gyümölcsnek, és már a tegnap is említett általán hőm szeretett balzsamecet, az például egy tökéletes kiegészítője lehet egy előételnek szánt gyümölcslevesnek, hiszen ad hozzá egy kis extra savat. Ami, én azt gondolom, hogy egy előételnél különösen fontos, hiszen az előételnek az is a funkciója, hogy ez már meglévő étvágyat egy picit tovább fokozza. És ugye a sav, az kifejezetten alkalmas erre. Mitől lesz még előétel egy leves? Hát attól, ami szerintem a levesekben talán az egyik legfontosabb, a betéttől. És jelen esetben például, ha azt mondom, hogy cseresznyéből vagy megyből csinálnék levest, akkor ehhez én préselném, akár gyümölcscentrifugával kinyerném a levét ezeknek a gyümölcsöknek. Utána, ha még nagyon a szezon elején vagyunk, és ha még nagyon-nagyon-nagyon savas lenne a gyümölcs, és nincs meg az a cukortartalma, az a természetes cukortartalma, ami az érés során majd ugye meg lesz, akkor nem ördögtől való, hogy egy pici cukorral ezt ellensúlyozzuk, de alapvetően, ahogy említettem az elején is, én azt gondolom, hogy a gyümölcsnek egyrészt éretten kell venni, tehát akkor kell használni, amikor valóban már megvan az a természetes cukortartalma és érettségi foka, amitől ő igazán élvezhetővé válik, illetve itt jön be ugye a balzsamecet a képbe, hogy a balzsamecetnek is megvan az édessége, főleg ha már a korábban említett érlelt balzsameceteket használjuk. Ne adj Isten akár ízesítetteket, és most itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy egy megyleves esetében megyes balzsamecetet használni, hanem például egy kardamom, egy olyan fűszer, ami nem igazán megszokott a mindennapokban, viszont egy gyümölcsnek kifejezetten jó kiegészítője lehet. Egy kardamomos balzsamecet az például tökéletes megoldás lehet arra, hogy ezt a hideg, tulajdonképpen nem is gyümölcs leves, hanem gyümölcs eszenciánkat még egy picit izgalmasabbá tegye. A fekete bors szintén tökéletesen alkalmas erre, egy kis frissen őrölt fekete bors. Én egy pici csipet sót mindig teszek bele, hiszen a só az még jobban kihangsúlyozza az ízeket, és ez egy gyümölcsleves esetében is igaz. A betét, amitől nekem például ez egy előételé válik, az lehet akár egy zöldség. Jelen esetben egy hajszálvékonyról gyalult édeskömény, aminek van egy pici ánizsos íze, amivel szintén semmi más nem kell tennünk, mint hogy egy kevés olívaolajat adunk hozzá, pár csepp lájmlevet, sót és borsot. Néhány perc állás után ugye elkezd egy picit a sótól összeesni, ezt a tányér közepére halmozzuk, és például egy sütőben sült, enyhén megsózott rikottával még ezt megkoronázzuk, köréöntjük a megy eszenciánkat, és ez egy tökéletes hideg nyári előétel lehet. Gyümölcsleves, de mégis előételként funkcionál.
0: Abszolút. Én egyébként megszoktam hekkelni a rendszert, és gyümölcslevest eszem a főétel előtt, és a főétel után is beosztom, hogy addigra is maradjon, de így is nagyon ízletesnek hangzik, de ha jól sejtem, akkor desszert gyümölcslevessel is készültél, úgyhogy nem sokára majd ezzel folytatjuk, de főételt is látok a szemedben.
1: Jól látod.
0: Úgyhogy ezek még mind terítéken lesznek. A vendégem Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chiefje, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és a mai vendégemmel Györfi Árpáddal, a Four Seasons Executive Chefjével. Tegnap is itt járt nálunk, akkor egy finom salátát készítettünk és egy tejpitét, most pedig a gyümölcslevesekről beszélgettünk, mint előétel, mint desszert. A te olvasatodban a gyümölcsleves egy jó tejszínhabbal vagy fagyival leginkább desszert. Most megbeszéltük, hogy akkor a te olvasatodban mi az előétel. Akkor következik egy főétel, és utána majd rátérünk a desszertre is. De a főétel mi a mai napon?
1: Gyerekkori kedvencem, ihlette főételt szeretnék javasolni. Ez pedig a tökfőzelék. Én nagyon-nagyon szerettem. Lehet, hogy sok gyerek nem kedvelte, de én kifejezetten imádtam, ha jól volt elkészítve. Ugye ez egy fontos kritérium, és nekem valószínűleg gyerekként szerencsém volt, valószínűleg a menzán is, meg esetleg otthon is mindig jó tökfőzeléket kaptam, így csak és kizárólag jó emlékek fűznek hozzá. Természetesen nem feltétlenül a klasszikus, tradicionális formában készíteném el. Most egy más gondolat mentén indulnék el, ami építkezik nyilván a tökfőzeléknek az alapjaira, de mégis egy picit modernebb. Ugyanakkor becsukott szemmel ugyanazt az ízhatást tudja eredményezni, és ugyanúgy vissza tud repíteni mindenkit a gyerekkorba. Nos, ez leginkább a bajtököt mártásként fogom felhasználni. Ugyanúgy indul, mint egy tökfőzelék, egy kicsi finomra vágott vöröshagymát. Szépen lassan párolunk, fontos, hogy nem kaphat szint, nem kezdhet el karamellizálódni, végképp nem éghet meg, tehát meghagyjuk üvegesre párolva. Majd erre rákerül a bajtök, itt ezen a ponton le is sózzuk, amitől ugye néhány pillanat múlva a hő hatására és a só hatására össze fog esni, és hagyjuk párolódni. Ezt követően adhatunk hozzá tejszint, de én tejfölpárti vagyok, úgyhogy én tejfölben gondolkodnék tovább, legalább 20% zsírtartalommal, azért az kell neki, hogy megfelelően krémes legyen, és a befejezés az tulajdonképpen egy pici cukor, egy kevés ecet, és itt nem kell túl gondolni, nem kell 50 éves balzsamecetekben gondolkodni. Itt az a lényeg, hogy egy pici savat adjunk neki, és ugye savat vagy citrussal, vagy ecettel szoktunk belevinni az ételekbe, de én a tökfőzeléknél nagyon-nagyon maradian gondolkodom, és csak a klasszikus ecet, és semmi más. Majd a végén a friss kapor. Fontos, hogy ezt nem szabad hosszasan hőkezelni, sőt, szinte sem annyira, tehát amikor már kellően megpuhult a tök, akkor hozzáadjuk a paprot, és rögtön turmixoljuk is. Tehát ez tulajdonképpen egy krémes mártás lesz. Amellé pedig cukkinit fogok készíteni, és javaslom, hogy mindenki ezt tegye, mert én biztos, hogy a mai napon már ezt fogom elkészíteni. Sárga és zöld cukkinit vegyesen használva, igazából semmilyen trubáj nincs benne, ízlésünk szerint daraboljuk, van, aki kiveszi a belső-középső magházát, én igen, én csak a zöldség húsát szeretem meghagyni, és egy gyors forrázás után egy kevés olívaolaj serpenyőbe csak átforgatom. Én rendkívül nagy rajongó

0: tábornak, úgyhogy még a cukkinire is egy kis frissemágot kaprot fogok szórni, sóval, borssal ízesítem, és semmi más nem igényel. És most jön a kampányom, hiszen Magyarországon azért relatíve kevés halat fogyasztunk, márpedig ez a tök főzelék ihlette étel, ez nagyon is megkívánja a halat, és nagyon-nagyon jól működik együtt. Lehet ez egy folyami hal, akár egy fogas, akár egy pisztráng, vagy lehet tengeri halban is gondolkodni, gondolkodhatunk lazacban. Színben is nagyon jól működik, hiszen lesz egy ilyen világos színű tökmártásunk, mellette a zöld és üde sárga cukkinik, és akkor a rózsaszín lazac az igazán jól mutat ezen a tányérom. Cukkiniket tovább lehet variálni, én nagyon nagy rajongója vagyok a rántott zöldségeknek, tehát ha egy-két karika rántott cukkini is megjelenik ezen a tányéron, az nem csak ízhatásban, hanem megjelenésben is változatosságot kölcsönöz majd ennek a tányérnak, és én azt gondolom, hogy egy relatíve gyorsan egy nagyon komplex tányért tudunk otthon is összeállítani, mindenféle komolyabb konyhai szaktudás nélkül. A lazacot érdemes csak és kizárólag bőrén sütni, már aki szereti a bőrét, én nagyon javaslom, hogy próbálja ki mindenki, mert ha kellően ropogósra sül a halnak a bőre, akkor ez nagyon-nagyon élvezhető, és hosszasan és lassan kell sütni a bőrén. Nagyon oda kell figyelni a lazacnál, hogy ne kerüljön túlsütésre. Ha kiszárad a lazac húsa, akkor ezzel minden élvezeti értékét elveszíti.
1: Meg a szép rózsaszín színét is.
0: Azt is, mert jelentősen kifehéredik, de ugye ez nem csak a lazacnak a sajátossága, hanem minden halnak, hogy nagyon-nagyon hajlamos a kiszáradásra, és ezáltal élvezhetetlenné válik. Úgyhogy a halakat nagyon kíméletesen kell sütni. Lazac az talán azoknak, akik nem annyira magabiztosak ebben, vagy ezen a téren, egy szerencsésebb választás, hiszen magasabb zsírtartalmú halról beszélünk, így egy picit nehezebben szárad ki. Egyébként nyáron meg tökéletes, és tele van omega 3-mal. Azért ez egy fontos szereplője a táplálkozásunknak, amit be kell vinnünk a szervezetünkbe, hiszen ezt nem tudjuk előállítani.
1: És milyen jó, hogyha ilyen formában vihetjük be, és nem vitamin formájában. Na hát nem sokára rátérhetünk arra a bizonyos gyümölcsleves desszertre, hogy a te olvasatodban mi az, ami ilyen szinten desszertnek mondható. A vendégem Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chefje, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és a hétvégén a vendégem Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chiefje, ül most itt velem a stúdióban, velem szemben, és Árpi azt mondta, hogy számára a gyümölcsleves úgy, ahogy szokás adni, fagyival, tejszínhabbal, tejszínesen, az számára mindenféleképpen desszertnek minősül, úgyhogy mi most elkészítettünk egy gyümölcsleves ihlette, inspirálta előételt, beszélt egy főételről, na és akkor most jöhet a gyümölcsleves, mint desszert.
1: Az a klasszikus forma, ahogy a gyümölcsleveseket általában készítik, az nekem a desszert kategóriába esik. Amit, és most őszinte leszek, ebben nem tudok teljesen objektív lenni, itt most lesz szubjektivitás. Én nem szeretem sem a fahéjat, sem a szegfűszeget a nyári időszakban, főleg nem egy megylevesben, vagy egy eperlevesben. Szerintem egyszerűen nincs ott helye. És nem a frissességet hozza. Nekem a tél, az ősz, a szegfűszeg meg a fahéj, úgyhogy én ilyen jellegű kis redukciókat nem is készítek, mert ugye klasszikusan a megylevesbe azért egy ilyen fahéjas, szegfűszeges cukorszirup az alap. Én ezt elkerülném. Itt is alkalmazható egyébként az a technológia, amit az előételhez javasoltam, hogy eszenciát készítsünk. A málnából például egy tökéletes eszenciát lehet készíteni. Ez most nem feltétlenül annyira az otthoni felhasználásra, inkább csak egy kicsi kitérő, hogy én mi az, amit az éttermemben készítettem. A málnát egy nagyon enyhe cukorszirupba felfőztem, rövid ideig hőkezeltem, hogy megőrizze a gyümölcs frissességét, az összes aromáját, és utána turmixoltam és átszűrtem, tehát egy nagyon szép, tiszta eszencia lett belőle, és amit ehhez kínáltam az étteremben, az egy sóskafagylalt. Azért, mert én valami őrületes módon nem szerettem a sóskát. Tehát engem a világból ki lehetett volna kergetni a sóska főzelékkel, számomra az egy értelmezhetetlen étel volt, viszont magát a sóska levelet szerettem. Annak viszont van egy olyan tulajdonsága, hogy ahogy egy pici hő éri, elkezd barnulni. Nekem viszont nagyon tetszett, hogy üdezöld. És abban gondolkodtam, hogy én ebből szeretnék valami ehetőt készíteni, úgyhogy végül is kijukadtam oda, hogy a kis sav tartalmával, ami nem is olyan kicsi, és a frissességével, ez lehet, hogy jól működhet fagylaltként. És szeretném jelezni mindenkinek, hogy kiválóan működik a sóska fagylaltként, különösen a málnával. Tehát ez tényleg valami olyan együttállás, ami egészen ritka, és fantasztikus harmóniát ad.
0: Hát meg, hogyha valaki úgy, mint te, nem szereti annyira a sóskát, így ha kombinálja fagyi formájában, akkor a jó a rosszal keveredik, és egy jó lesz belőle. Hogy kell ezt elképzelni?
1: Ez tulajdonképpen egy joghurtbázisú fagylalt, amihez a joghurtot, az étteremben nyilván glükózt, de háztartásokban egyébként, hogyha van fagylaltgépünk, akkor klasszikusan kristálycukorral is elkészíthető lime-levet, lime-héjat és sóskát adok hozzá, és ezzel került be a mi fagyigépünkbe. Ugye igazából csak elkalandoztam, és egy kicsit megosztottam a sóskafagyival és a málnával kapcsolatos szenvedélyemet a hallgatókkal, de maradjunk egy picit a háztartási vonalon, és szeretnék olyan ötletekkel is előállni, amik otthon is kivitelezhetőek, és ha már gyümölcslevesről beszélünk, akkor eperleves. Én a tejfölt itt nem kedvelem. Tehát én azt gondolom, hogy a tejszínnek van helye, mert a desszert hangulatot nekem például az hozza meg egy gyümölcslevesnél, amikor már tejtermék kerül bele, és ha beletesszük a tejszínt, akkor nekem onnantól kezdve az már a desszert felé tendál. Ami viszont nagyon jól áll ennek a levesnek, ami nem a fahéj és a szegfűszeg, az például egy friss bazsalikom. És én nem nagyon szoktam hőkezelni túl sokáig a gyümölcsöket, valamennyire muszáj természetesen, nyilván sterilizális. Úgyhogy ezt egy pici cukros vízben az epret felteszem főni, és gyakorlatilag ahogy felfort, és az eper húsa mondjuk úgy, hogy megadta magát, és turmixolásra kész, abban a pillanatban turmixolom is, és adom hozzá a tejszínt, amivel még egyszer felforulom, és azonnal hűtöm. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt a folyamatot azzal zárjuk le, hogy azonnal jégfürdőbe tesszük, és minél hamarabb lehűtjük. A bazsalikom természetesen turmixoláskor kerül hozzá, és néhány csepp lime lé és lime, reszelt lime héj, az kiválóan tudja ízesíteni. Ehhez kell a betét, én azt gondolom, hogy csak és kizárólag eper, friss eper, és akkor ez egy tökéletes nyári desszert.
0: Semmi mással nem ízesíted?
1: Csak és kizárólag cukor, lime és bazsalikom. Lehet bele vaníliát tenni. Na de hát miben nem lehet vaníliát tenni, ami desszert, ugye?
0: Meg akkor igazából, ha már desszert, akkor egy kis vaníliafagyit is.
1: Abszolút. Tehát innentől kezdve szabad a pálya. Minden, ami nekem bűnnek minősül az előétel kategóriában, legyen ez a tejszínhab vagy a fagylalt, az a desszert kategóriában abszolút nem, hogy megengedett, hanem hát kötelező elem.
0: Igen, mert azt mondtad, hogy ugye az előétel fő feladata, hogy még jobban meghozza az étvágyunkat, de ha már elterítjük magunkat egy kis fagyival, meg tejszínhabbal, akkor hova fér a főétel? Úgyhogy igazából ebben egyetértek veled, úgyhogy meggyőztél. Remélem a hallgatókat is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a hétvégén, és ilyen finom falatokat javasoltál nekünk.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Györfi Árpád, a Four Seasons Executive Chefje volt a vendégem ezen a hétvégén a Befordultam a Konyhára című magazinban.
2: Sziasztok, Timár Ilotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
3: Ez a legújabb magyar zene. Gathering

0: Már nem félek a sötétben, ez szólt most itt a Petőfin Minden Magyar. Ezzel a dallal búcsúzom erre a hétvégére, köszönöm, hogy velem töltötted. Csodás volt a nyeremény hétvégénk, szuper történeteket hallhattunk, jó kis vendégeim voltak a magazin műsorokban is, hát azt hiszem így kell zárni egy hétvégét számomra legalábbis, de viszont maradj még itt a Petőfin, ugyanis Szikora Tomi kollégám érkezik, vele kezdődik a Petőfi 56, utána pedig délután, ha most esetleg nem nyertél volna nálam páros mozi jegyet, akkor megy Egyesi Gábornál még három páros mozi egy nyerhető, megszerezhető, úgyhogy játssz vele is. Most pedig én elköszönök, Korcsok Laurát hallottad. Legyen csoda szép napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madarat tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor

0: Azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, meleg idő lesz. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es főváros felé vezető oldalán megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Az 52-es főúton az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási miniszter videó üzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértékeken belüli. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy ohiói utcai fesztivál közelében. Legkevesebb 12-en megsebesültek, 2 ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese azt mondta, egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket, és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket vagy videókat, ami segíthet a keresésben. A rendőrtiszt szerint legalább 2 lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiük, többségük a 20-as évei elején jár.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Ma túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. Napközben 26-30 fok várható. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Vasárnap délben jönnek azok a dalok, amelyek mellett nem mehetünk csak úgy el. Ez a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56 top magyar kedvencekkel. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A 28. helyről szól az újonnan összeállt Diaz Menta formáció dala, az Idegen.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: A 28.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: A TikTok és a nyár egyik legnagyobb kedvence szól most a Petőfi Rádióban. Filó, Tonik, 100-szor. Vannak dalok, amelyek egyetlen pillanatot mesélnek el, és vannak olyanok, amelyek egy egész érzelmi folyamatot sűrítenek néhány percbe. Na ez a dal pontosan ilyen. Arról szól, amikor az ember újra és újra ugyanazokkal az érzésekkel találja magát szembe, és egy idő után rájön, hogy a változás kulcsa sokszor az elfogadásban rejlik. Hogy nem minden történetet lehet a végtelenségig folytatni, és néha éppen az visz előre, hogyha elengedjük azt, ami már tényleg nem szolgál minket. Szóval egy őszinte, inkább gondolatébresztő dal a tovább lépésről, az újrakezdésről és az élet természetes változásairól. Aj, de nehéz ezeket kimondani. Ez a 100-szor itt a Petőfi.
1: A 24.

0: következik a Karzon Kóma és Dudló egy dalban, a Szemüveg a Petőfi Rádiós lágerlistáján. A srácok már tényleg évek óta tervezgették a közös munkát, mindig csak beszéltek róla, hogy összehoznak valamit, mindig hiányzott az a szikra, de most végre minden összeállt és megszületett a közös szerzeményük, ami nem csak egy kollaboráció lett, hanem mondhatni, hogy régi barátok, közös találkozása, közös alkotása, a Szemüveg, amely arról szól, hogy valaki teljesen megváltoztatja azt a gondolatodat, ahogyan a világra nézel. Egy játékos mégis mély gondolat arról, hogy néha egy másik ember segít igazán tisztán látni önmagunkat és a körülöttünk lévő dolgokat. Itt a Szemüveg.
1: Petőfi 56. A hét legjobb hazai.

0: Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival. Petőfi Rádió.
1: A közvetlen folytatásban pedig Szoler és Betonhof érkezik egy dalban, akik három éve, három-négy éve

írták egy ottani session alatt, és konkrétan a zene verzéje 5 perc alatt kész is lett, tehát egy éjszaka alatt meg is volt a demo felvétel. A zeneklipjében a barátaik szerepelnek, és a kamera mögött is ez a helyzet. Szóval, hogyha van olyan dal, ami ösztönből jön, csak úgy és nincs túlszervezve, akkor ez ilyen. Soler, Betonhofi, Nem ijeszt meg, a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Mutatom a helyezését. Petőfi.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével.
1: Egy-két perc és itt a Valhalla. Fesztiválok, szabadtéri koncertek, hosszú nyári éjszakák. A Valhalla turnébusza már beindult, és rengeteg helyszínen megáll ebben a szezonban is. Például a legfontosabb állomások között ott van a Sopron Fest, az EFOT, Vác, Kaba, Zenta, Strand Fesztivál, és majd nyár végén persze a Budapest Parkos koncertjük. Éjfél Tájt, ez a zene következik mindjárt a Petőfi Rádió hivatalos lágeristájáról.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
3: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
2: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
4: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
2: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. A kemény hétköznapok után
0: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
5: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos meleg idő lesz. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es főváros felé vezető oldalán megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Az 52-es főúton az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Lucin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott be egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. Ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértéken belüli. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy ohiói utcai fesztivál közelében. Legkevesebb 12-en megsebesültek, két ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese azt mondta, egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket, és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket vagy videókat, ami segíthet a nyomozásban. A rendőrtiszt szerint legalább ketten lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a 20-as évei elején jár.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon, holnap néhol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy óra után folytatódik a Petőfi 56, miközben a Well Hello sorra veszi a nyári helyszíneket, a koncerteket, a zenéjük nálunk is folyamatosan pörög, a Petőfi rádiós lágerlistáját hallott. Következnek a legjobbak, ez már a top 12, a Well Hello-val, itt az éjféltáj.
1: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi 56.
1: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a 7 legjobbjaival.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar. A

0: Zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Amelyben itt az új halott pénzdal. Gyerekek, a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. A dal, amely szerintem reménykeltő, és azt üzeni, hogy a következő generáció lehet más, hogyha a szeretetet, a figyelmet, valamint az emberi kapcsolatokat fontosabbnak tartja a pénznél és a látszatnál. Szóval a pénz, valamint a státusz hajszolása közben ne felejtsük el azt, ami igazán fontos számunkra. Az otthon, a család és a szeretet. Halott pénz, gyerekek, ezt indítom, mutatom a helyezését.
1: A nyolcadik.

0: májusban volt egy Budapest Parkos koncertjük, ahol a legújabb Beszívom című daluk is elhangzott. A zene, amely egy energikus, afrobeat alapú hangzásvilágot hoz, és abszolút táncolható az alap, egy ilyen felszabadító, nyári hangulatot sugározó dal, amely itt van a Petőfi Rádiós lágerlistáján is. Follow the Flow, Beszívom, mutatom a helyezését.
1: Az

0: Petőfi 56.
1: A hét legjobb hazai zenéivel.
0: Petőfi Rádió.
2: Közöttük most a Blaha Louisianával. A nyár nem indul be nélkülük. Hogyha élőben akarod hallani akár a most következő új dalt, aminek a címe Sűrű Végtelen, akkor például jövő héten, június 11-én a Budapest Parkban találkozhatsz a csapattal, de a hónapban fellépnek Pápán és Zalaegerszegen, és az új dal kötelező a playlisten. Nálunk is itt van a Petőfi Rádiós lágerlistáján, a dobogón Blaha Louisiana Sűrű Végtelen. Aha.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: A hét kedvencét pedig most az Imago Mundi hozza. Az első nagy lemezük a Széthullik a világ, amely nem egy egyszerű album, hanem egy hangulati utazás, amely végigvisz minket az érzelmek széles skáláján, a feszültségtől a feloldásig. Na erről a korongról szól most a 10. dal, az Estelente, amely megnyerte ezen a héten a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáját.
1: A győztes.

0: Café 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Pontosítok, ez volt a hivatalos lágerlistánk erre a hétre. A folytatásban pedig a délután Megyesi Gáborral töltetett. Ő várja az üzeneteket a 0630303380-as számukra. Kellemes hétvégét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon. Otthon. Program

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, Pillangó kisasszony, a Trubadur és a centenárium Mihály János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
1: A kemény hétköznapok után
0: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, meleg idő lesz, súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. Idén is várja a fiatalokat a katonai tábor Mogyoródon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Árokba hajtott egy autó a 33-as főúton Besenyő Telek térségében, a 10-es kilométernél a félútpályát lezárták. Az M1-es főváros felé vezető oldalán megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Az 52-es főúton az M5-ös csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette és öten megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött, agyonlőtt egy 35 éves embert, a Cisziordániát, az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. Két férfit súlyos, három másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül agyonlőtték. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A terce vezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy olyan kormány tisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Már lehet jelentkezni a mogyoródi militári tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat. A résztvevő katonák, rendőrök és pénzügyőrök vezetésével is ismerkedhetnek meg a különböző hivatásokkal, emellett kutyás és kommandós bemutatókon is részt vehetnek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel, ma délután az északkeleti tájakon, holnap néhol elszórtan fordulhat elő záporzivatar, délután több felé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már indítjuk is a vasárnap délutánunkat itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, és indul a mozis játékunk is, úgyhogy ha szeretnél ott lenni Steven Spielberg legújabb filmjének premier előtti vetítésén, a leleplezés napján, akkor figyeld az óra zenéjét. A kezdés az Zaporozs.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizáró.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

van, Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar kezdetét veszi a vasárnap délutáni menet, akár úton vagy, akár otthon pihensz, vagy éppen a munkában telik az időd. A zenei alefestésről én gondoskodom. A legfrissebb és legnagyobb slágerek mellett hozom neked a legizgalmasabb programtippeket, ráadásul egy nagyon jó kis mozis játékkal is készültem, ahol a tét egy páros belépő Steven Spielberg hamarosan érkező, hatalmas rejtélyeket boncolgató a Leleplezés napja című filmjének premier előtti vetítésére, szóval vadászd az óra zenéjét, amit ha meghallasz, akkor villám gyorsan küld el SMS-ben a dal előadóját és címét a 0303030380-ra. Indítsuk be a délutánt, tekerje hangerőm, mert már is itt van Filo és Tonik, ez a 100-szor.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Dobj össze egy kényelmes sportfelszerelést, és készíts be a futócipődet, mert június 12-én este újra elrajtol a mozgás éjszakája, ahol este 7 órától egészen hajnali egyik teljesen díjmentesen, kötelező regisztráció nélkül lehet kipróbálni rengeteg különböző sportágat országszerte. Budapesten közel 30 mozgásforma közül lehet válogatni, a zumbától és a spinningtől kezdve az éjszakai élményfutáson át a belvárosi kerékpár túráig gyakorlatilag minden lesz, akár egy látványos görkoris futamra is benevezhetsz, vagy részt vehetünk egy olyan gyalogtúrán, ami az új Néprajzi Múzeum tetőkertjét is érinti. Ha pedig a főváros mellett például Budakalászon kapcsolódnál be az eseményekbe, ott is garantált a jó hangulat, a meghitt gyertyafényes jogától a pörgős kispályás focig, mindenki megtalálja hozzá legjobban passzoló sportot. Úgyhogy nincs kifogás, mozduljunk ki, és mozduljunk meg június 12-én. Most is hozom a mozgáshoz az aláfestő zenét. Itt is van Szabi Kíz, Lil Frakkal, akik egy FLM örökzöldet poroltak le. Ez a Megtalállak még, és lehet, hogy hamarosan jön az óra zenéje is.
1: Ez

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma is elindítottuk mozis játékunkat, az óra zenéjét keressük, és már ebben az órában fel is csendült az a bizonyos dal, de hogy ki küldte el a leggyorsabban az előadót és a címet, már is kiderítem.
1: Halló, tessék!
0: Petőfi Rádió, Megyesi Gábor, halló, halló, jó helyen járok? Vajon?
1: Szia, Bernard vagyok, parancsolj!
0: Bernard? Rosszul hallottam.
1: Bennett,
0: bocsánat, nagyon, Bennett. Nagyon rosszul igen. Hallak, igen. Nagyon csendes közegben vagy. Te játszottál velünk?
1: Igen.
0: Okay.
1: Igen.
0: Jó, szuper, csak hogy jó helyen járok-e. Na, volt egy óra zenéje játékunk, áruljuk a hallgatóknak, hogy mi is volt az egészen pontosan.
1: Ez pedig a magas hegyen Belgrand fényes árnyék volt.
0: Így van, a Petőfi Rádió szlogenjét kérném már csak tőled.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Tökéletes, a nyerményed egy páros jegy a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Gratulálok!
1: Nagyon köszönöm.
0: Célzottan játszottál? Szeretnéd ezt a filmet megnézni, vagy úgy véletlenszerűen úgy voltál vele, hogy egy mozizás jó lesz?
1: Úgy voltam vele, hogy egy mozizás sose rossz.
0: Jó, akkor még nem is nagyon tudod, hogy miről szól ez a film.
1: Igen, még nem.
0: De jó. Azt mondják egyébként a kritikusok, hogy úgy kell rá beülni, hogy az embernek fogalma sincs, és hogy állítólag nagyon jó. Úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok nektek, Bennett, a mozizáshoz. Adáson kívül egyeztetjük majd a részleteket. Szép délután, szia-szia!
1: Nagyon köszönöm, szia-szia!
0: Bennett tehát csatlakozott a nyertesek sorához, és még kettő nyertest mindenképpen avathatunk ma délután, figyeld az óra zenéte is. Most pedig a Petőfin hozom neked a Blaha Louisiana-t, ez a legújabb sűrű végtelen.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A vasárnap délutánunkat folytatjuk. Lesz például mozisjáték is, úgyhogy keresd az óra zenét, hogy ott lesz Steven Spielberg legújabb filmjének a leleplezés napjának premier előtti vetítésén. SMS számunk 06303030380. Ezt az elérhetőségünket érdemes feljegyezni. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán megyünk tovább Olá Ibolyával, akitől itt lesz a Baby. Tarts velem!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19:40 perckor a Dunán.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
4: A Duna napok az kihagyhatatlan.
3: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
5: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
3: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos meleg idő lesz. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. Több ezren neveztek a mai női futógálára.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset miatt az M7-es Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvárnál a 64-es kilométernél a két belső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Árokba hajtott egy autó a 33-as főúton Besenyő Telek térségében, a 10-es kilométernél a félútpályát lezárták. A 37-es főúton a Prügyi körforgalomnál elesett egy motoros, a 28-as kilométernél rendőr irányítja a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenet a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. A Leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette és öten megsebesültek. Az elkövetőt végül agyonlőtték. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Több mint 10 000-en neveztek a 31. Aldi női futógálára a Városligetben. Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője elmondta, hogy több mint 700 településről érkeztek a résztvevők, és hogy sokan vannak közöttük 60 év fölöttiek.
2: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. Sallai Roland és Kerkez Milos sem léphet pályára a magyar labdarúgó válogatottban kedden a kazahok elleni felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A Magyar Szövetség mai tájékoztatása szerint Sallai pénteken a finnek ellen 2-1-re megnyert találkozón kapott egy rúgást, azóta fájdalmat érez az Achilles-szinában, így elhagyta a válogatott edzőtáborát. Kerkez pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Brazília 2-1-re nyert Egyiptom ellen, 2-1 a csütörtökön kezdődő labdarúgó VB-re készülő válogatott felkészülési mérkőzésén. További 3 VB résztvevő válogatott is pályára lépett magyar idő szerint ma hajnalban. A címvédő Argentina 2-0 Honduraszt, Törökország 2-1-re Venezuelát, Curaçao pedig 4-0 Arubát győzte le. A cseh Katerina Siniaková és az amerikai Taylor Townsend nyerte a női párost a francia nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt duó a mai döntőben 2 szetben győzte le a másodikként rangsorolt kazak Danilina és szerb Krunic párosát. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napos idő várható, holnap kevés fátyú a felhővel, néhol elszórtan előfordulhat záporzivatar, többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, napközben 27-31 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Folytatjuk a vasárnap délutánunkat itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Te is kézzel írod a bevásárlási listát? Vagy egyáltalán nem írsz? Na nem sokára elárulom, hogy ez miért is fontos. Közben megy tovább a mozis játékunk, úgyhogy figyeld az óra zenét. A kezdésben most olajbaját hozom neked, ez a baby.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

sorozatot, ahol minden magyar, benne pedig Jude Law, aki igencsak lendületesen indítja el az új korszakát. Megérkezett a Vroom, a hamarosan megjelenő civil album legelső dala. Ez egy könnyű, fülbemászó nyári slágervárományos, ami egyébként tökéletes kísérője lehet az esti autókázásoknak. Most a mélyebb témákat dobta egy kicsit, és tudatosan lazább hangulatot hozott nekünk. A zenéhez ráadásul egy igen látványos klip is készült, amiért a stáb egészen Japánig utazott. A végeredmény egy igazi éjszakai száguldozás lett Tokió utcáin tele ikonikus sportautókkal. A hazai szcéna egyik legmeghatározóbb arca egyébként már 150 millió stream felett jár a Spotin. Hát akkor indítsuk is be az új érát, íme Jude Law és a legfrissebb Vroom, közben pedig ne feledd, keressük az óra zenéjét.

0: Ma délután ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként.
1: 0630 30 30 380. Ez a Petőfi Rádió.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és már is kiderítem, hogy ki küldte el a leggyorsabban az óra zenének előadóját és a dalcímét.
1: Tessék!
0: Megyes Gábor, Petőfi Rádió, haló-haló! Kivel beszélek?
1: Szia, Jászmin vagyok.
0: Szia, Jászmin! Hát volt egy óra zenéje játékunk, és te szuper gyorsan elküldted, árjuk a hallgatóknak, hogy mi is volt ez egészen pontosan. Zsagár
1: Wings of Love.
0: Zsagár Wings of Love. Tökéletes a Petőfi Rádió szlogenjét kérném már csak tőled, Jászmin.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Ez így nagyon jó, úgyhogy a nyereményed egy páros jegy a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Gratulálok!
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm, örülök neki, megnéztem az előzetest, és hát izgatottan várunk.
0: Ufós film. Megvan, hogy kivel mész el?
1: Igen, a párommal fogok elmenni, ő nagyon szereti az ilyen témát, és akkor ő mondta, hogy nézzük meg, aztán ugye akkor az előzetes megmutatta, és engem is így akkor ez így bevonzott.
0: Na, és akkor rendesül premier előtt láthatjátok. Szuper, akkor nagyon jó mozizást kívánok nektek, kérlek ne tedd le a telefont, adáson kívül egyeztetjük a részleteket. Köszi a játékot, szép napot, szia-szia! És ezúton is így finoman jelezném, hogy már csak egyetlen egy lehetőség van nyerni. A következő órában is figyeld majd az óra dalát. Most pedig hozom a galaxisokat a folytatásra. Ez az olasz film. Itt a Petőfi.

rajzolom, érem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell. Jeleket látok, és nem érdekel.

Az Elefánt és a Kösz itt a Petőfin, ahol minden magyar, és én is köszönöm ezúton is a Légynek, amelyik itt van a stúdióban, nem tudom elkapni, pedig már egy ideje üldözöm, leköt így a dalok között. Na de, ígértem, hogy beszélgetünk a bevásárló listáról, mert hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mobil alkalmazásba írjuk, esetleg egy zsebbe gyűrt papírcetlin visszük magunkkal, vagy fejben tároljuk. Ha a hagyományos listára szavazol, akkor van egy nagyon jó hírem. A pszichológusok és az idegtudósok szerint ez egy nagyon jó mentális trükk. Kutatások ugyanis kimutatták, hogy a kézírás sokkal jobban megdolgoztatja a memóriát, mint a kijelzők nyomkodása. Amikor tollat ragadsz, és az agyad már előre rendszerezi az infókat, a lap tapintása és a szavak elhelyezkedése pedig mind segít abban, hogy később sokkal könnyebben beugorjon, hogy mi maradt ki. Ráadásul a telefonunk sem fog folyamatosan értesítésekkel kizökkenteni a polcok között, és hát lássuk be, hogy semmi sem fogható ahhoz a felemelő, megnyugtató érzéshez, amikor a megszerzett cuccokat végre határozottan áthúzhatjuk a papíron, vagy éppen egy pipát tehetünk mögé. Szóval nosztalgiázni ér, nagy cetli továbbra is menő, és hasznos, ha bevásárolni megyünk. Most pedig adjunk a rock'n'rollnak a folytatásban, itt a Petőfin, a Platon Karate elérkezik, ez az Odaér.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hamarosan az utolsó köréhez érkezik a mozis játékunk, úgyhogy ha szeretnél ott lenni Steven Spielberg legújabb filmjének a leleplezés napjának premier előtti vetítésén másodmagaddal, vadászd az óra zenéjét, amit ha meghallasz, küld el nekem a dal előadóját és címét SMS-ben a 06303030380-ra. Szép délutánt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a következő órát pedig azonnal a 30Y-nal indítjuk el. A friss hírek után itt lesz a Szeretni Akart.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
5: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos, meleg idő lesz. Folyamatosak a harcok Ukrajna és Oroszország között. Csak nem 500 000 forintra bírságolták a rekorder gyors hajtót Csepelen.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Árokba hajtott egy autó a 33-as főúton Besenyő Telek térségében, a 10-es kilométernél a félútpályát lezárták. Az M1-es főváros felé vezető oldalán megnyitották a 17-es kilométernél található Via-Torbágy csomópont felhajtóágát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben az orosz hadsereg csapást mért több más célpontra is, ezekben a helyi hatóságok szerint 5 civil vesztette életét. Támadásért egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítményt is a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 000 forintos bírságot szabtak ki. Járműhiba miatt a déli pályaudvar és Kelenföld között csak egy vágányon járnak a vonatok, közölte a MÁV Inform. Emiatt a déliből induló és odaérkező vonatoknál késésekre lehet számítani, egyes elővárosi vonatok pedig Kelenföldön fordulnak vissza.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. Sallai Roland és Kerkez Milos sem léphet pályára a magyar labdarúgó válogatottban kedden a kazahok elleni felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A Magyar Szövetség mai tájékoztatása szerint Sallai pénteken a finnek ellen 2-1-re megnyert találkozón kapott egy rúgást, s azóta fájdalmat érez az Achilles-szinában, így elhagyta a válogatott edzőtáborát. Kerkez pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Brazília 2-1-re nyert Egyiptom ellen, 2-1 a csütörtökön kezdődő labdarúgó VB-re készülő válogatott felkészülési mérkőzésén. További 3 VB résztvevő válogatott is pályára lépett magyar idő szerint ma hajnalban. A címvédő Argentina 2-0 Honduraszt, Törökország 2-1-re Venezuelát, Curaçao pedig 4-0 Arubát győzte le. A 7-szeres világbajnok címvédő Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros VB magyar nagydíját a Balatonparkban. A Ducati spanyol versenyzője mögött honfitársa, a KTM-es Pedro Acosta lett a második, a harmadik helyen pedig Márquez csapattársa, az olasz Francesco Bagnaia végzett. Köszönöm figyelmüket!
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napos idő várható, holnap kevés fátyol felhővel, néhol elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, több felé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, napközben 27-31 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 16 óra után járunk pár percen, úgyhogy indul az utolsó kör a mozis játékunkból. Ha szeretnél te is ott lenni Steven Spielberg legújabb mozi filmjének premier előtti vetítésén, a leleplezés napján, figyeld az óra zenéjét. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok, a kezdésre a 30Y-t hozom neked. Ez a Szeretni Akart.
1: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag magyar zenét.

0: magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként.
1: 0630 30 30 380. Ez a Petőfi Rádió.
2: Én egyedül is lak.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Itt volt az óra zenéje pár perc, ami azt jelenti, hogy a leggyorsabb fülelőnk már talán zsebben érezheti a páros belépőt Steven Spielberg legújabb hatalmas durranására a Leleplezés napja című film premier előtti vetítésére. Nem sokára hívom. Egyébként maga a legendás rendező nyilatkozta nemrég, hogy ez a projekt sokkal közelebb áll a tényekhez, mint a fikcióhoz. Spielberg szerint, míg az E.T. vagy a harmadik típusú találkozások inkább a fantasy és a tudományos spekuláció kategóriájába tartoztak, ez a film kvázi dokumentumfilmként funkcionál majd. A rendezőt ugyanis a kőkemény valóság indította be, egészen pontosan a The New York Times által 2017-ben nyilvánosságra hozott, és a Pentagon által is hitelesített TikTok UFO felvétel, na meg a légierő és a haditengerészet pilotáinak döbbenetes vallomásai. A sztori ugye nagyjából annyi volt, hogy egy TikTok formájú objektumot láttak a tenger felett. A borzongató alapanyag mellé rendesül elképesztő sztárparádé is jár a filmben. A vásznon olyan nevekkel találkozhatsz, mint Emily Blunt, Josh O'Connor és Colin Firth. A Leleplezés napja június 10-én szerdán landol majd a hazai mozikban, de többen a Petőfivel premier előtt megnézhetik. Na de hogy ki az utolsó szerencsés ezen a hétvégén, nem sokára kiderül. Most Dest, Young Flight és Azariát hozom neked a folytatásra. Ez a Pannónia.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Eljött a mozis játékunk utolsó köre, már is kiderítem, hogy ki küldte el a leggyorsabban az óra zenének előadóját és a dalcímét.
1: Lengyel Kinga, tessék.
0: Megyes Gábor, Petőfi Rádió. Halló, halló, szia Kinga!
1: Szia, Kinga vagyok.

0: köszönöm a játékot neked, legyen nagyon szép a napod, és se érezzétek majd jól magatokat.
1: Nagyon szépen köszönjük, és Petőfi Rádió minden magyar, a legjobb.
0: Szuper. Már ott a jegy, már nem kell mondani. Köszönöm szépen, szia-szia.
1: Szia-szia.
0: Ne tedd le a telefont, kérlek, hamarosan egyeztetjük a részleteket. Na hát, micsoda, kitörő a lelkesedés. Tehát akkor véget ért a mozis játékunk, de ne csüggedj, mert találkozhatsz még játékokkal itt bőven a Petőfin. Most pedig folytatjuk Valmarral és André Szinszel, ez az Átutazó.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megvan az a pillanat, amikor egy jó kis buli után mindenki indulna már haza, de neked még semmi kedved lezárni az estét. Csak ülsz az asztalnál, jön az utolsó utáni kör is, mert olyan jó még egy kicsit megállítani az időt és megosztani a gondolataidat a többiekkel. Pontosan ezt a mindannyiunk számára ismerős éjszakai hangulatot kapta el Nora Till a legfrissebb dalában. A zene teljesen egyedül a saját szobájában született meg, miközben a belső világát és az élet nagy kérdéseit próbált a dalba önteni. A végeredmény fülbemászó lett, ami egyébként tökéletesen passzol a délutánhoz, akár épp hazafelé tartasz az úton, akár otthon pihensz a kanapén. Jön Nora Till és a Last Round Stable, itt a Petőfin.

0: Megyünk tovább a délutánunkban itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jövök a következő órában balatoni programokkal, illetve az idei év egyik legfontosabb orvosi hírével is érkezem. Mindenképpen tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a friss hírek után pedig azonnal jön Fábia Juli Zuekerrel. Ez lesz a Jazz on Wine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos, meleg idő. Folyamatosak a harcok Ukrajna és Oroszország között. Késnek a vonatok Kelenföld és a déli pályaudvar között.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Súlyos baleset történt korábban az M7-es főváros felé vezető oldalán Polgárdi előtt. A 80-as kilométernél már minden sáv járható, de a több mint 8 kilométeres dugó csak lassan oszlik fel, így aki teheti, a 90-es kilométernél letérve a 7-es főút felé kerülhet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Áldozata van a szombat éjjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Zaporizsja megyei faluban lévő busz megállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légi csapások Dnipropetrovskban is. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban, azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. Az urnákat este 7 órakor zárják, az első eredmények holnapra várhatók. Második világháborús szovjet bombát találtak Gyulafirátóton. Az 50 kg-os szerkezet csatornázás közben került elő. A katonai tűzszerészek a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig elszállították. Járműhiba miatt a déli pályaudvar és Kelenföld között csak egy vágányon járnak a vonatok, közölte a Mávinform. Emiatt a déliből induló és odaérkező vonatoknál késésekre lehet számítani, egyes elővárosi vonatok pedig Kelenföldön fordulnak vissza.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. Sallai Roland és Kerkez Milos sem léphet pályára a magyar labdarúgó válogatottban kedden a kazahok elleni felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A Magyar Szövetség mai tájékoztatása szerint Sallai pénteken a finnek ellen 2-1-re megnyert találkozón kapott egy rúgást, azóta fájdalmat érez az Achilles-szinában, így elhagyta a válogatott edzőtáborát. Kerkez pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Brazília 2-1-re nyert Egyiptom ellen 2-1 a csütörtökön kezdődő labdarúgó VB-re készülő válogatott felkészülési mérkőzésén. További 3 VB résztvevő válogatott is pályára lépett magyar idő szerint ma hajnalban. A címvédő Argentina 2-0-ra Honduraszt, Törökország 2-1-re Venezuelát, Curaçao pedig 4-0-ra Arubát győzte le. A 7-szeres világbajnok címvédő Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros VB magyar nagydíját a Balatonparkban. A Ducati spanyol versenyzője mögött honfitársa, a KTM-es Pedro Acosta lett a második, a harmadik helyen pedig Márquez csapattársa, az olasz Francesco Bagnaia végzett. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő várható, holnap kevés fátyol felhővel, néhol elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, napközben 27-31 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Örök tovább a vasárnap délutánunk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jövök majd az idei év egyik legfontosabb orvosi hírével, a Balatonnál is körbenézünk. Mindezek mellett pedig rengeteg jó hazai zenét is hallgatunk. A kezdés Fábián Júli és Zuekker párosáé, ez a Jazz on Wine.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Itt a jó idő, és hát ha legszívesebben azonnal a Balaton felé vennéd az irányt, akkor jó hírem van. A magyar tengerhez nem csak fürdeni éri meg leruccanni, a környék már most is ezerféle élményt tartogat. A strandoláson kívül, ha szeretsz túrázni, akkor a Szentgyörgy-hegy 30 méteres bazalt orgonái, vagy a Szigligeti vár panorámája is hatalmas élményt tud nyújtani, de ha inkább a föld alá bújnál el a világ elől, akkor a tapolcai tavasbarlangban akár csónakba is pattanhatsz a kristálytiszta vizen. Kulturális feltöltődéshez ott vannak Keszthely egészen egyedi múzeumai, ha pedig egy kis békére, spirituális nyugalomra vágynál, az alaszántói stúpa hófehér építménye tökéletes menedék a hétköznapok pörgése elől. Szóval irány a Balaton, jövő héten is gyűjtsd az élményeket. Itt a Petőfin pedig hallgassunk együtt hazai kedvenceket. A Zaporozsec és Mező Misi újdonságát hozom már is, ez a Köszi. Engem.

Szevasztok! Itt volt a belga és a nemzeti hip-hop a Petőfin, ahol minden magyar. Hallottad már a hazai popzene legújabb, legígéretesebb titkos fegyverét? Ők a Balkán VIP, azaz Lovas Márton és Krokovai Ábel duója, akik egy igazi összművészeti projektként robbantak be a köztudatba. A srácok neve a szakmában már régóta ismerősen cseng, mert hogy korábban kliprendezőként és gyártásvezetőként dolgoztak a Halott Pénztől kezdve egészen a Valmarig, ráadásul ők dokumentálták először itthon a hazai dalszerző táborokat, ahol annyi inspirációt gyűjtöttek, hogy végül maguk is mikrofont ragadtak. Mivel a zenei produceri háttér és a vizuális látásmód is adott, a saját klipjeiket is maguknak készítik. Nem is akárhogy, hiszen a klipszemlén rendszeresen díjazzák a munkáikat. Dolgoztak már Henry Cinszel és Lorival is, a zenéjükben pedig bátran keverik a stílusokat a Gorillaz féle laza, határtalan szabadsággal. Itt a Balkán VIP és a Lomkoronák, a Petőfim. Vigyázz, dallamtapadást okoz.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Beszéljünk egy kicsit az év egyik legfontosabb orvosi híréről, mert hogy olyasmi történt, ami ritkán látható a kutatók világában. Konkrétan állva tapsolt a közönség az egyik legnagyobb tengeren túli onkológiai konferencián. A Revolution Medicine nevű cég ugyanis bemutatott egy új hatóanyagú gyógyszert, amit az egyik legagresszívebb daganattípus, a hasnyálmirigyrák kezelésére fejlesztettek ki. A klinikai tesztek alapján ez a tabletta konkrétan megduplázta a betegek túlélési idejét a hagyományos kemoterápiához képest. A dolog másik hatalmas előnye, hogy egy sima tablettáról van szó. Ez azt jelenti, hogy a betegeknek nem kell órákat tölteniük a klinikákon infúzióra kötve, hanem otthon, családi körben gyógyulhatnak sokkal jobb életminőségben. Bár a kezelésnek vannak még kellemetlen mellékhatásai, a szakértők szerint ez a felfedezés igazi fordulópontot hozhat a jövőben. Kalapot emelünk a kutatók előtt, és bízunk a gyors engedélyezésben. Most pedig jöjjön egy újabb nagy hazai újdonság a Diaz-Menta párostól. Ez az Idegen, a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Igyekszel napi 8 órát aludni, mégsem érzed magad kipihentnek. Na nem sokára elmondom, hogy a szakértők szerint mi állhat a háttérben. Érdekességekkel, hasznos infókkal és sok jó hazai zenével jövök a következő órában is. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A friss hírek után itt lesz majd a Leander Kills, és az Én vagyok a veszély.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos, meleg idő, folyamatosak a harcok Ukrajna és Oroszország között. Újra nyilvános lesz az elektronikus építéshatósági rendszer.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M7-es Budapest felé vezető oldalán Polgárdi előtt a 80-as kilométernél befejezték a helyszínelést, a sávlezárás megszűnt. A több kilométeres tolódás csak lassan oszlik fel, aki teheti a 90-es kilométernél letérve a 7-es főúton kerülhet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: 5 civil halálos áldozata van a szombat éjjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Zaporizsja megyei faluban lévő buszmegállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légicsapások Dnipropetrovskban is. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024 augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója. Petrovai László hozzátette, a gyerekek sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Regős László Pál. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es világbajnokság monakói nagydíját. A Mercedes olasz pilótája sorozatban 5. futamgyőzelmét aratta. A dobogó második fokára a Ferrari és Lewis Hamilton, a harmadikra pedig Isaac Hadjar a Red Bull pilótája állhatott fel. Összetettben Antonelli 66 pontra növelte előnyét. A Cseszeme Bukarest nyerte a női kézilabda bajnokok ligája bronzérmét. A román együttes a budapesti 4-es döntő második napján 32-26-ra nyert a Brest-Bretagne ellen, így szerezték meg a harmadik helyet. A Vasas csapatánál folytatja pályafutását Costa Márk. A labdarúgó MB2 bajnoka szabadon igazolhatóként 3 évre szerződtette a 29 éves támadót, aki legutóbb az izraeli Hapoel Petah Tikvában szerepelt. Costa korábban játszott a Honvéd, a Kisvárda, a Mezőkövesd, az Újpest és a Zalaegerszeg csapatában is. Emellett légióskodott Dél-Koreában, Oroszországban, Görögországban és Izraelben. A kispestiekkel 2017-ben magyar bajnok lett. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idővárató kevés pátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Hajnalban 11-17 fok, napközben 27-32 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hazai kedvencekkel, újdonságokkal, különlegességekkel tesszük fel a koronát a hétre így vasárnap este 18 óra után. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Nem sokára hozom a Bermudát, itt lesz az Anima Sound System is, de előbb a Leander csapata. Ez az Én vagyok a veszély.
1: Itt egy újabb óra.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha esetleg június közepére keresnél egy különleges, hangulatos hétvégi programot, akkor van egy jó tippem, a Magyar Tenger. Június 14-én ugyanis a Keszthelyi Festetics Kastély Festői Parkja ad otthont a hazai könnyűzene élet egyik legnagyobb kedvencének, a Bagosi Brothers Company-nek. A 2013-ban Gyergyószentmiklóson alakult erdélyi magyar zenekar elképesztő utat járt be az elmúlt bő évtizedben. Mögöttük van már 7 stúdióalbum, egy szimfonikus koncertanyag és még egy különleges népzenei lemez is, a koncertek számát pedig ne is próbáljuk meg összeszámolni. Az indie, alternatív és folk rock dallamokat ötvöző csapat a csodálatos kastélykertben hozzatelt el nekünk a legjobb slágereit. Készülj fel, mert egészen biztosan együtt énekelhetjük majd velük az Olyan őt, vagy éppen a Valahol itt című dalukat a csillagos ég alatt. Most pedig jöjjön egy kis hangolódás a koncertre, itt a Zuhanás, a Bagosi Brothers Company-től a Petőfin.

0: összes magyar zenét online is. Petőfirádió.hu.
1: Látom, hogy megismersz, látom, hogy ennyire, ennyire nem csalódtál nagyon soha senkivel. Üljünk, lebeszéljünk, szerinted kár, szerinted nem is én nyílok ki, csak mindenki más összezár. Valóban kevés ez, várj meg, míg folytatom. Tóld rám a savat, fiatal vagyok, még megszokom.

0: amit egyszer lelöktem.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megyünk tovább a vasárnap esténkben a többszörös platina lemezes Biolex és a Slap csapatával. Miután a formáció az elmúlt időszakban nem gyakorlatilag cson nélkül vette be a Budapest Parkot és az MVM Domot is, a lendület nem hagy alább. A sűrű turné naptáruk alapján idén nyáron is rengeteg helyen találkozhatunk velük. Például június 12-én Miskolcon, 21-én Székesfehérváron a Fezenen, július 9-én pedig a Sukorói EFOT Fesztiválon is hatalmas buli csapnak várhatóan. Úgyhogy keresd meg a hozzád legközelebbi helyszínt. Most pedig jön egy zene, amit megint jól oda tettek. Egy igazán önreflexív, érzékeny és egyedi hangulatú dal lett az Én Országom, amivel már is megyünk tovább.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szerintem a legtöbben jártunk már úgy, hogy nagy ritkán megvolt a napi 8 óra alvásunk, mégis zombiként keltünk ki az ágyból. A szakértők szerint a jó alvás nem puszta matek. Egyáltalán nem mindegy, hogy mikor bújunk a takaró alá. A szervezetünket ugyanis egy belső biológiai óra, az úgynevezett cirkadián ritmus irányítja. Ez hangolja össze a hormonokat és a regenerációt a nappalok és az éjszakák változásával. Ha éjfél után fekszünk le, akkor hiába alszunk reggel 9-ig, a pihenésünk nem lesz szinkronban a testünk igényeivel, ráadásul az esti kütyüzés és a késői vacsora csak tovább ront a helyzeten. Persze nem vagyunk egyformák, léteznek éjszakai baglyok és koránkelő pacsirták is. A lényeg az, hogy megtaláld a saját ritmusod, és ne hozz össze egy állandó hétköznapi jetleget a munkád, vagy éppen az iskola miatt. Úgyhogy figyeljünk a testünkre. Most pedig visszük tovább a vasárnap esténket egy kellemes, angyali hanggal. Itt van Saya Noé, a Driftwooddal.
1: Sziasztok, Saya Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép estét, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Ha velem tartasz a következő órában, akkor mindenképpen megtudhatod, hogy mit is jelent medár napja. Miért is jósolnak attól a naptól kezdődően 40 napig esőt, ha aznap is esik. Nem sokára utána járunk ennek a legendának, népi megfigyelésnek, hogy egyáltalán mennyi a valóság alapja, és közben jó zenéket is hallgatunk. A friss hírek után itt lesz a Magas Egy Underground az Angliában.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét kultúrát.

0: Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos, meleg idő, megkezdődött a politikai menedékjogok felülvizsgálata, ma van az élelmiszerbiztonság napja.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Baleset történt korábban az M7-es főváros felé vezető oldalán Polgárdi előtt. A 80-as kilométernél már minden sáv járható, csak lassul a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: 5 civil halálos áldozata van a szombat éjjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Zaporizsja megyei faluban lévő busz megállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légicsapások Dnipropetrovskban is. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette és felhívta őket a menekült ügyi hatóság előtti megjelenésre. Szimpátia tüntetést tartanak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. Magyar Péter közleményében kínosnak nevezte, hogy a tüntetésen körülbelül 400 ember vett részt, szemben a rendszerváltást akaró milliókkal. Ma van az élelmiszerbiztonsági világnap. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Regős László Pál. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es világbajnokság monakói nagydíját. A Mercedes olasz pilótája sorozatban 5. futam győzelmét aratta. A dobogó második fokára a Ferrari-s Lewis Hamilton, a harmadikra pedig Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája állhatott fel. Összetettben Antonelli 66 pontra növelte előnyét. A Cseszeme Bukarest nyerte a női kézilabda bajnokok ligája bronzérmét. A román együttes a budapesti 4-es döntő második napján 32-26-ra nyert a Brest-Bretagne ellen, így szerezték meg a harmadik helyet. A Vasas csapatánál folytatja pályafutását Costa Márk. A labdarúgó MB2 bajnoka szabadon igazolhatóként 3 évre szerződtette a 29 éves támadót, aki legutóbb az izraeli Hapoel Petah Tikvában szerepelt. Costa korábban játszott a Honvéd, a Kisvárda, a Mezőkövesd, az Újpest és a Zalaegerszeg csapatában is. Emellett légióskorod Dél-Koreában, Oroszországban, Görögországban és Izraelben. A kispestiekkel 2017-ben magyar bajnok lett. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Hajnalban 11-17 fok, napközben 27-32 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Tovább a vasárnap esténkben, holnap Medárd napja, ezzel kapcsolatban pedig van egy népi megfigyelés, mely szerint ha Medárd napján esik, akkor 40 napig esni fog. Na de van bármi valóság alapja ennek? Nem sokára utána járunk. Most viszont érkezik a Magashegyi Underground, az Angliával.
2: Itt egy újabb óra.

0: szívembe hordom.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió. 11 év után elbúcsúzott a Margaret Island tavaly. Az énekesnő Lábas Viki nemrégiben őszintén vallott arról, hogy a zenekar lezárása egy komoly identitásválságot hozott az életébe, ugyanakkor az október 2-ai búcsú koncertjük a legszebb élményei közé került, hatalmas ölelésekkel, szeretettel és könnyekkel a backstage-ben. Bár volt benne félelem a hogyan tovább a kapcsolatban, Viki nem torpant meg, a művészet felé fordult, saját összművészeti estjén dolgozik, és már is itt van a legelső szólódala. A zene az Álompor címet kapta, és tökéletesen megmutatja Viki legbelső, legőszintébb világát. Ez az újdonság szól most a Petőfi.

0: mellé.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Tényleg jön a 40 napos eső, vagy éppen az asszály? Hát medár napja dönt állítólag. Közeledik már június 8-a, ami a népi kalendárium szerint az év egyik legizgalmasabb fordulópontja, legalábbis meteorológiai szempontból, mert hogy állítólag ez az utolsó fagyos nap, Medárdot pedig az utolsó fagyos szentként emlegetik. Bár Szent Medárd valójában egy 6. századi pikárdiai püspök volt, akinek az életében semmi köze nem volt az időjáráshoz. A hagyomány mégis az egyik legnagyobb időjárás előrejelző napot kötötte az ő nevéhez. A 16. századi paraszti megfigyelések szerint ugyanis, ha Medárd napján esik, akkor a következő 40 napban is hasonló borús, esős időre számíthatunk. Ha viszont tiszta, napos az idő, akkor 40 napos asszály fenyeget. A dolog mögött egyébként kőkemény tudomány van. Júniusra a szárazföld belső részei felmelegednek, a felszálló meleg levegő helyére pedig párás tengeri légtömegek érkeznek, melyek meghozzák a zivatarokat. Hát nem véletlenül június hazánk legcsapadékosabb hónapja. A néphagyomány szerint amúgy a borászoknak is van miért izgulniuk. Ha Medárdkor süt a nap, akkor édes lesz a bor, ha viszont esik, akkor bizony savanyú, nedűre és rosszabb szőlőtermésre lehet számítani. Szóval figyeljünk holnap, figyeljük az eget, és készítsük a naptejet, vagy az esernyőket. De jelen állás szerint talán mindkettőre szükségünk lehet. Na de a tudományos statisztikák alapján nem jön be a Medárd napi népi jóslat. Az esetek kevesebb, mint felében igazolódik csak be. A hosszú távú hazai adatelemzések szerint a népi megfigyelés megbízhatósága csupán véletlenszerűnek tekinthető. Ezt mondja a szakma. Na és akkor most zenéljünk tovább, így hogy megnyugodhatunk. 40 napig azért csak nem fog esni, ha holnap esetleg leeredne az eső. Érkezik a New Level Empire és a Belét fulladnék. Itt a Petőfi.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

marad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: megtalálnak.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jövő héten is jönnek az élő stúdió koncertek itt nálunk a Hajrá Magyarokba, Mák Katához hétfőn a Children of Distance, kedden a Candyman Duo, szerdán a Man Crew zenekar, csütörtökön a Fiesta, pénteken pedig a Cukorborsó érkezik. Ezeket mind-mind hallhatod élőben minden hétköznap 13 órától, illetve láthatod is a csapatokat, zenekarokat a Petőfi Rádió YouTube csatornáján, illetve a Facebook oldalunkon. Tehát jövő héten is minden hétköznap 13 órától Hajrá Magyarok Mák Katával. Akkor is tarts majd velünk. A folytatásban pedig tekerje hangerőm, mert az Ári Mafiát hozom neked. Ez a Mellettem.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Én ugyan búcsúzom mára, de neked mindenképpen érdemes maradnod, mert a Petőfin hamarosan elrajtol a holnap után. Lesz majd kultúrfitness is, Szanni Rolanddal, aki Canik Balázzsal, illetve Vejcel Zsolttal, ingatlan szakértővel beszélget. A Tűzesen Sütlében pedig Fekete Laci vendége, Alin lesz a 4S Streetből és a Budapest Parkos koncertről lesz majd szó. Úgyhogy maradj mindenképpen a folytatásban, legyen nagyon szép a vasárnap estét, találkozzunk jövő héten is. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a napos, meleg idő, megkezdődött a politikai menedékjogok felülvizsgálata. Újra két vágányon haladnak a vonatok Kelenföld és Tétényliget között.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M7-es Budapest felé vezető oldalán Érd térségében a 17-es kilométernél torlódik a forgalom, már meghaladta a 3 kilométert. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: 5 civil halálos áldozata van a szombat éjjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Zaporizsja megyei faluban lévő buszmegállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légicsapások Dnipropetrovskban is. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Holnap startol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolákban a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. Fokozatosan áll helyre a menetrend szerinti közlekedés a székesfehérvári vasútvonalon, közölte a MÁV Informa honlapján. Elvontatták a meghibásodott Balaton Intercity-t, így ismét két vágányon közlekednek a vonatok Kelenföld és Tétényliget között.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket! A sporthíreket Regős László Páltól hallják. A Metz nyerte a női kézilabda bajnokok ligáját, miután a budapesti döntőben a francia együttes 31-29-re legyőzte a győri Etót. A Metz csapatában Vámos Petra 4, Albek Anna pedig 3 góllal vette ki a részét a győzelemből, mely a francia klub történetének első sikere. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Norvégiát az Európa Liga alapszakaszában Kecskeméten. A találkozó 98 percig tartott, a magyar csapat legeredményesebb játékosa 12 pontot szerző Ciclavic Dávid volt. A német Alexander Zverev nyerte a férfi egyéni versenyt a francia nyílt teniszbajnokságon. A világranglista 3. Zverev 3-2-re nyert az olasz Flavio Cobolli ellen, és pályafutása első Grand Slam sikerét aratta. 2023 óta először kapott ki hivatalos versenyen Armand Duplantis. A világcsúcstartó svéd rúdugrót a stockholmi Gyémántliga versenyen az ausztrál Curtis Marshall győzte le. Marshall 590, Duplantis pedig 580 centis eredménnyel zárt. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos idő várható holnap kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai adásban megnézzük, hogy miért nem a 3 centisre nyírt gyeptől lesz szép és fenntartható egy kert, és mit kell tennünk azért, hogy a környezetünk ne csak vonzó látvány nyújtson, de valóban élő is legyen. A vendégem pedig Berecki Anna biomérnök, kerttervező, a Bee Blooms alapítója. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szia, én is köszönöm, hogy itt lehetek.
2: És hát mielőtt belevágunk azért a közepébe, mitől lesz fenntartható egy kert, mit kell csinálnunk, egy kicsit az is érdekelne, hogy te miért kezdtél el ezzel a területtel foglalkozni, mi motivált, hogy ebben az irányba indulj el?
3: Alapvetően gyerekkoromban nagyon sokat kertészkedtem nagyimmal. Ő az erdő mellett lakott egy hatalmas telekkel, szóval így nagyon, nagyon nagy szabadság és nagyon nagy terület volt ott, hogy így ezt műveljük. Meg a családom mezőgazdasággal foglalkozik, szóval az, hogy a természetben lenni, meg a természettel kapcsolatban lenni, az így eléggé érthetően jött és így bele nevelkedtem. És akkor ez így szépen formálta azt is, hogy akkor nem tudom, a tanulmányaimat, stb. Bár az elején nem akartam agráriummal foglalkozni, meg agráriumot végezni, azért is mentem biomérnöknek, de aztán elkezdtem egy startupot, ami már ilyen agrár digitalizációs megoldással foglalkozott, és az egyetem vége felé is rájöttem, hogy ami legjobban érdekel, az mégiscsak a mezőgazdaság. És akkor a mesterképzésemet azt már inkább ebbe az irányba folytattam, és akkor ott a mesterképzésem során találkoztam a planting design-nal, mert hogy egy külföldi egyetemen csináltam a mesterképzésemet, és akkor ezt így magyarul ilyen fenntartható kerttervezésnek fordítottam le, és amikor ezt tanultam, akkor így azt éreztem, hogy itthon ez még így annyira nem terjedt el, vagy hogy még így lehetne fejlődni benne. Ez részben azért van, mert nem is voltam annyira jártas még itthon a témában, és most már látom, hogy azért itthon is nagyon sok kezdeményezés van szerencsére, és nem mondhatom azt, hogy mi annyira egyedülállóak lennénk, vagy csak mi foglalkozunk ezzel, de akkor is így megfogalmaztam, hogy én ezzel mindenképpen szeretném foglalkozni, és így itthon is minél jobban népszerűsíteni.
2: Nagyon sokan foglalkoznak kerttervezéssel, a fókusz mégsem feltétlenül a fenntarthatóságomban. Miért gondolod fontosnak, hogy éppen ilyen szemlélettel, vagy ilyen szemüvegen keresztül tekintsünk erre a munkára, erre a szakmára, erre a feladatra?
3: Igen, ezen is nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi a legjobb szó rá, hogy most hívjuk fenntarthatónak, hívjuk természetbarátnak, vagy természetközelnek, vagy beporzóbarátnak, vagy klímabarátnak, vagy tényleg ilyen nagyon-nagyon sok szó kering így körülötte, és még mindig nem tudom, hogy melyik a legjobb, ezért néha így váltogatom is, hogy éppen melyiket használom, de hát nem fogok újdonságot mondani azzal, hogy azért így klímaváltozás van, ezt így tapasztaljuk, érezzük, szerintem pont most is mindenhol már arról lehet olvasni, hogy milyen asszályos tavaszunk volt. Szóval nem az, hogy milyen asszályos a nyár, hanem milyen asszályos már a tavasz is. És hogy most már tényleg olyan emberek is találkoznak vele, akik nem feltétlenül mezőgazdasággal foglalkoznak, vagy nem annyira érintettek a témában. Szóval egyrészt szerintem így nem nagyon létezik más opció, hogyha tényleg élhető kertet szeretnénk, és nem egy ilyen mesterségesen fenntartott valamit.
2: Szerinted melyek a fenntartható vagy egészséges kertnek a legfőbb ismérvei?
3: Talán ugye a legfontosabb az, hogy tényleg nem mesterségesen akarjuk életben tartani, hanem így kicsit ráhagyatkozunk a természetre, és hagyjuk, hogy ő picit így visszanyerje az uralmat, ami sokszor nagyon nehéz, mert az azt jelenti, hogy nekünk kell hátrébb lépni, és hogy nem az lesz, hogy rögtön egy csendtintésre olyan magazinba illő kertünk lesz, hanem ez egy sokkal hosszabb és türelmesebb folyamat, de cserébe a végén igazából szerintem csak ez lehet opció. De hogy gyakorlatilag is nézzük a dolgot, tehát az, hogy nem csak élére vágott gyep van, és körbe mondjuk egy tujasövény vagy babér megy, ami most már inkább átvette a helyet, hanem minél több évelő virág, növény, fa legyen. A kertet azt ne csak úgy értelmezzük, hogy van a kert is mi, hanem hogy amúgy annak még van egy csomó. Indul a talajtól, a növényeken át, a beporzókig, a mindenféle kis hasznos rovarig, madarak, sündisznót. Ez egy egész ökoszisztéma, és hogy ennek az egész ökoszisztémának tudjunk segíteni meg őket szolgálni a kert által.
2: Azt akartam is kérdezni, hogy ha valaki kinéz az ablakán, akkor miből tudja megállapítani, hogy egyébként a kertjével jó úton jár, fenntartható megoldások vannak benne, vagy olyan működések, amik egyébként ebbe az irányba mutatnak, de azt hiszem, hogy egy kicsit erre már válaszoltál is. Viszont akkor egy kicsit beszéljünk magáról a kerttervezésről. Ugye a Bee Blooms-szal kerttervezéseket csináltok. Ennek a folyamata az hogyan néz ki a gyakorlatban?
3: Az első lépés az mindig az, hogy elmegyünk és személyesen is megnézzük a kertet, ahol tervezni fogunk. Pont ma is voltunk egy helyen, és így annyira aranyos történetek, amikor így elmegyünk valakinek a kertjébe, és akkor mintha így beengedne a saját kis lelkébe, vagy nem tudom, és mindig van valami cuki kutya, vagy macska, szóval ezek ilyen nagyon, nagyon aranyos történetek, de hogy arra is tényleg, hogy akkor mi is így meglátjuk, meg megtapasztaljuk, hogy akkor ott annak az adott kertnek milyen adottságai vannak, milyen fényárnyék viszonyok vannak, van-e lejtés, milyen a talaj, alapvetően milyen adottságok vannak, van-e már mondjuk fa, vagy hogy mennyire van készen a kert, mennyire kell nulláról kezdeni, vagy inkább csak átalakítani, meg hogy akkor így az ügyfellel, vagy a kerttulajdonossal is jobban át tudjuk beszélni, hogy neki milyen elképzelései vannak, vagy hogy mire lenne szüksége, mit szeretne. És akkor utána mi is már így elindul bennünk valami, hogy akkor hogyan néz neki az egész, meg hogy milyen szinten tudunk segíteni, mert ez is amúgy teljesen változó, hogy amikor mondjuk nulláról, akkor nyilván egy teljes kerttervezésre van szükség, de nagyon sokszor arra is van példa, hogy csak egy kis átalakításra, és akkor ezt inkább ilyen tervezési útmutatónak szoktuk hívni, amikor így az alapelveket is lefektetjük, hogy akkor mitől lehet tényleg fenntartható, vagy élettelibb a kert, meg hogy hogyan lehetne egy picit átalakítani, plusz virágágyást hozzátenni, szóval tényleg így széles a skála, hogy milyen szinten tudunk segíteni, és akkor utána elindul a tervezési folyamat, ott is vannak online konzultációk, hogy akkor ne az legyen, hogy egyszer beszéltünk, és utána tessék, itt van a kész, aztán vagy tetszik, vagy nem, hanem hogy a folyamat közben is azért lehet még módosítani, meg finom hangolni a dolgokat, és akkor a végén általában nekünk ott ér véget, hogy akkor átadjuk a terveket, növénylistával, kis ilyen kiültetési segédlettel, plusz információkkal, és amúgy szerintem ami nagyon menő, hogy a nagyon sok ügyfelünk saját maga csinálja meg a kertet, és nem az van, hogy akkor még egy kertépítőt kell keresni, hanem tényleg akkor így szépen lélekkel megvalósítják a terveket.
2: És hát talán még közelebb kerülnek a kertjükhöz.
3: Igen, igen, igen.
2: Nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy egy kicsit beleláttok a lelkükbe, amikor bementek a kertjükbe, és az fogalmazódott meg bennem, hogy vajon egyébként azáltal, hogy a kertjeinket megváltoztatjuk, és egy kicsit fenntarthatóbb, egy kicsit életteltelibb, például beporzó barát, vagy őshonos fajokkal betelepített, szóval, hogy barátságosabb és ilyen szempontból szebb kerteket hozunk létre. Azáltal egy kicsit mi is megváltozunk?
3: Ez jó kérdés, hogy megváltozunk-e, de abban maximálisan hiszek, hogy egymásra hatással vagyunk. Szóval nem csak nekünk van hatásunk a kertre, hanem a kert is ugyanúgy visszahat ránk, és ugye erre amúgy rengeteg tanulmány is van, hogy tényleg a kertészkedésnek milyen stressz csökkentő hatásai vannak, meg az, hogyha itt túrjuk a földet, akkor abban van egy olyan baktérium, ami szintén így boldogsághormon termel, meg ilyenek, szóval, hogy ez ebbe így maximálisan hiszek, és hogy amúgy célom is, hogy azáltal, hogy így kerttervezéssel, meg kertészkedéssel foglalkozunk, hogy ezt így megtapasztalják az emberek, és tényleg egy ilyen közösség építő ereje is lehessen akár.
2: Mikor érzed azt, hogy készen van egy projekt, hogy megérkeztetek, hogy elkészült a mű?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és pont valamelyik nap gondolkoztunk rajta, hogy hát amúgy a kert szinte sosincs készen, mert hogy az is egy ilyen változó rendszer, de hogy valahol a projekteket nekünk mégiscsak le kell zárni. Szóval azt mondanám, az egyik ilyen lezáró pont, amikor tényleg így átadjuk a kész tervet, amiben benne van növénylista, kiültetési terv, minden, amit így az előbb említettem, és akkor ott van egy ilyen lezárása, és azért több esetben, meg az, amikor, ami nekünk is jobb, hogyha innen még vannak ilyen kis folytatás, amikor elküldik, hogy na, akkor megvalósult, és tehát egy év, és akkor így kapunk visszajelzéseket, annak így mindig nagyon örülünk, meg vannak olyan helyek, ahol amúgy így szoktunk járni kertészkedni is, van egy idős házaspár, ahol a lányuk keresett meg bennünket, hogy a szülei már nincsenek olyan fizikai állapotban, hogy egyedül bírják, de nagyon szeretnék amúgy még csinálni, és hogy akkor tudnánk segíteni ebbe, és hogy az egyik kedvencünk oda is menni, mert hogyha megérkezünk, akkor az első fél órában csak így kávé süti, akkor így meghallgatjuk, hogy mi történt az utóbbi időben, és utána pedig mi kertészkedünk, és hogy tényleg annyira jó ezt is így átélni.
2: Hát a kert egy kicsit a kapcsolódásnak és a szintere lehet ilyen szempontból is, és ugye említettem a bevezetőben a rövidre nyírt füvet, illetve te is mondtad, hogy ezzel a babérmeggyel, illetve a tujákkal is össze lehet még futni. Hát a következő részben megnézzük, hogy ez miért probléma, és hogyan lehetne ezen változtatni, úgyhogy maradjatok velünk, innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. A mai vendégem Berecki Anna, a Bee Blooms alapítója, biomérnök, kert tervező. És ugye a szünet előtt a fűnyírásnál hagytuk abba, hogy megnézzük, hogy az miért is probléma. És hát itt fordulok is Annához. Nagyon sok felé látni még mindig, nagyon rövidre nyírt gyepeket. Mi a probléma ezzel, illetve mit kellene helyette telepítenünk?
3: Alapvetően nem akarom azt mondani, hogy minden gyeppel vagy fűvel probléma van, szóval, hogy nehogy valakit megkövezzen. Inkább azzal van probléma, hogy ezt mekkora mennyiségben és mekkora területen, mint egy monokultúra tartjuk ezt is a kertjeinkbe, szóval inkább ez a probléma. A másik meg az, hogy tényleg, amikor így vágyódunk az ilyen zöld gyep után, az általában amúgy így Angliából ered, vagy onnan jött ez a nagy kép, ahol azért jóval több csapadék van, mint nálunk, bár most már náluk is azért nem annyira ideális a helyzet, mint nálunk. És az, hogy tényleg, ha mostani jelenlegi körülmények között, meg klímán szeretnénk ezt fenntartani, akkor ez így szinte csak mesterségesen tudjuk megcsinálni, és olyan, mint egy ilyen ökológiai sivatag lenne a kertünk. Tehát ez semmit nem táplál, hanem tőlünk várja el azt, hogy folyamatosan akkor nyírjuk, műtrágyázzuk, meg gyepszellőztetés, meg tudom is én, és hogy tényleg teljesen mesterséges és életszerűtlen.
2: És azt gondolom egyébként az élővilág számára sem feltétlenül túl jó. Használtál egy szót, azt mondtad, hogy monokultúra. Ugye ez nagyjából azt jelenti, amikor egyféle növényi kultúrát alkalmazunk viszonylag nagy területen. De egyébként miért jobb az, hogyha sokféle növényünk van? Mit tud nyerni a kertünk a diverzitástól?
3: Hát egyrészt sokkal ellenállóbb is lesz, ha kertes példánál maradunk. Ugye régen az volt, hogy akkor gyep, és akkor körbe tuja, de hogy most már a tuják azok egyre több helyről elpusztulnak igazából, mert hogy egyrészt a klímát sem bírják annyira, meg volt egy kártevő is, ami kiirtotta őket, és akkor most jött helyette a babérmény. De hogy az a lényeg, hogy ha csak egy valamink van, és azt megtámadja valami, akkor azt az egészet viszi, szóval hogy egyáltalán nem életszerű, és minél változatosabb a kertünk, annál ellenállóbb lesz, és az, hogyha változatosabb a növényzet a kertünkbe, akkor az magával fogja hozni, hogy akkor az több élőhelyet, több táplálékot fog biztosítani a beporzóknak, a hasznos rovaroknak, a különböző élőlényeknek.
2: Ma már egyébként a világ minden tájáról származó növényeket szerezhetünk be, épp a napokban nézegettem olyan futónövényeket, amik akár árnyékban is tudnak működni, és hát Ázsiából származó ilyen növényeket találtam, ami egyfelől egy jó megoldás lehet bizonyos körülmények között, én mondjuk egy gangról beszélek, ahol sötét van, és valami növényt mégis csak szeretnék, viszont azt gondolom, hogy kertben, egy nagy kertben nem feltétlenül ezek a fajok jelenthetik a megoldást, és ti a Bee Bloomsnál is sokkal inkább az őshonos fajokra helyezitek a hangsúlyt. Miért van ez, és miért inkább őket, és nem a idegen honos fajokat választjátok?
3: Igen, ugye próbálunk mi is minél több őshonos fajt választani, meg tervezni így a projektjeink során. Az egyrészt azért, mert ez is ellenállóbbak, hiszen a hosszú évek, évtizedek, évszázadok során ezen a klímán, ezen a területen, ezen a talajtípuson fejlődtek ki, és ez alkalmazkodtak, szóval sokkal ellenállóbbak és sokkal kevesebb gondozást, tutújgatást igényelnek, mint mondjuk más túlnemesített fajok, vagy amik máshonnan származnak, és ez is tök fontos, hogy amúgy nyilván van egy ugyanolyan virágunk, de hogyha az egyikből veszük az alapfajt, vagy veszünk egy ilyen túlnemesített virágot, aminek kétszer akkora virága van, vagy dupla szírmú, vagy nem tudom, azok lehet, hogy szebben néznek ki, viszont a beporzókat, vagy az élővilágot sokkal kevésbé fogja támogatni, mint az egyszerűbb fajtája, vagy az eredeti alapfajtája. Szóval igen, azért szoktuk inkább az őshonos fajokat támogatni, mert egyrészt ellenállóbbak, másrészt pedig sokkal nagyobb támogatást, élőhelyet, táplálékot tudnak biztosítani a beporzóknak, hasznos rovaroknak.
2: Egyébként az idegen honos fajok esetében az így ki lehet jelenteni, hogy ők nem is támogatják ezeket a beporzókat, vagy azért egyébként semminél az is jobb, hogyha őket választjuk.
3: Nem, amúgy van nagyon sok idegen honos faj, ami tök jó beporzóbarát, ezért mi is szoktunk így mixálni őket. Szóval, hogyha olyan növényt választunk, ami nem őshonos, akkor amellett ott van az, hogy akkor de cserébe ez nagyon beporzóbarát, vagy egy olyan időszakban virágzik, amikor mondjuk semmi más, és akkor így jobban ki tudjuk egészíteni a skálát. Szóval, hogy vannak amúgy nagyon jó növények, amik nem őshonosak itthon, szóval nem muszáj csúnyán nézni az összesre. Inkább az a fontos, hogy az lehet a veszélyes az ilyen idegenhonos növényekkel, hogy sokszor akár invazív is lehet, és akkor mindent kiszorít, és tényleg akkor már nem lesz jó, hogyha így mindent kiszorít és leuralja az egész terepet.
2: És hogyha már egyébként a beporzókhoz eljutottunk, melyek azok a nem növényi élőlények a kertünkben, akiknek a jelenléte nélkül egyébként nincsen egészséges kert? Kik azok, akiknek mindenképpen ott lenne a helyük, és őket hogyan tudjuk becsábítani?
3: Hát igazából, hogyha egy ilyen kibújó válasznak tűnhet, hogyha azt mondom, hogy mindenkire szükség van, de amúgy mégiscsak ez az igazság, hogy amúgy mindenkire szükség van, és hogy csomó csomószor lehet olvasni ilyen Facebook csoportokban is, hogy nem tudom, ilyen kertész csopikban, hogy megijednek az emberek, hogy jaj, tetves lett a rúzsám, most mit csináljak, permetezzek, és hogy a tetőre ugyanúgy szükség van ahhoz, hogy legyenek katicáink, mert hogy a katicának is kell lennie valamit. Szóval, hogyha igazából tényleg így az egész ökoszisztéma, meg az egész ilyen értéklánc szempontjából nézzük, akkor mindenkire szükség van, és nyilván én sem szeretem, mikor a csiga lerágja a virágaimat, és őket én is így meg szoktam kérni, hogy fáradjanak arrébb, de hogy alapvetően, és ezt tudom, hogy egy sokkal lassabb és időigényesebb folyamat, de én amellett vagyok, hogy hagyni kell, hogy a természet szépen beálljon, és akkor egy olyan rendszerünk lesz, amikor lehet, hogy nem tudom, tényleg egy-két levelünk tetves lesz, de amúgy nem fog olyan nagy kárt okozni, hogy ez nekünk kárt okozzon, de cserébe egy élő, egyensúlyban lévő, dinamikus kertünk lesz.
2: És hát gondolom, ez az, amihez kell ez a türelem, amit már említettünk korábban, igen, hogy igen, ez igen, a rendszer be tudjon állni.
3: Igen.
2: És ugye beszéltünk az őshonos fajokról, viszont hogyha egy kert tervezését nézzük, és mondjuk három növényt lehetne említeni, mi az a három növény, aminek minden kertben ott lenne a helye?
3: Nem tudnék hármat mondani, mert a három az nem elég ahhoz, mert hogy alapvetően mi úgy szoktunk gondolkozni, mondjuk leginkább én a virágok szintén szeretek nagyon gondolkozni, mert az a kedvencem, meg a specialitásom. Szóval alapvetően, amikor mondjuk egy virágágyás is megtervezek, akkor mindig arra figyelünk, hogy egészen kora tavasztól késő őszig legyen valami, ami virágzik, és három virággal nagyon akarod, meg tud oldani, de hogy nem ideális. Tehát tényleg mindig arra figyelünk, hogy úgy tervezünk, meg úgy válasszuk ki, hogy akkor mindegyik virágnak megvan a maga dolga.
2: És ugye arról beszéltünk, hogy a kert tervezésének nagyjából mi a folyamata. Viszont mik a legfontosabb sarokkövek? Mi az, ami egy kert tervezésnél nem hiányozhat?
3: Az egyik az az, hogy egy kert az legyen 4 évszakos, tehát hogy minden évszakban legyen valami, ami vagy élelmet, táplálékot, vagy búvóhelyet ad az élőlényeknek, beporzóknak, hasznosavaraknak. Szóval ez mindenképpen nagyon fontos. A másik az az, hogy milyen funkciókat szeretnénk a kertbe, hogy mire használjuk azt a kertet, hogy ott legyen ez egy sütögető, ahol családi összejövetelek vannak, vagy legyen egy kis olvasósarok, mert pihenni szeretnénk, vagy úgy veteményes szeretnénk, szóval hogy milyen funkció legyen a kertnek, ez is nagyon-nagyon fontos. Ami még így alapkő pedig talán így az lehet, hogy ilyen önfenntartó legyen ez, hogy a fenntartható kertben az is benne van, hogy így kvázi önfenntart, hogy idő után, hogy beáll az egyensúly, meg tényleg úgy alakítjuk ki a kertet, és odafigyelünk a mulcsozásra, talajtakarásra, a megfelelő növényeket választjuk, amik tényleg jól érzik magukat, akkor igazából viszonylag kevés munkával is szinte önfenntartóvá tud válni a kert.
2: Igen, talán ez az alacsony fenntartási igény, erről már beszéltünk is, viszont ezzel kapcsolatban most felmerült bennem, hogy kompromisszumokkal egyébként az nem jár, hogy olyan kertet tervezünk, ahol egyébként keveset kell beavatkoznunk. Tehát mondjuk bizonyos, akár nagyon szép fajokról, vagy fajtákról, vagy akármilyen más ilyen szempontból nem kell valamilyen lemondást hozni.
3: Én inkább ezt úgy fogalmaznám meg, hogy átalakul az emberben az, hogy mit tekint szép kertnek. És ez amúgy bennem is így tök sokat formálódott, és most csak így a városba is sétálok, hogy bár merre megyek, nyilván mindig nézem a kerteket, meg a növényeket, és hogy annyival szebb tud számomra lenni az, hogyha látom a funkcióját, az értelmét, hogy az hogyan támogatja az ökoszisztémát maga körül, mint az, hogy egy gyönyörű virág van ott, amit magazinból is ki lehetne venni.
2: Hát akkor egyébként most visszaszúrva még az elején feltett kérdésre, hogy mi megváltozunk-e, hogyha a kertünk megváltozik körülöttünk. Végül is ez is egy nagyon jó válasz tud lenni. Viszont maradjatok velünk, mert a folytatásban megnézzük azokat a kihívásokat, amelyekkel egyre gyakrabban szembe kell néznünk, gondolok itt az aszályra, a klímaváltozásból fakadó egyéb változásokra, és megnézzük azt is, hogy milyen válaszokat tudunk adni ezekre a kérdésekre, úgyhogy a szünet után jövünk vissza.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap után.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Berecki Anna, a kert tervezéssel foglalkozó B-Blooms alapítója, és a szünet előtt azt ígértem, hogy most megnézzük, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznünk a megváltozó körülmények között. Ugye a klímaváltozásra gondolhatunk, akár az aszályra, ami most már tavasszal is egyre jelentősebb, és ezekre milyen válaszokat adhatunk, amikor a kertünket tervezzük. Viszont még mielőtt ezekre rátérnénk, említetted az előző részben a rózsák permetezését, és itt megragad bennem nagyon ez a dolog, hogy vajon egy olyan kertben, ami a fenntarthatóságra törekszik, ahol őshonos fajokat használunk, ott a vegyszerek használata az mennyire megengedett, illetve te hogy viszonyulsz ehhez a kérdéshez?
3: Én alapvetően nem nagyon támogatom őket. Nyilván nekem nincs is semmilyen gyümölcsfám, vagy hogy nem tudom, amit így nagyon védeni kéne. És ugye korábban is említettem már, hogyha elég türelmesek vagyunk, akkor így és kialakul a természetes egyensúly, akkor, hogyha valamit el is vesz a természet, de nem annyit, hogy amúgy abban nekünk tényleges kárunk keletkezzem. Szóval én alapvetően nem szoktam ajánlani, de ha valaki mégis ragaszkodik, hogy szeretne valami, valahogy ő

0: így közbelépni, akkor meg vannak amúgy biológiai készítmények, és akkor inkább azokat szoktam így előnyben részesíteni.
1: És hát ugye a nyaraink egyre forróbbak, egyre nagyobb a szárazság, minden évszakban jelen van az aszály szinte, a csapadék egyre kiszámíthatatlanabb. Mm-hmm. Hogyan tudunk ma úgy kertet tervezni, hogy az akár mondjuk 10-15 év múlva is szép tudjon lenni, és ellen tudjon állni ezeknek a kihívásoknak?
0: Alapvetően, hogyha visszamegyünk oda, hogy az egész tervezés így ott kezdődik, hogy elmegyünk a helyszínre, és akkor ott megnézzük, hogy milyen adottságok vannak, és így arra alapozunk, mert hogy amúgy teljesen másképp fog viselkedni egy homoktalaj, meg mondjuk egy kötött agyagtalaj, így a csapadékviszonyokra is, meg azt, hogy mondjuk milyen fényárnyék viszonyok vannak, mert hogy tök érdekes, hogy beszélünk a nagy forróságról, meg a szájról, de például nekünk egy olyan kertünk van, itt egy ilyen társasháznak az ilyen kis belső kertje, hogy tiszta árnyék, és jóval hűvösebb is, és nyilván nem azt mondom, hogy akkor minden kert ilyen, csak hogy amúgy ilyen is van, hogy ezzel is ugyanúgy kell tervezni, szóval továbbra is nagyon sok és különböző lehetőség áll fenn, és hogy mindig azt kell megfigyelni, hogy ott abban az adott helyzetben mi az, ami jellemző, de hogy alapvetően a szárazságtűrő fajokat választunk, meg tényleg az őshonos fajok is általában sokkal ellenállóbbak, és ha használunk talajtakarás, mulcsozás, szóval megtartjuk a nedvességet a talajban, és nem pucéron hagyjuk a földfelületet, akkor ez is nagyon sokat tud segíteni. Szóval vannak ilyen praktikák, amikre. De meg hogyha esik az eső, akkor tartsuk már meg azt a kevés csapadékot, ami van. Akár úgy, hogy amúgy a tetőről lefolyó eső csapadékot is összegyűjtjük, meg azzal is, hogy minél több élő, növény élő gyökér van a talajba, az is azt fogja segíteni, hogy az ott leeső eső, az akkor szépen a talajba menjen le, és ott raktározódjon, és ne csak úgy elfolyjon, mint a betonon.
1: Hát az összegi a szavaidból, hogy egyébként nagyon sok tényező van, amit figyelembe kell venni, úgyhogy nem nagyon vannak kész receptek. Tényleg, amit már korábban is mondtunk, mindenhol meg kell figyelni, és akár tényleg a talaj szerkezetéig minden szempontot figyelembe kell venni. Viszont az is felmerült bennem, hogy ugye őshonos fajokkal dolgoztok. Ezek a fajok hosszú távon, gondolok itt mondjuk talán nem is a lágyszárúakra, sokkal inkább talán a fásszárú növényekre. Mennyire lehet rájuk építeni, hogyha mondjuk hosszabb időtávot nézünk, ami ezeknél a fajoknál azért indokoltabb, hiszen azért egy fát nem 10 évre ültetünk.
0: Igen, de ez mindig nagyon jó kérdés, hogy azok a fajok, amik őshonosak, és azért nem tudom, tényleg több évtizede, évszázada velünk vannak, azok hogyan viselik most ezt az intenzívebb változást. Én azért bízom bennük, és hiszek bennük, hogy eddig szépen tudtak adaptálódni, akkor így most is menni fog neki, de hogy korábban is beszéltük, vannak azért olyan fajok, amiket érdemes bevenni a palettába, és annak ellenére, hogy nem őshonosak, de most nagyon jól viselkednek, mert nagyon jól bírják ezt a klímát, ezért be lehet venni.
1: És esetleg néhányat tudsz is ilyet említeni, amit te mondjuk szívesen beemelsz, akár más helyekről származó növényeket?
0: Én amiket nagyon szeretek, az amerikai prériről származó mindenféle lágyszerű évelők, meg díszfüvek, szerintem nagyon menő néznek ki, meg tök szép, ahogy tényleg mondjuk a díszfüvek is így a szélben így táncolnak. Nagyon jó a szárazságtűrésük, és amúgy meg tökre tudják támogatni a beporzókat, hasznos rovarokat.
1: És ugye a Biblumszal nem csak kert tervezést végeztek, hanem személyes tanácsadást is adtok. Bennem az merült fel, hogy melyek a leggyakoribb kérdések ezeken az alkalmakon, illetve mik azok a leggyakoribb tévhitek, amik elő szoktak jönni.
0: Vannak olyanok, amikor nem tudom, valaki megkeresni, hogy jaj, tényleg tetves a rózsa, és most mit kezdjek vele, vagy hogy volt ilyen, aki azt mondta, hogy gyógyítsuk meg a fáját, vagy nem is tudom, hogy fogalmazott, szóval vannak ilyen olyan kérések, amik nem feltétlenül a mi specialitásunk, vagy hogy mi nem feltétlenül erre gondolunk, amikor személyes tanácsadásról beszélünk, de persze, hogyha tudunk, akkor minden téren segítünk, de hogy sokkal inkább ilyenkor az a jó, hogyha valakinek már amúgy van egy elég komoly elképzelése, vagy már van egy kialakult kertje, és akkor csak azt szeretné így úgymond felülvizsgálni, hogy mi az, ami jól működik, mi az, ami nem, hogyan lehetne kicsit tényleg élhetőbbé tenni, vagy mik azok a kis pár tippek, trükkök, amikkel még hozzá lehetne tenni.
1: Bár azt gondolom, hogy azért, aki mondjuk már eljut hozzátok, ő neki már van valami fajta tudatossága ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, de hogy látod, változik az a szemléletmód, ahogy az emberek a kerthez, vagy a környezetükhöz viszonyulnak, akár tényleg az elmúlt évek egészen elképesztő aszályai nyomán, vagy egyébként még azért van hova fejlődnünk?
0: Én szeretek nagyon pozitív lenni, meg kicsit ilyen idealista is, ezért azt mondom mindig, hogy igen, nagyon jó irányba indultunk el, és de tényleg ezt is tapasztalom, és tudom, hogy néha egy ilyen kis buborékba élek, és hogy nem látok rá az egész társadalomra, de hogy alapvetően szerintem tényleg egyre többen is foglalkoznak ezzel, és egyre felnyílik az embereknek a szeme arra, hogy amit eddig csináltak, az nem biztos, hogy jó volt, és erre van egy ilyen kedvenc személyes, sőt, két személyes példám is, mert az egyik amúgy az édesapám, aki nagyon szereti az élére vágott zöldgyepet, és amikor, nem tudom, gimisek voltunk, és átjöttek hozzánk a haverok, akkor így féltünk, hogy nehogy rálépjenek a gyepre, mert apa meglátja, akkor itt baj lesz. És egy pár évvel ezelőtt otthon megcsináltam, hogy két évvel ezelőtt az előkertet, ami így az utcafronton van, azt így megengedte, hogy ott csinálják azt, amit szeretnék, és most már így látja, hogy ott ez amúgy így jó, hogy itt nem kell füvet nyírni, mindig van valami virágzik, most már van ott kedvenc virága, és akkor egy pár hónapja mondta, hogy jó, akkor most ugye a kertbe hátul is egy részt megkapok, és akkor ott is csinálják, amit szeretnék, mert hogy nem akar többe füvet nyírni. Szóval ez ha apát meg tudtam győzni, akkor szerintem így mindenki képes arra, hogy változzon. És a másik, ami szintén ilyen nagyon hasonló volt, hogy egyébként az is egy podcast beszélgetés volt, csak ott többen voltunk, és egy felvétel előtt beszélgettünk arról, hogy az egyik részvevő mondta, hogy hát a hétvégén pont megszellőztette a gyepet, meg műtrágyázta, meg ilyenek, és akkor jött a beszélgetés, akkor így mélyebben belementünk, hogy akkor én mivel foglalkozok, meg hogy én hogyan tekintek a kertekre, és akkor a végén mondta, hogy jó, akkor így valamikor lenne kedvem elmenni és megnézni az ő kertjét, és amúgy pont tegnap, vagy tegnap előtt volt az első ilyen kis konzultációnk, amikor már belementünk abba, hogy akkor hogyan alakítsuk át a kertet.
1: Látszódnak a változások, és ez nagyon jó hír, viszont a szünet után a városokról fogunk beszélni, mert azt hiszem, hogy ott van a legnagyobb szükség a változásokra, a szemléletmód változására ahhoz, hogy élhetőek maradjanak a településeink a klímaváltozás okozta új kihívások között, úgyhogy maradjatok velünk, innen fogjuk folytatni.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
3: Holnap után.
4: Ami

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Berecki Anna, biomérnök, a kert tervezéssel foglalkozó B-Blooms alapítója, és az adás eddigi részében megnéztük, hogy mit kell tudni egy fenntartható kertről, mitől lesz fenntartható egy kert, milyen fajokat érdemes ott használni, mit érdemes kerülni, de a szünet előtt azt ígértem, hogy most a városokról fogunk egy kicsit beszélgetni, és fordulok is Annához, hogy ha most megnézzük a városainkat, azoknak a zöld felületeit, akkor egyébként elégedettek lehetünk, vagy itt azért szükség van valamiféle változásra?
3: Szerintem nagyon sokat javult a helyzet. Ugye most Budapestről beszélünk. Az utóbbi egy-két, lehet, hogy már két-három, nem tudom, összefolynak az évek, de hogy az utóbbi pár évben mindenképpen sokat javult a helyzet, és egyre több villamos megállónál, körforgalomba, meg akár parkokba is teljesen másképp végzik a zöld felület fenntartást. Egyre kevesebb az, hogy csak egy nyári növényekkel ültetik be a virágágyásokat, nem tényleg sokkal inkább évelő, divers virágágyásokat hoznak létre. Sok helyen van mélegelő, amit azért így félbe mondok ki, mert tudom, hogy ez elég sok ellenszenvet váltott ki az emberekben, sajnos. Ezért amúgy inkább én vadvirágos rétnek szoktam hívni, mert ez így nem annyira hangzik rossznak azoknak se, akik alapvetően mondjuk a mélegelőtől már így rosszra gondolnak. És tényleg az, hogy mondjuk a vágatlan májust is már város szinten több helyen folytatják, meg az, hogy ősszel a faleveleket akkor nem elviszik, hanem ott hagyják helyben, és televényeket építenek, szóval sok jó dolog van.
2: És egyébként miért fontosak ezek a változások?
3: Azért, mert amúgy Magyarországon is, de nem csak Magyarországon, hanem az emberiség nagy része amúgy városokban él, vagy városokban szeretne élni, és megfigyelhető ez a tendencia, hogy így a kisebb települések falakból így a városokba mennek, és ugye hatalmas hősziget hatások alakulnak ki, tehát hogy mondjuk a városban mindig sokkal melegebb van, az egész egy betontenger, és hogy ez így nem élhető, és hogy teljes mértékben így elszakadunk így a természettől, meg a zöld dolgoktól, és pár évvel ezelőtt, talán két vagy három évvel ezelőtt egy újságíró egy körben Budapesten, és megmért különböző felületeknek a hőmérséket egy ilyen forró nyári napon. Az egyik kedvenc példám a Szél Kálmán téren volt, hogy ott nem tudom, a galamb, a szegény galamb volt, vagy 40 fokos, aki így ott volt a betonon, akkor ott van egy ilyen szökőkút, nem szökőkút, de ez a párásító víz dolog, az amúgy csak ilyen 30 vagy 28 fokos talán, és akkor a kedvencem, a műfű 60 fokos. És hogy akkor így nem értem, eljutunk odáig, hogy szeretnénk valami zöldet mégiscsak a városba vinni, akkor legyen a műfű, és akkor a helyet, hogy mondjuk javítanánk a hősziget hatáson, még tovább rontunk rajta. Szóval, hogy voltak ilyenek is, de hogy most már azt látom, hogy azért nem e felé megyünk, hanem tényleg a budapesti vezetés is, meg a főkert is nagyon-nagyon jó irányba megy, és ők is tényleg így egyértelműen a fenntarthatóság és az élhetőbb zöld felületek kialakítása felé mennek.
2: Tehát azért vannak változások, de ugye te is említetted azt, hogy vannak olyan részek, vagy vannak olyan beavatkozások, amit egyébként sok ellentmondás, vagy sok konfliktus övez. Beszélhetünk itt a mélegelőkről például, vagy ahogy te mondod, vadvirágos rétekről. Egyébként ez összefüggésben lehet azzal is, hogy mit látunk szépnek városlakóként, mert ugye azt mondtad, hogy nagyon sok helyen korábban egy nyári növények voltak, amik tényleg szépen virítanak, de hogy az, hogy átveszi a helyüket akár egy évelő növény, az miért nem tud ugyanolyan szép lenni, illetve tud-e ugyanolyan szép lenni?
3: Szerintem még szebb is tud lenni. A háttérben az edukációra, meg a szemléletformálásra van szükség, mert hogyha valaki nem tudja, hogy amúgy ez miért hasznos, vagy hogy miért van ez a változás, akkor csak azt fogja látni, hogy amit nem tudom, eddig mindig megszokott, hogy itt árvácska van, vagy tulipán, vagy nem tudom, valamilyen egynyári virág, és ahelyett most ott lesz egy méregelő, amit ő mondjuk csak gaztengernek lát, akkor nyilván így egyrészt van egy olyan természete is az embernek, hogy szeret a változatlanságban maradni, és hogy a változás sokszor negatívan, vagy így rosszul éli meg, szóval ez is mögötte van, de a másik meg az, hogyha ha tényleg nincsen elmagyarázva, vagy átadva, vagy jól kommunikálva, hogy amúgy miért történnek ezek a változások, és hogy amúgy ennek milyen pozitív hatása van, akkor megértem azt, vagy meg tudom érteni azt, hogy amúgy nem mindenki örül annyira ezeknek, mint én, de pont ezért is fektetünk mi is nagy hangsúlyt a szemléletformálásra és az edukációra.
2: Mert ugye első ránézésre akár rendezetlennek, vagy gondozatlannak is tűnhet, igen, ez a bizonyos terület, pedig alapvetően nem erről van szó. Az jutott eszembe, hogyha felhívna téged egy városvezető, hogy holnap ő a változás útjára állítaná a városát és a zöld területeket, zöld felületeket, akkor mit javasolnál ki, hogy mivel kezdjen?
3: Hát kevesebb gyep felület, bár amúgy ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy közben meg nagyon sok városlakónak arra van igénye, hogy le tudjon ülni a gyepbe, ki tudjon menni piknikezni, szóval, hogy ez egy nehéz kérdés, de hogy én biztos, hogy azért vissza lehet szorítani. Meg attól is függ, hogy milyen hónapot nézünk, mert hogyha mondjuk ősz lenne, akkor biztos, hogy azt mondanám, hogy légy, ne szedjétek össze a falevelet, és ne zsákoljátok be. Ha mondjuk szintén ősz, akkor lehetne az, hogy mondjuk akkor lehet vadvirágos réteket elvetni, és most már egyre több városnak van amúgy saját magkeveréke, és ez annyira menő, hogy tényleg az is egy ilyen hosszabb folyamat, hogy azért megvizsgálják, hogy ott azokon a területeken, azokon a talajtípuson, a különböző tényezők mellett, mik azok a vadvirágok, ősonos virágok, amik jól érzik magukat, és akkor készítenek ehhez egy magkeveréket. Szóval biztos, hogy erre is nagy hangsúlyt fektetnék meg az, hogy minél kevesebb egy nyári virágágyás legyen, és minél több évelő virágágyás legyen.
2: Oké, hát akkor láttuk azt, hogy városvezetőként mit lehetnek enni, vagy mivel lehetne elkezdeni, viszont városlakóként mi az, amit meg tudunk tenni azért, hogy a saját környezetünk élhetőbb legyen, és nyilván ezáltal az egész település.
3: Most megint egy ilyen érdekes faktet hozok, hogy amúgy Budapesten 60 Margit szigetnyi magánkert van. Ami azt jelenti, hogy a magán vagy a lakók is sokat tudnak tenni azért, hogy Budapestnek milyen a klímája. Bármi pozitív, apró kis dolgot megteszünk, azzal már jók vagyunk is, hogy ha neked nincs is kerted, hanem csak egy balkonod van, akkor ott, hogyha ezt benövezted növényekkel, de az, hogy amúgy nagyon sok társasháznak is van kertje, mi is egy ilyen társasházban élünk, és az, hogy ezt nem elhanyagoljuk, hanem abba is belefektetjük azt az energiát és azt a gondoskodást, akkor már az is nagyon sokat tud számítani. Meg az, hogy amúgy legyenek igényeink, és ezt így merjük tovább irányítani azok irányába, akik tényleg tehetnek azért, hogy mondjuk város szinten is legyen változás, de akár az irodák, iskolák, szóval amúgy volt iskolakert projektünk is, de hogy egy csomó irodaház is van, ahol van zöld felület, ezeken a területeken is, hogy merjünk kifejteni a véleményünket, hogy amúgy mi nem biztos, hogy ezt szeretnénk, és hogy lehetne ezt másképp is csinálni.
2: És lehet-e változtatni, és mondjuk a lombfúvók hangja helyett madárfütyöt is hallgathatnánk. Hát akkor így az adás végén talán kicsit visszautalva a bevezetőre, hogy 3 centis gyeptől lesz szép a kert, hát nem feltétlenül, hanem vannak bizony olyan fenntartható megoldások. Gondolhatunk itt akár a mélegelőkre, gondolhatunk itt akár az őshonos fajokra, amelyektől nem csak számunkra, de egyébként a körülöttünk lévő élővilág számára is egy sokkal élhetőbb, sokkal barátságosabb környezetet tudunk létrehozni. Nagyon szépen köszönöm Berecki Annának, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
0: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: a szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Nyáron az Operaházban a szerelem énekel. Verdi Traviátája, Puccini Pillangó kisasszonya és a Best of Puccini sorozatokban kínál a klimatizált Andrássy úti dalszínház operai szenvedélyt, emberi drámát és könnyedebb, mégis virtuóz zenés színházat. Nem csak felejthetetlen előadásokkal, hanem épületlátogató túrákkal, az Opera Bistro incsiklandó fogásaival és italkülönlegességeivel, valamint az Opera Shop exkluzív termékeivel is várjuk. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Marad a napos, meleg idő, ismét civilek vesztették életüket az orosz-ukrán háborúban. Különleges régészeti leletre bukkantak Bács-Kiskun megyében.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es főváros felé vezető oldalán megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: 5 civil halálos áldozata van a szombat éjjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Zaporizzsja megyei faluban lévő busz megállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légicsapások Dnipropetrovskban is. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy Ohio-i utcai fesztivál közelében. Legkevesebb 12-en megsebesültek, 2 ember állapot a kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese szerint legalább 2-en lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Egyedülálló szarmatakori település részletet tártak fel a Bács-Kiskun megyei Vaskút határában. A Tűr István Múzeum régészei egy építkezés előtti ásatás során lakóházak alapjait, egy kutat és több füstölő kemencét is feltártak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. A Metz nyerte a női kézilabda bajnokok ligáját, miután a budapesti döntőben a francia együttes 31-29-re legyőzte a Győri Etót. A Metz csapatában Vámos Petra 4, Albek Anna pedig 3 góllal vette ki a részét a győzelemből, mely a francia klub történetének első BL sikere. A bronzérmes a Cseszeme Bukarest lett, a román csapat 32-26-ra nyert a Brest-Bretagne ellen. A német Alexander Zverev nyerte a férfi egyéni versenyt a francia nyílt teniszbajnokságon. A világranglista 3. Zverev 3-2-re nyert az olasz Flavio Cobolli ellen, és pályafutása első Grand Slam sikerét aratta a Roland Garroson. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es világbajnokság monakói nagydíját. A Mercedes olasz pilótája sorozatban 5. futamgyőzelmét aratta. A dobogó 2. fokára a Ferrari és Lewis Hamilton, a 3. pedig Isaac Hadjar a Red Bull pilótája állhatott föl. Összetettben Antonelli 66 pontra növelte előnyét. 2023 óta először kapott ki hivatalos versenyen Armand Duplantis. A világcsúcs tartó svéd rúdugrót a stockholmi Gyémánt Liga versenyen az ausztrál Curtis Marshall győzte le. Marshall 590, Duplantis pedig 580 centis eredménnyel zárt. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napos idő várható holnap kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sportvilágában fogunk kalandozni, mert hogy nem sokára megrendezésre kerül egy újabb olyan rendezvény, ami az ország egyik, hát legismertebb sportszakemberétől, talán fogalmazhatok így, származik, az ő fejéből pattant ki, és már itt ül velem szemben a stúdióban Czanik Balázs, kapuéra, aerobik edző és oktató, életmód tanácsadó. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Szia. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Még mielőtt belecsapunk ebbe, ugye alapvetően te mindig csinálsz valamit. Pár nappal ezelőtt még azt láttam valamelyik közösségi médiás oldalon, hogy te éppen valahol külföldön csinálsz ezt-azt.
2: Igen, de közben azért gyorsan hazajöttem, mert azért van itt is bőven teendő, viszont ugye elég tartalmas napokat nézek majd elébe, vagy inkább úgy mondom, hogy hónapoknak, és gondoltam, hogy egy kicsit kipihenem magam, úgyhogy most jöttem emlék haza külföldre.
1: Ez tábor volt, vagy csak privátban mentél valahol?
2: Most feltérképeztem, mert Zanzibáron voltam egyébként, és szeretnék oda is csinálni egy újabb tábort. Egyébként egy táborom már volt ott annak idején, de most szeretném ezt újra megismételni majd.
1: Te Balázs olyan régóta benne vagy már ebben az egészben, és még mielőtt folytatom a kérdést, neked mostanság van a születésnapod, nem? De bár április valahogy így.
2: Igen, április 25-én van egyébként.
1: Hát akkor Isten éltessen téged a születésnapod.
2: Köszönöm szépen, hát egy 23 felé már.
1: Annak az embernek az életében, akinek az elmúlt évtizedeit a sport, meg az egészséges életmód, meg a mindenféle ilyen egészséggel kapcsolatos dolgok viszik el, egy ilyen születésnapi ünneplés hogy zajlik? Nyilván nem folyik, nem tudom, hektószámra a pezsgő, meg nem fogy a dobostorta a kilószámra, hanem valahogy másképp, nem?
2: Igen, most őszintén szóval ugye terve volt az, hogy pont most lett volna egy külföldi táborom, ott egy külföldi fitness táboromba akartam ezt az egészet megünnepelni, ami ugye Dubajban lett volna, így az most sajnos elmaradt. Remélem, hogy hamarosan majd tudjuk pótolni, viszont most egy wellness hétvégére megyek, és abszolút a pihenésé lesz most gyakorlatilag a születésnapomban a főszerep. Viszont tény és való, hogy hétfőnre viszont készülök egy szuper edzéssel a kedves vendégemnek, mert a vendégemben majd az edzésemben fogjuk megünnepelni a születésnapom. Azáltal, hogy legalább 1000 kalóriát el fognak égetni ők.
1: Aki ennyire tudatosan él, meg ennyire benne van az egészségvilágában, meg a sportvilágában, meg a táplálkozási tanácsadás, meg akármi világában, neki beleférnek ilyenek, mint amit az imént említettem? Neked vannak-e, és akkor fölteszem pacekba a kérdést, ilyen csaló napok, vagy csaló estik, hogy akkor menjünk el, és akkor nem tudom, ígyunk meg egy pohár bort, vagy kettőt, vagy együnk valamit, amit meglátunk az étlapon, és rendeljük itt.
2: Természetesen nyilvánvalóan nálam is vannak csaló napok, sőt, gyakorlatilag én mindig azt is támogatom, hogyha az ember mondjuk megkíván valamit, akkor nyilván azt fogyassza el. Itt fontos az, hogy betartsuk a mértékletességet, és lehetőség szerint próbáljunk meg azért egészségesebb alapanyagokban gondolkozni. Én például olyan sok dologra általában oda szoktam figyelni, amikor megkívánok egy-egy ételt, de nyilvánvalóan ugye mindenki szokott egy kicsit csalni, ahogy én is. Gyakorlatilag ugye nem készülünk semmilyen versenyre, ugye próbálom magam egészségesen tartani, és ugye szinten tartani. Mellette ugye rendszeresen ugye edzek, nem is keveset, én azt gondolom hetente. Így azt gondolom, hogy ezek a csalónapok gyakorlatilag ugye beleférnek.
1: Ez mikor fordult neked át az életedben ilyen tudatos szintre? Ez mert nyilván, amikor benne voltál 10 éves korodban a különböző versenyek világában, meg amikor nem tudom, még edzettél mindent is, meg táncoltál, meg karatésztál, meg akármit csináltál, akkor azért gondolom, még nem figyeltél oda annyira arra, hogy akkor mit teszek, hányszor eszem, stb. Aztán utána az lett belőled aki. Kapuéra, aerobik edző és oktató, ennek az egész sportnak, mozgásformának a megálmodója, meg utána jöttek majd a könyvek, meg a mindenféle végzettségek a táplálkozástudománnyal kapcsolatban. És akkor gondolom, hogy volt egy olyan pont az életedben, amikor ez átfordult, és sokkal jobban odafigyeltél arra, hogy akkor mit mozogjak, hogy mozogjak, mit tegyek, stb.
2: Igen, gyakorlatilag ugye szerencsés voltam, mert ugye versenysportból jövök, és gyakorlatilag akkor annyira nem kellett odafigyelnem a táplálkozásra, hogy mondjuk egy jó fizikumot hozzak. Gyakorlatilag, hogyha most azért visszagondolnék, azért nyilvánvalóan azért egy pár dolgot már akkor is sokkal tudatosabban csináltam volna, de nyilván 10-12-esen az ember még azért annyira nem veszi komolyan ezt a dolgot. Viszont körülbelül olyan 17-18 éves koromban kezdtem el ezt a dolgot így nagyon tudatossá tenni. Nagyon sok utána járás van így a több év alatt, amit belefektettem ebben, mert ugye fontosan találtam azt, amiket nyilván az ember elolvas, tájékozódik, tanul ezeket a dolgokat is, viszont számomra nagyon fontos volt az, hogy én átlagosak különféle üzemekbe, gyárakba, ahol tényleg utána tudjak járni ennek az egész történetnek. Azon kívül, hogy ugye rengeteg életmód tanácsadóval, dietetikussal, rengeteg hozzáértő szakértővel egyeztettem. Számomra nagyon fontos volt, hogy különféle élelmiszeripari mérnökökkel is felvegyem a kapcsolatot, és gyakorlatilag minden egyes részét gyakorlatilag kivesézem, és lehetőség szerint minél jobban tudjam átadni a vendégeim számára.
1: Nem egyszer, nem kétszer elmondtam, hogy capoeira aerobik edző és oktató vagy. Pár évvel ezelőtt, vagy hát nem tudom, egy évtizeddel ezelőtt azért, ez még nagyon ott volt a top mozgásformák között. Mindenki figyelte, hogy hú, ez valami nagyon új. Most hogy áll ennek az ási újja egyébként? Most, hogy millió egy mozgásforma megjelent az elmúlt egy évtizedben, egy-két évtizedben a világban?
2: Igazán azt láttam, hogy ezeknek az aerobikus mozgásformáknak gyakorlatilag volt most egy ilyen hullámvölgye az elmúlt pár évben, amikor ugye még 10 évvel ezelőtt nagyon nagy volt az érdeklődés az aerobik órák iránt, gyakorlatilag utána volt egy pár év, amikor ezek kicsit lecsengtek, és most sokkal inkább ugye előtérbe helyeződtek az edzőtermi súlyzós edzések. Most viszont azt látom, hogy az utóbbi két évben nagyon kezdenek visszajönni ezek az aerobikus irányzatok, illetve ezek kombinációi, és szerintem az emberek is most már rájöttek az, hogy gyakorlatilag az a legjobb, hogyha nem kimondtan egyfajta sportágat űzöl, hanem próbál ezeket összekombinálni, és nálam is a kedves vendégek nagyjából úgy járnak, hogy járnak hozzám aerobik edzésre, és mellette pedig eljárnak edzőterembe edzeni, vagy pedig futni, vagy biciklizni, vagy bármilyen más sportággal összekombinálják, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a leghatékonyabb módszere ennek, főleg azért is, mert sokkal kevesebb az esélye arra, hogy megunod az edzésprogramot, sokkal, hogy kevés az esélye, hogy egyhangúvá válik ez az egész történet. De gyakorlatilag azt gondolom, hogy egyre tudatosabbá válik ez az egész mozgásos rész is.
1: Nagyon régóta ismerjük már egymást, nagyon sokszor beszélgettünk millió egy helyen. Nem tudom, hogy föltettem-e neked ezt a kérdést valahogy, amikor ezt te létrehoztad, mert a capoeira világába is belekóstoltál, de alapvetően az aerobik világából jössz, hogy a capoeirások, az eredeti igazi capoeirások, akik csinálják ezeket a nem tudom, fejemen háromszor megpördülök úgy, hogy egyébként semmi nem ér hozzá a talajhoz, hogy ők mit szóltak hozzá, amikor létrejött ez a mozgásforma.
2: Egyébként nagyon érdekes volt, mert amikor én ezt elkezdtem Magyarországon népszerűsíteni, akkor Magyarországon még nem nagyon volt ma capoeira, mint küzdősport. De gyakorlatilag ugye Kelet-Európa legnagyobb mestere jött ide, őt úgy hívták, hogy Ponta Pés, én őt kerestem meg annak idején. Akkor tényleg még Magyarországon olyan gyerekcipőben volt ez a capoeirás történet, és én szerettem volna erre egy úgymond egy világra szóló blendet felépíteni, ami egyébként elég jól halad, és ami meglepetésebb az egész történetben, hogy én megkerestem annak pont a nagymestert, és vele közösen kialakítottuk ugye a capoeira aerobiknak az alapjait, és egyszer csak jött egy felkérés egy batizádóra, ugye a capoeirások tudják, hogy ez az avatás jelenti, ez olyan, a küzdősportoknál az öfokozatok, és meghívtak, hogy menjek el, és tartsak egy aerobikos, capoeira aerobikos bemelegítést ezen a rendezvényen. Nagyon szívesen elvállaltam, őszintén szóval azért izgultam egy kicsit, hogy lesznek ott több országból a capoeirások, és hogy mit van a szólni ahhoz, hogy én kitaláltam ezt a capoeira aerobikos történetet, ugye pont a segítségével. Elmentem erre a rendezvényre, megtartottam a bemelegítést, majd odajött hozzám három brazil fiatalember, és jelezték, hogy gyakorlatilag ez volt az én vizsgám, hogy áldásokat adják rá, hogy gyakorlatilag ezt a capoeira aerobikot így nemzetközileg így népszerűsítsem. Úgyhogy gyakorlatilag nem is tudtam róla, hogy levizsgáztam ezen az eseményen, és most is felállszol a kezem, egyébként nagyon kellemes élmény volt, úgyhogy gyakorlatilag úgy vizsgáztam, hogy nem is tudtam róla.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Czandik Balázs, capoeira aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó. Icipici szünetet tartunk, aztán

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Czarnik Balázs kapoéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél. Szia Balázs, köszöntelek még egyszer.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Az imént már elmondtad, hogy hogy vizsgáztál le kapoérából, vagy kapoéra aerobikból sok-sok évvel, évtizeddel ezelőtt, és akkor még egy kérdés gyorsan ehhez az elmúlt időszakhoz, az őskőkorhoz. Na mindegy, szóval. Egyébként neked azok a bizonyos figurák, amit a kapoérások csinálnak, és egyébként a fizika törvényeit meghazudtolva mindenféle ugrásokat, meg pörgéseket, meg nem tudom micsodákat csinálnak, ezek neked mentek? Tudtad ezt csinálni? Vagy manapság meg tudod még csinálni?
3: Ez is érdekes egyébként, mert pont most a legutóbbi nyaralásnál, amit az előbb megmítettünk, képzeld el, hogy volt egy kapoéra bemutató, az egyik este csináltak a hotelben egy ilyen bemutatót, és pont azt ecsetelgettem, hogy ott a társaságnak, hogy gyakorlatilag annak idején ezeket én is csináltam, és hogy mennyire szuper volt, és egyébként őszintén szóval kedvet is kaptam, hogy újra ellátogassak egy-egy ilyen kapoéra edzésre, és ezeket az akrobatikusabb elemeket meg tudjam valósítani, de tény is való, hogy általában ezeket az elemeket azok tudják jól elsajátítani, akik rendelkeznek most egy kicsi brékes múlttal, vagy bármi egyébben, mert nagyon szuperul össze lehet egyébként ezekkel kombinálni. Valószínűleg a mostani izomzatom az nem a legmegfelelőbb az akrobatikus részekre, de nyilván egy kézen átfordulás, meg ezeket azért most is meg tudok csinálni, lehet, hogy egyszer. Na, lényeg, hogy megpróbálom. Szóval ezeket a dolgokat abszolút tudom kivitelezni, nyilván ez olyan, mint a biciklizés, tehát, hogy ezt az ember nem felejti el. Tény is való, hogy amikor az ember azt gondolom, hogy egy ilyen jellegű mozgásba kezd, akkor azért oda kell figyelni arra, hogy mekkora izomtömeggel rendelkezik, mennyire van a lazasága éppen a legjobb fázisban, mert nyilván amikor az ember sokat edzi, sokat súlyozik, akkor egy kicsit azért lemerevednek az izmok, és a sérülés veszélye az megnövekszik. Tehát gyakorlatilag, hogyha azt gondolom, hogy rendben rá mondjuk egy hónapom, akkor nagyon szuperul vissza tudnék rázódni akár ebbe, vagy ha belegondolok abba, hogy annak idején ugye Kyokushinkaiba versenyeztem több évig, nyilvánvalóan arra is szuperul fel tudnak készülni rövid idő alatt.
2: A Kyokushin karate az szerintem a legdurvább karate, tehát ott nem nagyon kimélik az embernek a bőrét, a különböző testrészeit, meg a csontjait, ott azért azt oda teszik, ott, sőt, mögé ütnek inkább kettővel.
3: Igen, őszintén szóval én azért választottam azt a sportágat, azt tetszett a legjobban, és nem csalódtam, mert most is nagyon sok mindenkivel, akivel így találkozok így a küzdősport világába, nagyon sok embernél ez adta meg az igazi alapokat, azt gondolom, hogy mind fizikálisan, mind pedig szellemileg nagyon sokat tett hozzá egyébként az emberek mentalitásához, és annak idején azt gondolom az egyik legkomolyabb küzdősport irányzat volt szerintem a Kyokushinkai, ami szerintem a mai napig is egy kőkemény dolog, tehát hogy valaki Kyokushinkaizott, az pontosan tudja, hogy az akaraték között azt mondom az egyik legbrutálisabb.
2: Milyen? Kapsz egyet a mellkasodra, és akkor az utána 3 hétig fáj.
3: Igen.
2: Legjobb esetben csak fáj 3 hétig.
3: Igen, igen, és ráadásul nekem ugye annak idén nagyon nagy volt az ütőerőm, és ezért nagyon sok versenyen sikerült nyernem, mert ugye szegcsontörés, meg stb.-ket tudtam már 12-13 évesen produkálni, úgyhogy elég nagyon volt az ütőerőm, és egyébként innen jött az egész testépítéses dolog, mert ugye elkezdtem még magamat erősíteni, és akkor rájöttem, hogy 14 évesen mondjuk 137,5 kilót nyomni fekve, 62 kilósan az nem hétköznapi, és akkor elkezdtem járni ilyen Pest megyei fekvenyomó versenyekre, amit minden évben megnyertem. Úgyhogy ebből így alakult ez a dolog.
2: Az imént, amikor a kapoéráról beszéltünk, akkor volt egy ilyen fél mondatod az izomtömegről, meg a lazaságról. Te azért egy elég stram gyerek vagy. Tehát, hogy látszik rajtad, hogy azt nem a szél hordta oda. A Czarnik Balázs mit csinál azért, hogy emellett az izomtömeg mellett megfelelő módon laza legyen? Mert hogy én láttalak már téged, nem tudom, gyalogolni különböző edzőtermekben a futópadon, vagy nem tudom, láttam azt, hogy éppen googolászol, de hogy spárgázni még sosem láttalak, hogy akkor laza vagy, vagy nem vagy laza, vagy mit csinálsz azért, hogy laza legyél?
3: Hát ki vagyok lazítva rendesen egyébként, de tény is való, hogy én nagyon sokat szoktam nyújtani. Mondjuk általában én akkor szoktam, amikor este hazamegyek, és a tévé előtt ott el szoktam egy csomó nyújtó gyakorlatot végezni, mert számomra egy picit unalmas egyébként a nyújtás, és ilyenkor nagyon jól el tudom vonatkoztatni magamat, tehát mondjuk nézek közben egy filmet, vagy olvasok valamit, és akkor gyakorlatilag közben szoktam nyújtani, de tény is való, hogy nálam elengedhetetlen az, hogy valamilyen szinten ezt a lazaságot fenntartsam, főleg azért, azért is, mert a fellépéseken azért én mindig ilyen köríves rugásokat, meg ugye fej fölé, vagy fej magasságba rudosok össze-vissza, tehát gyakorlatilag nem is nagyon engedhetném meg, illetve azt is észrevettem, hogyha keveset nyújtok, akkor sokkal sérülékenyebbek az izületeim, sokkal könnyebben húzom meg magam, és hál' Istennek lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy gyakorlatilag nagyon kevés sportsérülésem volt így a hosszú évek alatt. Úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem ez a két dolog, ez összevág, és ez lehet, hogy pont a karat és múltból jön, mert annak idején rengeteget kellett nyújtani, és ezt próbálom lehetőség szerint folyamatosan szem előtt tartani.
2: Még egy kérdés ez a bizonyos múlthoz, meg a lazasághoz, aztán foglalkozunk majd a soron következő rendezvényekkel. Mi egy korszakból származunk, pár év különbség van közöttünk, és hát a 80-as, 90-es években azért eléggé divatos, meg trendi volt megtanulni a Jean-Claude Van Damme féle pörgőrugást. Ez divat még, vagy ismerik még a mai fiatalok azt, hogy mi az, hogy pörgőrugás à la Jean-Claude Van Damme?
3: Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon szuperul jönnek vissza, és lehet, hogy ezt Chuck Norrisnak köszönhetjük, mert ugye sok mémnek, hogy sokan elkezdtek így érdeklődni, annak idején kik voltak azok az igazi sztárok, akiket mi annak idején ámulattal néztünk szerintem a tévéképernyőn keresztül, és gyakoroltuk otthon a különféle elemeket, és néztük a véresporttól kezdve az összes kickboxer nevezeti sorozatot, amik azt gondolom, hogy egyébként nagyon szuperek voltak, és tényleg a motivációt azt nagyon szuperul adták, és ami nekem nagyon tetszik, hogy ugye ezek a úgymond sztárok a mai napig azért fittek maradtak, és lehetőség szerint azért most is próbálják meg a sportot népszerűsíteni.
2: De azt te is próbálgattad annak idején 80-as, 90-es években, akár otthon, akár az edzőteremben, hogy akkor hogy is csinálja ezt a Van Damme?
3: Én mindent kipróbáltam gyakorlatilag, az összes gyakorlatot. Legyen ez akármilyen küzdősport rész, de gyakorlatilag minden. Nyilván felszereltem az egész udvart különféle felszerelésekkel, és hogy gyakoroltam a gyakorlatokat, de őszintén szóval meg is hozta a gyümölcsét, mert versenyeken meg ugye profitáltam belőle.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Czarnik Balázs capoeira aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Canik Balázs capoeira aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Köszöntelek még egyszer, szia Balázs.
3: Köszönöm, hogy kíván.
2: Beszéltünk sportmúltról, beszéltünk fekvenyomó versenyekről, meg Jean-Claude Van Damme féle pörgőrugásról, meg mindenről is az elmúlt szűk fél órában. Itt az ideje, hogy most már a jövővel foglalkozzunk. Pár évvel ezelőtt nagy fába vágtad, egy újabb, talán fogalmazok így, nagy fába vágtad a fejszédet. A 17. kerületben csináltál egy rendezvényt, amiből olybá tűnik, hogy hát egy bevett rendezvény lett, évről évre megrendezésre kerül.
3: Igen, ugye ez a Mastery Be Life Expo, és most gyakorlatilag egy kicsit meg is fűszerezzük egyébként, mert ugye jött az ötlet, hogy minél több embert szeretnénk megmozgatni ezen a sportnapon, de kiegészítjük most egy ilyen kisebb sportágválasztós sztorival, pontosan azért is, hogy minél több sportágat be tudjuk mutatni, és minél több sportágat ki tudjanak választani ugye a gyerkőcök, illetve a felnőttek is, és gyakorlatilag most ezzel fogjuk színesíteni, hogy kb. 20 féle sportágat tudnak majd az aerobikon kívül kiválasztani a kedves résztvevők. Ezen kívül pedig készülünk ugye a szenior szépkorú korosztály számára is ingyenes egészségügyi szűrésekkel, és minden egyéb extra programmal. Lesznek különféle életmodellőadások, naturális szépség ápolással kapcsolatos dolgok, beauty kiállítás és expo. Tehát gyakorlatilag mindenki, aki az egészséges életmódra nyitott, kortól és nemről tekintet nélkül, mindenki meg fogja találni a számítását ezen az eseményen.
2: Mindez május 17-én lesz, tehát a 17. kerületben, a Rizleventében, ugye jól mondom.
3: Igen, a Rizlevente sportcsarnokban csináljuk ezeket az eseményeket, és szerencsére most már nagyon szuper kis csapat alakult ki így a szervezők részéről, úgyhogy tényleg egymás erősítve egy nagyon szuper kezdeményezésnek indult, és most már nagyon nagy rendezvényén nőtte ki magát az egész, most gyakorlatilag május 17-én nem csak az egész sportcsarnokot fogjuk elfoglalni, hanem gyakorlatilag az egész kinti részt is.
2: És pont ez lett volna a kérdés, vagy kb. Hasonló, mint amit félig meddig már meg is válaszoltál az imént.

0: mondataiddal. Tehát, hogy már nem először kerül ez megrendezésre, ha bár most kicsit ugye másabb szint kap, sokkal nagyobb lesz. Az arcok ugyanazok, akik jönnek, nyilván ott voltál mindegyiken, vagy ez egy folyamatosan bővülő látogatói létszámmal rendelkező esemény?
1: Igazán van egy törzscsapat, aki mindig el szokott jönni, ez többek között a mozdulrákos mente tornázóimból áll, illetve azok között, akik ugye egész mozdulprogramot most már évtizedek óta követik, de gyakorlatilag rengeteg külsős vendégünk van, és mindig vannak újak és újak, akik ellátogatnak erre az eseményre. Gyakorlatilag most már azt vettük észre, hogy egy nagyon nagy rendezvényen nőtte ki magát ez az esemény, és azért is vagyunk kénytelenek egy kicsit mindig színesíteni és bővíteni a palettát, mind kiállítók, mind pedig sport tevékenységek szempontjából, mert annyira nagy az érdeklődés, és annyira sokszínű, hogy az emberek igénylik már azt, hogy mindig legyen benne valami kis újdonság.
0: Miért Rákos Mente? Miért nem Kispest? Miért nem oda találtatok ki valamit?
1: Őszintén szóval az egész úgy indult, hogy annak idején kapcsolatba kerültem ugye a Rizlevente sportcsarnok vezetőségével, és közösen megálmodtuk azt, hogy milyen szuper lenne egy ilyen közös ingyenes tornasorozat, és azt el is kezdtük egyébként pár évvel ezelőtt, és annyira nagy sikere van, mint a hétfői edzésnek, mert ugye ott 400-450-en látogatnak egy ilyen tornára, illetve csütörtökön a szenior szépkorú korosztály, ahol az ilyen 150-200 ember tornázhatunk meg alkalmanként, hogy gyakorlatilag a megkoronázása ennek a heti programnak ez a május 17-ei esemény, és nem titok, hogy egyébként november 15-én lesz majd a következő, úgyhogy évente mindig kettőt csinálunk ebből az eseményből, hogy próbáljuk meg egy kicsit mindig bővíteni az egész palettát, de az egész dolog az gyakorlatilag így kezdődött, de egyébként laktam is a 17. kerületben.
0: Azt említetted, hogy nem csak aerobik lesz, hanem hogy mindenféle sportot kipróbálhatnak majd a fiatalok, vagy az idősebbek, vagy az érdeklődők, és nem csak, hogy kipróbálhatják őket, hanem hogy szóltatok a helyi sportegyesületeknek, és akkor ez ilyen toborzó jellegű is lesz. Srácok, itt vagyok, nem tudom, vívóklub a 17. kerület, pingpong klub, sakklub, nem tudom, akármi. Hogyha gondoljátok, itt kipróbálhatjátok, aztán utána jövő héten találkozunk majd az edzésen.
1: Abszolút, mert ugye nekem az a célom, hogy minél többen rávegyek arra, hogy egészségesen éljenek, és ennek ugye fő alappillére az, hogy sportoljanak. Nem feltétlen csak azt mondom, hogy csak a kapuér aerobik vagy az aerobik a jó irányzat, hanem tényleg az, hogy nézzék meg, hogy mi az, ami a legközelebb áll hozzájuk, és mi az, amiben tehetségesek, vagy mi az, amiben ők hosszú távon látják a potenciált. Ezért is egyébként rengeteg edző kollégám lesz ott, és egyébként az utolsó napig folyamatosan várjuk azoknak az egyesületeknek a jelentkezését, akik szeretnék megmutatni magukat ezen az eseményen, mert gyakorlatilag az a cél, hogy minél több embert ugye az egészséges módra neveljünk.
0: Családi program, gyerkőcöknek mindenféle elfoglaltságok, gondolom arcfestés, meg ugrálóvár, meg ilyesmi, ami szokott lenni a gyerkőcöknek, de említettél egy ilyet, hogy beauty, vagy szépségtanácsadás? Mire gondoljak? Tehát, hogyha az ember bemegy egy drogériába, akkor ott vannak hölgyek, akik azt mondják, hogy akkor ez a színű puder, vagy alapozó pont jó lesz. Erre kell gondolni?
1: Gyakorlatilag mi nagyon rámentünk mind a táplálkozás, mind pedig olyan, hogy a szépség szempontjából a különféle naturális, egészséges kézzel készített, ugye a handmade, stb. Alapanyagokra, és ebből készített termékekre, illetve nagy hangsúlyt fogunk a mostani expon fektetni az előadásokra, tehát rengeteg előadás lesz, ahol orvosok, dietetikusok, táplálkozási és szépségszakértők fognak különféle előadásokat tartani, pontosan azért is, hogyha valaki szeretne egy kicsit egészségesebben úgymond szépülni, akkor az is megkapja megfelelő tanácsadást, és gyakorlatilag kis prevenció jelleggel is próbáljuk meg ezt az eseményt kibővíteni.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig Czanik Balázs, kapuéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó, mindjárt folyt.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Canik Balázs, kapoéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, még egyszer köszöntelek itt nálunk, Balázs, hello.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Beszéltünk arról, hogy május 17-én lesz a következő rendezvényetek, ugye a 17. kerületben, a Riz Levente sportcsarnokban, aztán a következő felvonása ennek majd valamikor október, november, mit említettél?
2: November 15-én lesz a következő expo, és Rákosmenti sportág választó, tehát hogy aki szeretne majd részt venni, és ezek lemaradna májusiról, őket majd várjuk novemberben.
1: De a kettő között nem az lesz, hogy akkor te nem tudom, kiúsz valahova a Dunapartra egy kapucsinó társaságában nap mint nap, és akkor nézed a Dunát, és azon gondolkozol, hogy milyen események legyenek majd valamikor novemberben, hanem hogy millió egy dolgod van a nyárra.
2: Igen, az egyik legnagyobb dolog, ami nekem általában gyakorlatilag az egész nyarat elviszi, az pedig ugye a 20 állomásos strandfesztiválom, ami gyakorlatilag az a lényege, hogy minél több embert megmozgassunk ugye a strandokon. Ez gyakorlatilag mindig július elején kezdődik, és augusztus 20-áig tart, és gyakorlatilag az egész ország területét végiglátogatjuk, egészen Hajdúszoboszlótól, Kaposvárig, Makótól, Sárvárig, Balatonfüredig, tehát rengeteg helyszínen jelenünk meg az idejében is. Úgyhogy remélem, hogy megint sikerül több mint 100 ember megmozgatni.
1: Strandfesztivált említettél, hogyha ebből indulunk ki, akkor eszünkbe juthat az, hogy akkor elmegyünk valahova a Balatonhoz, és akkor ott mindenféle zenék vannak, és akkor lehet bulikázni. A Szanik Balázs féle strandfesztivál nem pont erről szól. Menjél szépen bele a vízbe, de itt van ez a, nem tudom, 2-15 kilós egykezes súlyzó, és akkor azt egy kicsit majd nyomogatod, nem tudom, mellből fölfelé.
2: Igen, kettő belelúszásni.
1: azt, aki meg tudja csinálni, hallod.
2: Igazán az egésznek az a lényege,
1: kettő
2: hogy...
1: belelúszás. Kinek jut ilyen eszébe?
2: Na nem jó ötlet? Úgyhogy gyakorlatilag mi arra törekszünk, hogy itt általában 10-től 4-ig próbálunk olyan programokat vinni a strandokra, amik az egészséges életmóddal összeköthetők. Szokott lenni itt fekvőtámasz versenytől kezdve a táncversenyig, a vízi aerobiktól kezdve a különféle életmód tanácsadásig. Gyakorlatilag minden, ami egy kicsit rávezetheti az embereket arra, hogy egészségesebben éljenek. Egyébként rengeteg kiállítóval szoktunk menni. Nyilvánvalóan a zene az nálunk is ugye jelen van végig a rendezvény ideje alatt, csak nálunk más a koncepció, mert ugye nem a bulizásról, hanem a sportról és az egészségmegőrzésről szól az esemény.
1: Indult át majd valamikor május vége magasságában, jól mondom, vagy június eleje, hogy indul a strandfesztiválotok?
2: Július elején fog
1: indulni. Július elején indul, igen. Számtalan helyre ellátogattok, és akkor ott várjátok majd a mozgásra vágyókat. Ezen kívül a nyáron lesz valami, mindenféle táborok is előfordulnak a te életedben, amelyek nem feltétlenül olyan táborok, hogy akkor nem tudom, este a tábortűz mellett majd valaki gitárral játsza a börtön ablakában, nem süt be a nap, és közben valaki más meg a szalonnát grillezi, hanem hogy másabb jellegű táborok.
2: Igen, fitness táborokkal készülünk egyébként. Mondjuk gyakorlatilag most azt vettem észre, hogy így majdnem az egész nyaram az teljes mértékben tele van fellépésekkel, mert ugye rengeteg sporteseményen veszek részt, meg szerencsére nagyon sok megkívásom is van különféle sportnapokra, ahol szintén ugye fellépek. Úgyhogy remélem, hogy lesz egy olyan szabad hétvég, amikor tudunk csinálni majd egy belföldi tábort valahova, ahol szintén a sporté lesz a főszerep. Egyébként ezek úgy szoktak kinézni, hogy egy péntek szombat vasárnapi tábor, ahol pénteken 3 edzés, szombaton 10. Vasárnap pedig egy másfél órás tréninggel szoktuk zárni, úgyhogy elég kellemes szokott lenni, úgyhogy mindenki kipihenten nem jön haza.
1: Pénteken 3 edzés, ezt említetted?
2: Pénteken 3.
1: Mindenki végig csinálja a 3-at, fölkelsz reggel, nem tudom, 7-kor, 7:30, 8-kor már letolsz egy másfél órát, aztán délután 1-től 2:30-ig egy másikat, és aztán este még 5-től tegyünk rá egyet, biztos, ami biztos.
2: Hát mi úgy szoktuk ezt általában csinálni, mert ugye pénteken úgy szokott lenni a tábor, hogy ugye akkor délután foglaljuk a szállodát, tehát 3-ra odajössz, és akkor nekivágunk a órának mondjuk 5-től 8-ig. És akkor 3 órát így egyben lenyom, kedves vendég, és akkor megigényli, hogy szombaton ezt a 10 edzést valahogy beiktassuk ugye reggeltől estig. Úgyhogy gyakorlatilag mi így szoktuk ezt felépíteni, hogy ez tényleg egy komplet ilyen edzőtábornak felel meg.
1: Kihajtod a belüket?
2: Igen, de őszintén szóval nagyon erős csapatom van, és végigcsinálják. És szerencsére...
1: Mernék azt mondani, hogy elfáradtam.
2: És az edző kollégáim pedig szintén részt vesztek, mert ugye nem csak én tartom az összes edzést, hanem ugye többen tartjuk. És bármi meglepő, képzeld el, hogy még ilyenkor a pénteki szombati napra is jut az esti bulira energia a kedves vendégeknek. Úgyhogy le a kalappal előttük is, azt gondolom, hogy tényleg nagyon szuper fittek.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Balázs, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Javíts ki, ha tévedek, de olybá tűnik, hogy az elmúlt elmúlt években, az elmúlt nem tudom 5-8 évben, mint hogyha ez a bizonyos aktív kikapcsolódás sokkal nagyobb súlya lesne alatba, mint mondjuk nem tudom 20 évvel ezelőtt, amikor mi is 20 évvel fiatalabbak voltunk. Tehát, hogy amikor nekünk az volt, hogy akkor van egy hét vagy két hét szabadság, akkor elmentünk valahová, megnéztünk egy várost és feküdtünk. Most pedig, hogyha van egy hosszú hétvége, vagy valakinek van nem tudom egy hét szabadság, akkor jó, most akkor 3 nap alatt körbe tekerjük a Balatont, aztán elmegyünk, körbe tekerjük a Tiszatavaszt, aztán nem tudom, elmegyünk, és sportturizmus direkt azért ennek el, nem tudom, Prágába, hogy ott lefussák a félmaraton. Tehát, hogy ilyen nem volt egyébként szerintem 20 évvel ezelőtt.
2: Abszolút nem, és én ennek örülök egyébként, hogy rengeteg ilyen program van, és az emberek nyitottak is arra, hogy ezekre a programokon részt vegyenek és ellátogassanak. És gyakorlatilag tényleg minden fórumon ezt látom, hogy mindenki valamilyen mozgással köti össze ugye a szabad idejét, ami azt gondolom, hogy nagyon szuper, mert gyakorlatilag a küldetésünk is ez, hogy minél többen mert rávegyünk az egészséges és a testmozgásra, és végig is mi lehet jobb pihenés annál, mint az aktív pihenés. Biztos tudsz rá mondjuk mondani, de én azt gondolom, hogy mégis az aktív pihenésen nagyon fontos szerepe van. És mi is azt látjuk egyébként a táborok esetében is, egyre többen és többen jelentkeznek, akik kimondottan úgy szeretnének a táborba jönni, hogy nem csak pihenni szeretnének, hanem rendszeresen mozogni is.
1: Utolsó utáni kérdés a végére, hogyha már azt említettem, így példakép, hirtelen nem tudom, valahogy megjelent a fejemben a kép, hogy akkor valaki elutazik Prágába, csak azért, hogy akkor lefussa a félmaratont vagy a maratont, persze összeköti egy város látogatással. Egyszer sok évvel ezelőtt talán Usain Boltnak mondták, hogy akkor nem tudom, melyik maratont kellene elindítani, de úgy, hogy ott fut az elején, és akkor mennyit vállalna. Azt mondta, figyelj, én 100-200-at futok, úgyhogy akkor 500 után kiállnék, mert nekem ennyi van futásban, neked mennyi van futásban?
2: Hát én lehet, hogy csatlakoznék hozzá. Vagy pedig, hogy nekem is legyen motiváció, akkor legvégén mennék és hajtanám a csapatot. Lehet, hogy az jobban állna hozzám. De ami érdekes, és lehet, hogy nem is gondolnád, hogy annak idején én futóversenyeket is nyertem.
1: Tényleg?
2: Főleg ilyen Coopertől kezdve mindenféle futóversenyen indultam, mert én nagyon jól futottam. Ami az idők folyamán megváltozott. Most már kevésbé szeretek futni, jobban szeretek mondjuk bringázni, vagy bármi egyéb, vagy úszni. Ezek a sportágokban sokkal közelebb állnak hozzám, de ugyanakkor rengeteg futóversenyen tartok be melegítéseket, meg mindenféle apró dolgokat, illetve rengeteg embert készítek fel akár egy futóversenyre, vagy Balaton átúszásra, vagy bármilyen megméretetésre. De gyakorlatilag ezek a dolgok közel maradtak, de most már nem futok ilyen 30-40 kilométereket.
1: Utolsó utáni kérdés, most van-e készülőben könyv?
2: Őszintén szóval már elkezdtem készíteni a következő receptes könyvet, és karácsonyra szeretnék vele majd kijönni, és próbálok megint valami újdonsággal előrukkolni, úgyhogy remélem, hogy a kedves hallgatók között vannak többen is, akik már kipróbálták a recepteimet, és remélem, hogy mindenkinek tetszett. Úgyhogy nem titok, hogy szintén meg fog maradni ugye a mikrobiom támogató egészséges életmód, de mégis szeretnék egy kicsit színesebbé tenni ezt az új könyvet, úgyhogy most már nagy erőkkel dolgozunk azon is, hogy az alap dolgokkal meglegyünk, hogy ezzel tényleg karácsony előtt tudjunk rukkolni.
1: Balázs, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: szivárvány.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos meleg idő, elkezdődött a brit, ukrán, német, francia csúcs találkozó. 30 helyszínen várja diákokat a Suli a Strandon program.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M4-esen a főváros irányába Vecsés térségében kigyulladt egy személyautó, a 21-es kilométernél a belső sávon megindult a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozó kezdődött Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár egyeztet a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól Volodymyr Zelenszkijjel. Az ukrán elnök a tárgyalások előtt megerősítette azt a hírt, hogy Roman Abramovics orosz milliárdos, az utóbbi napokban a kievi vezetés több üzenetét is átadta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Rakétákat lőtt ki Izraelre Irán. A zsidó állam légvédelme mind négy perzsa rakétát megsemmisítette az ország északi része felett. Az izraeli hatóságok gyülekezési tilalmat rendeltek el, az óvóhelyek előkészítésére szólították fel a lakosságot, holnapra pedig tanítási szünetet rendeltek el. Szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, az előző kormány bábjainak nevezve őket. Reagált a Súlyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt, a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Holnap startol a Suli a Strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő várható, holnap kevés fátyol és gomoly felhővel, néha zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az ingatlan szakmában fogunk kalandozni. Nyilván mindenkinek vannak bármilyen élményei ezzel kapcsolatban, akár pozitívak, akár negatívak, na de hát ez is egy szakma, ez is egy életút, és lehet nagyon jól csinálni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Vejcel Zsolt, ingatlan szakértő. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szervusz.
1: Kezdjük ezzel, amit az imént mondtam, ezzel a bizonyos felvetéssel, hogy azért nagyon sokan hát másképp gondolnak az ingatlanosokra, nagyon megosztó szakmáról van szó.
2: Abszolút, ezt meg tudom erősíteni. Mi a cégemben évekig azt mondtuk, hogy azt kellene csináljuk, amit a többi általános jelleggel magyar ingatlanos, akkor nem ingatlanoznánk. Úgyhogy nyilván van itt egy rossz megítélés a Magyarországon ennek, nem tudjuk, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, ugye számít a piactól is, hogy jellemzően ugye nem kizárólagosan, most egyből belemegyek a szakmába, mit jelent a nem kizárólagos, te megbízol valakit, és mellette még öt ingatlanost azzal, hogy eladja az ingatlanodat. Na ezek után nem tudnak igazán foglalkozni vele, mindenki csak földobja, mert bizonytalan a bevétel. És akkor ebből alakult ki az, hogy egy ilyen kicsit igénytelenebb munkát látnak az interneten, illetve ezt tapasztalják az emberek, és akkor ebből egyre rosszabb a megítélése, akkor még kevésbé akarnak bizalmat adni az ingatlanosoknak, és ez egy ilyen öngerjesztő folyamat. Úgyhogy szerintem vannak gondok a piacon, de én mindig azzal foglalkoztam, hogy tudok én kiváló lenni, és az én kollégáim, és hogyan tudok kitűnni ebben a szakmában.
1: Általánosítani nem lehet nyilván, nem, hogyha nem az ingatlanosokról, hanem bárki másról beszélünk, akármilyen más szakmáról, a mérnökökről, a pékekről, szobafestőmázolókról, mindenhol vannak olyanok, akik kilógnak a sorból, akik sokkal jobbak, mint a többi, vagy nem tudom, kicsit hanyagabban, vagy hanyagabb módon állnak a munkához is. Elég sok mindent említettél az iménti mondataidban, hogy akkor egyszerre több ingatlanos bíznak meg, és akkor már nem foglalkozik vele úgy az ingatlanos, vagy interneten, meg személyesen, stb. Menjünk rá erre. Alapvetően nyilván odafordult a világ, hogyha valaki ingatlan szeretne, akkor először előveszi a telefonját, vagy leül a számítógéppel, és akkor elkezd interneten kutatni. És hát nyilván, amit az interneten látok, az az első lépés, aztán utána találkozni kell valakivel, aki föltette azt a hirdetést. Nem biztos, hogy magánszeméről van szó, szóval az első benyomás, az gondolom manapság mindig az internet.
2: Így van, ez nagyon fontos, de egyébként az egyéni adatbázis építés is egy nagyon erős láb tud lenni. Azt szoktam mondani, mint egy randevúra is a legszebb formánkat töltjük föl, illatosan, lefürödve, jó ruhánkba megyünk el, tehát ez kell megfogja az embereket, és ma az internet világában nagyon nagy a zaj. Fönt van, ha ingatlan keres valaki, megnéz akár naponta 200-300 hirdetést is. Ha ott hiányoznak információk, kevés a fotó, nincs alaprajz, nincs ott a pontos cím, nincs ott házszám, túl hosszú a szöveg, túl rövid, egyszerűen nem tudnak földolgozni 200-300 hirdetést, nem fognak egyesével írni az ingatlanosnak vagy a tulajdonosnak, hogy tessék nekem elküldeni a fotóanyagot, és akkor talán el tudom dönteni, hogy engem érdekel-e. Egyszerűen kiixelik. És akkor ebben, ha tudunk egy olyan anyagot letenni az emberek elé, ami transzparens, átlátható, gyönyörű fotókkal minden helységet, minden szobát lehet látni, tömör, lényegre tűrő leírással, akkor azt hamar fel tudja dolgozni, el tudja dönteni, hogy érdekli-e, és azonnal call to action, tehát azonnal reakciót tudunk kiváltani vele, és ezzel ki lehet tűnni, de egyébként ebbe szerintem a piac jelenleg fejlődik, és egyre több igényes hirdetést lehet látni.
1: Vannak mindenféle professzionális ingatlankereső oldalak. Be lehet írni, hogy akkor nem tudom, te mindenképpen csak negyedik emeletet szeretnél, te 49 és fél négyzetméteres lakást szeretnél a nem tudom, hanyadik kerületben, legyen hozzá egy francia ergi, akármit is be lehet már jelölni. De hogy én gondolom ezt, és persze javíts ki, ha tévedek, mindig a kép, ami megfogja az ember. Tehát, hogy lehet, hogy azt írják, hogy lehet, hogy nincs francia ergi, de azért megnézem a képeket, és mindig a képek azok, amik az első benyomást adják.
2: 100%-ig egyetértek, tehát vizuálisan fogyasztunk először, azonnal ugye fölmérjük. Sokszor egyszerűen jól esik megnézni valamit, sokszor nem is azért, mert azt akarom választani, hanem valamilyen következtetés abból le tudok vonni, hogy ha azt is le tudom vonni, hogy ez nagyon nem tetszik, de akkor is végignézem. És ha ugye ott meg tudjuk ragadni, akkor nyilván ott van az első belépő pontja, ezt teljesen jól érzed.
1: És kicsit olyan egyébként, vagy lehet, hogy itt is vannak ilyen csoportok, javíts ki a tévedek, mint hogyha az ember elmenne az operába és a legszebb ruháját veszi föl. Tehát, hogyha valaki ingatlant szeretne eladni, akkor ott olyan design elemek kerülnek be, gyorsan kölcsönkéri valahonnan, megvásárolja, hogy akkor ide még egy szál margaritát beteszek, ott egy felbontott üveg bor, jaj, szépen ott egy, nem tudom, kicsit még megmeszelem a falat, mert szürkébbnek látszik a képen. Tehát, hogy itt azért vannak ám, nem tudom, átverésre okot adó jelek.
2: Igen, ez sokszor van, és nagyon nehéz is ezzel mahinálni, mert ugye ez a homestaging, a lakásnak, vagy az ingatlannak a fölkészítése az eladásra, az most már kezdett elterjedni. Ez azt jelenti, hogy ahogy lakunk, nyilván mindenkinek kint vannak személyes tárgyai, azokat elpakoljuk, és
1: de milyen teszünk. Jól mutatna egy képen egy szárító a rajta szokott, lévő bugyikkal, meg alsónadrágokkal.
2: Ez rendszeresen azért még mindig feltűnik, úgyhogy volt régen egy ilyen vicces oldal is, ahogy gyűjtették az ilyen legrosszabb hirdetéseket. Szóval igen, ha ez a fölkészítés úgy történik, hogy csak a fotózáson van úgy, és utána mindenki mindent elpakol, és oda megy az ember az érdeklődővel, ott megcsalódik, hogy nem azt fogadja, akkor megint nem értük el a célt. Azt elértük, hogy legyen már érdeklődő, de ugye a mi célunk az, hogy eladjuk az ingatlant. Igazság szerint a tulajdonosnak is az a célja, tehát mindegy, hogy ez most ingatlanos-e, vagy ő árulja. Tehát az semmiképp sem jó, hogyha átverve érzi bárki magát. Úgy kell fölkészíteni egy ingatlant, mindig el szoktam mondani, ha ők komolyan gondolják, és komolyan gondolják, már pedig, hogy el fognak innen költözni, akkor most már össze kellene pakolni, amire nincs szükség. De nyilván ez egy olyan keserű pirula, aki kivágyik ilyenre, hogy elkezdjen összepakolni, úgyhogy még nincs konkrétum, de ez az én munkám és feladatom, hogy ebbe segítsem őket, és kell egy külső nyomás, hogy ott egy szakember, aki magamtól nem tenné meg, mindenki ismeri saját magát, húzunk, halasztunk mindent, ameddig csak lehet. Ugye, amíg nem nincs ott a dátum, nem éget körünkre a gyertya, azért vagyunk itt, hogy egy kicsit legyen egy külső erő, aki segít ebben, és egy néha kicsit nyomaszt is, mert akkor meg fognak történni ezek a dolgok, felkészítjük az ingatlan, hogy ott már a vevő az ő életét láthassa. Na azt az életet, aki eddig ott élt, ő a magáit szeretné oda képzelni, ha tele van 100 személyes tárgya, a fotóval, az egész életével, sőt a tulajdonos mutatja be az ingatlant, és az ő összes emlékét ott elmeséli, azt hiszi, hogy ezzel valami jót tesz, mert szerethetőbbé teszi az ingatlan. Közben pedig elveszi a gondolkodás lehetőségét az érdeklődőtől, hogy ő a saját életére gondolhasson ott.
1: Igen, mert az determinál, hogyha azt látod, hogy nem tudom, az éppen bende lakónak a nagyszüleiről, a kutyájáról, az akármiről van kint fénykép, meg a saját kis festményei vannak kitéve, meg az összetörött, de megragasztott akármilyen herendi, akkor az nem a te életed, abban te nem tudod beleképzelni magad.
2: Ezért is szoktuk kérni, ez nagyon rendhagyó, mi az én cégem egyébként egy amerikai franchise, onnan nőtte ki magát az ingatlanozás szakmája. Mi megkérjük, hogy a tulajdonos ne legyen otthon a mutatáskor, ami Magyarországon azért egy nagyon rendhagyó és szinte ijesztő van, hogy a testvérednek sincsen kulcsa a lakásodhoz, akkor ide jön valaki, és akkor neki oda kell adni, és el kell menni. De hát miért is kérjük ezt? Azért, mert rendszámtalanszor volt olyan, hogy kisiklik az egész mutatás. A tulajdonos nyilván többet tud az ingatlanról. Én sose fogok annyit tudni. De nem az a feladatunk, hogy minden információval elárasztjuk az érdeklődőt, hanem hogy ráfigyeljünk, mióta keres ingatlant, milyeneket látott eddig, eddig miért nem tudott választani, mi az, ami eddig nem tetszett egyikben sem, mi az, amit vágyik, de még nem találta meg. És amikor ezeket elmondja, mi azok szerint vezetjük, és nem arról beszélünk, ami nekünk fontos, akár a tulajdonos, hanem ami neki fontos. Mondok egy egyszerű példát, jobban lehessen érteni. Volt egy szép cserépkályha egy ingatlanba, ott volt a tulajdonos, akkor még ezt nem kötöttük ki ilyen erősen. Nagyon kedves bácsi volt, hát olyan 15-20 percig beszélt a kályháról. És így lapogatta, könyvbe lábadt a szeme, nekem meg már elmondták kint, hogy az lesz az első, amit szét, hogy csárkánnyal verik szét.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Weitzel Zsolt, ingatlan szakértő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Megyek az utcán.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Vajcel Zsolt ingatlan szakértő ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Zsolt.
2: Szia.
1: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között internetes ingatlan keresés kapcsán, meg home staging kapcsán, és akkor kicsit menjünk még rá az internet rejtelmeire, bugyraira. Aztán majd később beszélünk az ingatlan szakma fejlődéséről, ami szerintem egy viszonylag új, így a változó világunkban. Na de hogy, ha arra gondolunk, hogy akkor internetes ingatlan keresés. Látsz valamilyen képeket, de tökre nem biztos, hogy az egész lakást megmutatják. Azért a felvetés, mert én a múltkor megnéztem egy ilyen művészlakást valahol a 7. kerületben, és amin képeket láttam, ahogy gyönyörű, nagyon tetszik, el is tudom magam képzelni benne. Elmentem, és a lakásnak az egyik sarkát befotózták, vagy két sarkát befotózták, az összes többi megnéztem, hogy hát nézed, már itt le van kaparva a vakolat, itt nem tudom, nincs rendes laminát letéve, lényegében a betont látom, ez a konyha szekrény, ez hogy néz ki, és akkor mondtam, hogy figyelj, az ingatlanosnak mondtam, akkor ez úgy kezdődik, hogy 10-esen lejjebb visszük az árat. Azt mondta, hogy akkor de jó, hogy eljöttél, és akkor köszöntelek, szavasz, mehetsz is tovább. Én megmondtam, hogy szerintem te ingatlanos vagy, nem így kellene hozzáállnod a dologhoz. De azt mondta, hogy nem, akkor itt ezt befejeztük.
3: Nehéz kérdés. Én mindig az őszinteségnek voltam a híve. Tehát ez sokan azt hiszik ebben a szakmában, akár tulajdonos, akár ingatlanosok, hogy kecsegtetni kell az embereket, igen, két szép sarkot meg kell mutatni, és el kell mindent titkolni, hiszen akkor lehet, hogy ki se jönne az érdeklődő. De hát a te eseted is mutatja, hogy akkora csalódás ér, hogy abból nehéz már visszajönni. Nyilván, ha minimális és könnyen javítható az eltérés, lehet, hogy nem célszerű arra felhívni a figyelmet, de egy ilyen nagyobb problémára, mondjuk nagyon csúnya a lépcsőház, csúnya a homlokzat, rengeteg emberek nem fogja túltenni magát rajta. Hiába kecsegtetem ki, eltitkolom, nem teszek fel fotókat, csalódni fog. És egyébként szerintem egyszerűen ez egy emberileg, eszmeileg is nem egy túl korrekt hozzáállás. Úgyhogy én annak vagyok a híva, hogy mindent mutassunk meg. Mi az összes ingatlanunkat virtuális hétával is fölmérjük, ugye ez lézerekkel lepásztázza, készít egy új átlátható alaprajzot, és egyébként végig tud benne az ember sétálni.
1: Amíg 10 évvel ezelőtt úgy keresgetett mindenki az interneten, hogy akkor beírta, hogy nem tudom, 45 négyzetméteres lakást, albérletet, akármit szeretne, legyen berendezve, vagy bútorozott, stb., és megkapta a megfelelő képeket, addig manapság már az van, ugye a különböző platformok terjedésével, hogy szembe jött egyszer-kétszer, hogy akkor itt vagyunk Madárhegyen, és akkor csak 380 millió forintba kerül, nézzétek meg, milyen szép kád van, és akkor rendes kisfilmet forgatnak az ingatlanosok. Szembe jött egy olyan Andrássy, nézze, csak 870 millió forintba kerül, 3 belső szín. Mondom, gyönyörű, de hogy hú, ez igen, mozi, movie.
3: Hát sokszor a célja szerintem ebbe a reklámzajba, hogy triggereljék az embereket, nézettséget hozzon, nem is feltétlen azért, hogy majd ettől találja meg a vevőt, hanem az ingatlanos a saját social platformjait próbálja ezáltal építeni, és akkor nyilván oda pozícionálni. Sokan, ezt lehet, hogy nem kéne erről beszéljek, de sokan összekeverik, hogy mi az ingatlanos szakma. Nekem van 20 kollégám, akinek a vezetője vagyok, mindig el szoktam mondani, hogy itt maga, mint ingatlanos szakma, mi nem ingatlant értékesítünk, hanem mi magunkat értékesítjük, és ennek az együttműködésnek a tárgya, ami a tulajdonos a bizalmát nekünk szavazza, annak az együttműködésnek a tárgya az ingatlan.
1: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, hogy mi az ingatlanos szakma, hogy mi tartozik bele a feladatkörötökbe, mert hogy aki lakást vagy házat szeretne vásárolni, az úgy találkozik az ingatlanossal, hogy az interneten megtalálja a hirdetést, és akkor utána az adott telefonszámot felhívja, aztán találkozik vele, de hogy akkor ti az ingatlannal foglalkoztok, az eladóval, a vevővel foglalkoztok, vagy magával az ingatlannal foglalkoztok, vagy mindegyikkel egyszerre, szóval, hogy szerintem ez egy nagyon összetett és bonyolult topik.
3: Abszolút. Szerintem amivel kezdtél is, hogy rossz a megítélése, vagy sokak által rossz a megítélése a szakmának, az onnan ered, hogy nagyon sok mindennel foglalkozik mindenki. 50-70-100 ingatlan tárul. Nálunk nagyon fontos, hogy egy értékesítő 5-7 ingatlannal foglalkozik, ami extrém, tehát, hogy...
1: De az 300 négyzetméteres.
3: Persze. Azért érje meg, de miért fontos ez, mert ide visszakanyarodva, nem szabad elfelejteni, hogy ez nem a tégláról és a habarcsról szól. Nem szabad azt elfelejteni, hogy van, hogy egy családnak van, hogy több generációnak az összes vagyona, verejtéke, kínszenvedése és küzdelme gyakorlatilag korokon keresztül kumulálódik abban az ingatlanban. És ennek a súlyát nem szabad lekicsinyelni. Ugyanúgy, ahogy a vevő meg tudja, hogy milyen vérverejtékkel kereste meg azt a pénzt, mennyit küzdött, mennyit hajtott, mennyi álmatlan éjszakája volt mögötte, hogy most nagy nehezen rászánja magát, hogy azt jól költs el. Iszonyatosan nagy teher alatt áll ilyenkor az eladó és a vevő is, és nagyon feszültek, és sokszor azt mondják, hogy ó, nincs is szükség ingatlanosra. Én értem, arra nincs szükség, hogy földobnak egy hirdetést, és kinyitnak egy ajtót. Akkor van szükség, amikor az eladó és a vevő is nagyon meg van rekedve ebben a nehéz helyzetben. Mindenki izgul, és mindenki magának akar jót, ez a normális. És sokszor annyira össze tudnak ugrani, el tud mérgesedni ez a dolog. Szóval itt mediálni kell, a két fél között kell valahol ott billegni, mint egy hinta, és segíteni abban, hogy nem érgesedjen el a két félnek a saját szemszöge szerinti tárgyalássorozat.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Weitzel Zsolt, ingatlan szakértő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Vajcel Zsolt, ingatlan szakértő ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, szia Zsolt.
2: Köszönöm én is.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, a home staging, meg a különböző internetes kereső oldalak is szóba kerültek már, meg ennek az egész szakmának a hát közösségi médiában való fejlődése. Még mielőtt a szakma kialakulásáról beszélgetnénk, azelőtt hogy jutottál el odáig, hogy belőled ingatlanos lett? Nyilván 15 éves korodban, amikor fociztatok a srácokkal a játszótéren, akkor nem arra gondoltál, hogy azt a lakást én 20 év múlva el fogom adni.
2: Hát ez egy

0: Eljutottam egy olyan pontig, hogy az idegességtől, ez bocsánat, ennyire direkt vagy, tényleg így történt, ki kellett menjek már dél előtt gyomorsavat hányni a mosdóba. Hát olyan szintű stressz ért már így 24 éves koromra, hogy akkor úgy megálltam, hogy figyelj Zsolt, ezt miért csinálod? Hogy kifelé elmondhatod a barátaidnak, hogy ilyen menő márka, olyan menő márka, akikkel dolgozol, és egyébként tönkremész, nagyon jól se kerestem, tehát nem ilyen nagyon kiemelkedően, és akkor mit csinálok itt? És ott van a bátyám, akit meglátom, hogy boldog, csillog a szeme, új autót vett, tele van tűzzel, mindig mondja, hogy mi a következő terv a vállalkozásba. És én meg ugye egy kicsit lenéztem, lesajnáltam ezt, hogy jó van, tesókám, csináld, de hát nekem ott a menő munkám, meg a menő állásom. És akkor itt volt egy nagy váltás, amikor beláttam, hogy nem kifelé szeretnék menő lenni, hanem magamra kellene figyelni, és ez egy hosszú, rögös út volt az elején.
1: Az van ezzel, Zsolt, hogy pár évvel fiatalabb vagy, mint én, kb. Egy tízessel, és minél idősebb az ember, annál inkább jön a bölcsessége. Ez a váltáshoz az emberek 40 vagy 40 fölött szoktak eljutni. 20 pár éves voltál, amikor azt mondtad, hogy rájöttél arra, hogy ne kifelé, hanem befelé. Ezek a gondolatok egyébként egy ilyen 43-45 éves, kicsit érettebb gondolkodással rendelkező nőre vagy férfira utalnak neked. Viszonylag korán megjött ez a bizonyos faktor, hogy akkor ez most teljes karrierváltás.
0: Hát ennek örülök egyébként. Én mindig is vallásosan voltam nevelve, de nem csak a vallás, hanem úgy szerettem filozófiával, történelmel foglalkozni, meg önfejlesztéssel, tehát már akkoriban is jártam pszichológushoz. Mindig szerettem gondolkodni a világról, minek mi az értelme, mit miért csinálunk, ne csak csináljuk, hanem néha úgy álljunk meg ebben is. És szerintem ez segített ebben, meg igen a bátorság, de egyébként nem voltam olyan bátor, mert megvártam, amíg samat hánytam délelőtt, szóval azért kivártam azt a pontot, de igen, akkor volt egy ilyen.
1: Még mielőtt az ingatlanos karrieredre rámegyünk, azelőtt neked vannak egyéb dolgok is az életedben állítólag, az urbánus legenda Olyoly. Szerint, és persze javíts ki, hogyha tévedek már, mint hogy az önfejlesztésen kívül, hogy ilyen művészeti tevékenységekkel is töltöd a szabadidődet, tehát hogy eladsz egy, nem tudom, 150 négyzetméteres ingatlant, vagy egy, nem tudom, akármilyen zöld vagy barna beruházáshoz egy borzasztóan nagy területet, de emellett esténként te fogod magad és akkor megállsz a festővászon előtt.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Én egyébként festészettel szerettem volna művészettel foglalkozni, és már 12-3 évesen azon elgondolkodtam, hogy nem tudom miért, de hogy ez egy bizonytalan életút, csóró művész leszek, meg nem tudom én, és ez nem szabad, és akkor mellett engem az emberek segítése érdekelt, és akkor orvosi egyetemre készültem, gyakorlatilag 8. osztálytól már olyan gimibe kerüljek be, hogy úgy készítsenek föl, és orvos szerettem volna lenni. Aztán ott is jött egy változás, egy évet kihagytam az érettségi után, mielőtt elkezdtem volna az orvosit, és akkor éreztem, hogy én viszont nem lennék képes még 10 évig a szülői kötelékben, nem tudom, függésben lenni, és egyszerűen ennyit tanulni, amennyit kell egy orvosnak. Most orvospárom van, úgyhogy végignézhettem, milyen volt a diplomázása, hát teljesen megnyugodtam, hogy nagyon örülök, hogy én nem ezt választottam. Úgyhogy megmaradt ez az életemben, kicsit eltűnt sok évig, most próbálom felfedezni, most vagyok abban az életkorban, amikor azt érzem, hogy tolom a munkát, a karriert, a sikert, a fejlődést, de kell találni valami olyat, aminek főleg a kiszellemi munkát végez, aminek van produktuma. Elkezded, van eleje, van vége. És valamit kiadsz a kezedből, még ha nem is jó, de megcsináltad.
1: És a festészet mellett, néha leülsz a korongozógép mellé, és akkor agyagokkal is foglalkozol, vagy agyaggal is foglalkozol?
0: Azért az nagyon erős lenne, de egyébként most ez a, nem tudom, kisúgat, ez az új, nem tudom, szerelem, ami elkezdett érdekelni, mert ott is nagyon jó látni azt, hogy a kezeddel alkotsz, és ott azonnali ugye a reakció, ahogy formálod, és ahogy kialakul, és sokszor nem az alakul ki, amit szeretnél, de mégis megtetszik az a forma, ami lett belőle.
1: Említetted, és akkor most már visszatérünk az ingatlan szakmához, hogy multinál dolgoztál, aztán utána fennhordtad az orrod, rátarti voltál, de mégis eljött a váltás bizonyos okokból kifolyólag. Belekezdtél az ingatlan szakmába. Az elmúlt időszakban bejártad a világot, mindenféle díjakat nyertél az ingatlan szakmából kifolyólag, ez majd egy későbbi topik lesz, de arra emlékszel még, hogy mi volt az első ingatlan, amit eladtál, és a sztori megvan-e még, hogy akkor az hogy sikerült, a legelső ingatlan.
0: Ezt már nem kérdezte meg senki az elmúlt 13 évben.
1: Tényleg?
0: Nem.
1: Nincs meg a sztori?
0: De megvan, megvan. A Bocskai úton volt, ott van az önkormányzat.

0: szembe egy ilyen 7 emeletes szép szociál épület, és ott volt egy nagyon egyszerű, de jó szívű család, és az ő ingatlanuk volt, és akkor is megérintett így az emberi, meg az érzelmi oldala, hogy ők mennyire vágytak a változásra, mennyire bele voltak ebbe ragadva, mennyire nehéz volt elszánniuk magukat, és mennyire boldogok voltak, amikor ez megtörtént. Az idősebb generáció még úgy készül egy eladásra, hogy ez ilyen évekig tart. A jelenlegi piacon, vagy az elmúlt 10 piacon.
1: Kettő nap.
0: Igen, vagy mondjuk 3-4 hónap, de hogy nem, semmiképp se évek. És akkor látszott, hogy egyszerűen ők annyira felszabadultak, hogy ez nem egy ilyen évekig elhúzódó bizonytalan helyzet. Úgyhogy szép emlék, de mondok egy másikat, ami talán nekem megragadóbb volt. Lettek ilyen nagy, sok milliárdos ügyeim, és sokszor mindig azt mondom a kollégáknak, hogy ne ingatlant válasz, hanem ügyfelet. Ha az ügyfeleddel meg tudjátok érteni egymást, kíváncsi rá, hogy te mit mondasz, és te is arra, hogy ő mit szeretne, elismeri azt, hogy te ebbe jó vagy, ő meg másban jó, akkor lesz jó munka, jó leső érzéssel fogsz pénzt keresni, ha meg mindegy, hogy kárárei márvánnyal, nem tudom, az atlaszok tartják a bejárat tetejét, mérget fogsz edni, és bánatot, hogyha az ügyfél meg olyan, hogy nem tisztel, és nem alakul ki köztetek egy jó kapcsolat. És pont egy ilyen eset volt egy ilyen nagyon nagy ügyünk, rengeteg stresszettünk, rengeteg méltatlan helyzetbe hoztak minket, és mellette volt egy kis család, nem is tudom, olyan 22-3 millió körüli ingatlan volt. Az már az akkori piacon is évek óta nem láttunk ilyen olcsó ingatlant. És eladtuk nekik ezt az ingatlant, és ők olyan hálásak voltak, a kisebb pénzükből is a kolléganőnek marcipánrózsát hoztak, nekem pálinkát, könnyes szemmel adták oda, és akkor mi is könnyeztünk, mi most is megkönnyezem. És akkor mondtam a kolléganőnek, hogy látod, ez a kicsi pénz és ez a kis elismerés, ez sokkal nagyobb, mint ezek a nagy ügyek sokszor.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lajcel Zsolt ingatlan szakértő. Mindjárt folytatjuk.
3: Benged, élén táncolsz, tűzzel játszol.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Vajcál Zsolt ingatlan szakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Hello.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, sikersztorikról, első eladott ingatlanról, meg festészetről, ami benne van az életedben, miután eladtad a lakásokat, vagy nem tudom, home staging-elted, este hazamész, és akkor valamit fölteszel a vászonra. Arról viszont még nem beszéltünk, kicsit egyébként nekem úgy csapódik, hogyha életek ilyen hasonlattal le mindaz, amit mondtál, hogy igazából ez ilyen... Wall Street farkas, a Jordan Belfort, tehát hogy meg kell találni azt, hogy akkor miért kell annak a bizonyos vásárlónak az, amit te el szeretnél adni, és hogy pont az kell neki, csak ő ezt még nem tudja.
2: Nagyon jól beletaláltál, a Facebookos csoportnevünk az, hogy a Villányi út farkasai, az első irodánk Villányi úton van, vagy ott van jelenleg is. Olyan szempontból sok az ambíció bennünk, abszolút tudok párhuzamot húzni, de egyébként meg a többi részével a Wall Street farkasával nem szeretnék, mert szerintem ott pont, hogy nem jelent meg az emberekre való odafigyelés, csak a saját zsebükre való odafigyelés, úgyhogy de poénnak amúgy tényleg ez a nevünk.
1: Belekerültél ebbe az ingatlan szakmába. Említetted, hogy milyen volt az első eladott lakásod. Nekem volt egy ilyen elszólásom valamikor egy jó negyed órával ezelőtt, hogy mindenféle díjakat zsebeltél be az elmúlt években, mert hogy létezik ilyen az ingatlanosok között nemzetközi szinten ráadásul, hogy ilyen verseny van, vagy hogy történik ez?
2: Ez alapvetően, mivel az én cégcsoportom, ez egy amerikai cég, ez a világ egyik, vagy a legnagyobb ingatlan irodahálózata, 110 országban van, több mint 9000 iroda, és több mint 140 ezer kolléga, amiből az egyik én vagyok. És akkor mindenféle mutatók alapján ugye nézik a forgalmunkat, ugye ráadásul ezt Amerikából adják ki, tehát mindegyik országhoz adjusztálják, ez szép magyar szó, tehát hozzáigazítják az ottani árindexhez, és akkor ezek a nemzetközi díjak kocskálázódnak, illetve vannak nyilván a belföldi magyar hálózatban díjak, és hát igen, ebben viszonylag sok-sok díjat nyertem az elmúlt években, de én mindig el szoktam mondani, hogy büszke vagyok rá, és nem is akarom túl szerény se lenni, mert a belefektetett munka gyümölcse jött ki, de az első 3-5 évben föl akartam adni ezt a szakmát. Mindig el szoktam mondani, az új kollégákat így bíztatom, aki kezd. Figyelj, én csak az első 3-5 évben akartam föladni. Általában olyan fél évente legalább egyszer, de volt, hogy 3 havonta. Fölmerem vállalni, volt, hogy haza kellett mennem lefeküdni, sírni. Tehát annyi stressz, megaláztatásért ügyfelektől. Fiatal is voltam, nyilván könnyebben kimertek velem kezdeni, de azért ezek a fájdalmas esték, meg nappalok, meg egyszer megrángattak a lépcsőházba, leszakították a kabát ujjamat, leszakadt a körm, én hívtam rendőrséget a bentlakóra, mert őt zavarta, hogy én becsöngettem hozzá, meg kellett tudjam egy tulajdonosnak az elérhetőségét. Na akkor azért 2 napig kellett feküdjek utána. És akkor vettem meg először, mertem venni 70 ezer forintért új téli kabátot, 2 napja vette, ahogy leszakította az ujját. Úgyhogy voltak azért nagy-nagy mély pontok ebben.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Zsolt, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Ha visszatekintünk az elmúlt 30 évre, így felülről nézzünk rá egy kicsit erre a bizonyos szakmára. A 90-es években én nem emlékszem rá, és lehet, hogy azért, mert fiatal voltam, vagy nem akartam lakást venni, nem figyeltem a szakmát, nem keresgettem lakásokat, de hogy akkor még az internet hőskorát éltük, de hogy nem voltak ingatlanosok, vagy én nem tudom, hogy lettek volna, ez egyszer csak lett, de nem tudom pontosan, hogy mikor, és most már nagyon sok ingatlanos van így hirtelen.
2: Ezt én sem tudom pontosan, hogy volt, nyilván megvan az a régi rendszer, vagy a régi rendszerben ugye nem lehetett eleve csak úgy adni-venni, tehát csere ingatlannal lehetett lakást cserélni. Tehát
1: hát meg akkor még kiutalták a tanácsi lakásokat, meg akármi, ez még a 80-as évek.
2: Hát ugye ez a gazdaságoknak, vagy egy társadalomnak a fejlettségi szintje is, hogy nyilván ahogy fejlődik a társadalom és a gazdasági helyzet és az állapota egy országnak, úgy jelennek meg ilyen szolgáltatói szektorban levő szakmák. És az ingatlanozás is ilyen, ugye, ahogy említettem is, Amerikában már ott a bölcsője, ott csak a mi cégcsoportunk több mint 50 éves, szóval, hogy itt megbeszélünk arról, hogy még 20 éve nem emlékszünk, hogy volt. Nyilván most kezdünk fölzárkózni, én azt látom, egyébként vannak jó tendenciák, tehát kezd egy kicsit egy minőségibb ingatlanos réteg kinőni, és talán már nem csak a rosszat tapasztalják, ez a mi felelősségünk is, aki a szakmában van.
1: Föltenném azt a kérdést így a végéhez közeledve, hogy mi a sikerhez vezető út. De lényegében erről beszéltünk az elmúlt egy órában. Mondtad, hogy egy ilyen váltás során kellett ebbe belevágnod, aztán utána nagyon sokáig fel akartad adni. Inkább fölteszem azt a kérdést. És ez nyilván tartalmazza azt is, hogy a sikerhez vezető úton van egy olyan pont, vagy volt egy olyan pont, amikor azt érezted, 3-5 év elteltél, vagy bármikor eladtál egy ingatlant, vagy jött egy olyan megkeresés, hogy akkor te keres nekem ingatlan. Szóval mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy na ez most már az, ami miatt én ezt nem akarom abba hagyni, és hogy jó, hogy belevágtam, és most már ingatlanosnak gondolom magam.
2: Amikor azt éreztem, nem akarok álszent lenni, amikor annyit elkezdtem keresni, hogy azt éreztem, hogy ha én újra elkezdnék karriert építeni, nem tudom, hogy mikor érnék oda el. Tehát mondjuk, amikor elértem a havi 1 milliós átlag nettó jövedelmet, akkor azért azt éreztem, hogy sokat küzdök, de megéri ezt csinálni. De egyébként ehhez társul az is, hogy amikor éreztem azt, hogy van hozzáadott értékem, hogy nem elveszem az emberektől a pénzt, hanem tényleg kapnak valamit azért, amiért én csinálok, és ezzel még jól is keresek. Amikor ez kialakult, akkor már megnyugodtam, és nyilván amikor jött egy először országértékesítője, lettem az ország legjobbja, aztán többször is az irodám lett az ország legjobbja, aztán kaptam a nemzetközi díjakat, nyilván ez egyre jobban hajtotta fölfelé, de én mindig el szoktam mondani, hogy a sikerest a sikertelentől nem a tehetség, a lehetőségek, vagy az ismerősi kapcsolati háló különbözteti meg. Ugye magyaroknál jellemző, hogy szeretünk kifelé mutogatni, őt csak betették oda, neki csak megszületni volt nehéz. Nem, a sikerest a sikertelentől szerintem a kitartás és az akarat különbözteti meg.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére. Az ingatlan árak hát nem az olcsó kategóriába tartoznak, fogalmazzunk ki. Tehát, hogy exponenciálisan látható az áremelkedés az ingatlan piacon négyzetméter árak tekintetében. Tök mindegy, melyik kerületet nézzük, mert mindenhol van. Nemzetközi piacot figyeled, Zsolt? Még mielőtt fölteszem a kérdést.
2: Abszolút, abszolút. Igen.
1: Még mindig New Yorkban a legdrágábbak a lakások?
2: Abszolút, sőt a legjobb ingatlanos is, akit Ryan Serhant, őt követem, aki nem ismeri, keressen rá, egészen zseniális, ami ott New Yorkban folyik, úgyhogy mi ahhoz képest kicsi mazsolák vagyunk, de hát nem baj, ez a mi kicsi mazsolánk.
1: Állítólag ott 20 négyzetmétert adnak valami 150-160 millióért.
2: Extrém, tehát ott annyira gyakorlatilag gyűszűnyi lakásokat is egyszerűen magyar ember szinte nem tud megvenni, tehát ott szinte olyan 1-2-3 millió dollár alatt be se lehet lépni, tehát még garzonokba se. Aha. Tehát, hogy nem ilyen szép lakásokról beszélünk, hanem egyszerű, nem tudom én, egy szűk szobás lakás.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm.
3: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startul a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a 4-es Street Budapest parkos koncertje. Erről beszélgetek az énekessel Alin Nikutával ebben az órában. Tarts velünk!
0: Itt egy újabb óra.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a 4-es Street énekesével, Alin Nikutával beszélgetek közelgő Budapest Parkos koncertjükről, és hát még más témákat is érintünk majd. Köszöntelek a műsorban.
1: Sziasztok, szervusz.
0: Fú, annyi minden eszembe jutott, mikor bejöttél. Egyrészt szerintem kicsit más a hajad, vagy a múltkor sapkában voltál, én nem is tudom.
1: Össze-vissza. Köszönöm szépen. Én nem így látom.
0: Na, teljesen jó, figyelj csak. Még mielőtt belemegyünk itt az aktualitásokba és a Budapest Parkos koncert részleteibe, azért voltak itt nagy dolgok az évben. Az egyik ilyen például a március 5-i 4-es járat című lemez. Ennek kapcsán voltatok is itt, szerintem pont akkor tájt.
1: Igen.
0: Mi történt azóta, milyenek a visszajelzések, a fogadtatás? Egy kicsit vezessük fel a Budapest Parkot.
1: Hát, hogy egy negyedik nagy lemez, az mindig kihívás. Már nem is a harmadik, az Isten igaza, nem is az, hogy a hét gonosz, hanem az valahol középen. Viszont történetesen nagyon-nagyon jó sikerült. A dalok nagyon jól működnek, alapból egy különleges története is van, azt meséltem már, hogy az első zenekari nevünk az 4-es járat volt.
0: Igen, és ezt mondtad, és néztem is, hogy micsoda?
1: Igen, és most 4-es járat lett a negyedik nagy lemezünk, tehát a 4-es, úgyhogy most konkrét értelmet nyert maga a 4-es szám, számisztikailag a zenekar életibe. Nagyon örülünk. Hát igazából annak örülök a legjobban, hogy működnek a dalok, és a Budapest Parkban elég sok dal fogunk eljátszani az új lemezről. Legfőképpen azokat, amelyeket nagyon-nagyon szeretik, és látjuk, hogy minden koncerten kérik. Történtek velünk dolgok, folyamatosan történnek, nagyon sok koncert, itt hihetetlenül nem tudom, hálás és nagy klubturnén vagyunk keresztül. Egy teltházas budapesti koncerten elindult a nyári szezon, úgymond nagyon sokan várnak mindenhol. Pont ma érkeztünk meg Torontóból haza, úgyhogy csodálatos egy hetünk volt, és készülünk a Budapest Parkra. Természetesen.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfi.

0: bárhol jársz, bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: I'm a woman. I'm a rebel.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a 4-es Street énekesével, Alin Nikutával beszélgetek közelgő Budapest Parkos koncertjükről, és még más témákat is érintünk. Mit csináltatok odakint, hogyha ez nem publikus?
1: Amúgy abszolút publikus, a Halott Pénzzel és a Don't Stop the Queen-nel a magyar napokon játszunk, a Hungarofesten, Torontóban, Fötéren. Nagyon-nagyon sokan voltak, az időjárás azért nem volt a legjobb, viszont így is kijöttek az emberek.
0: Jaj, de jó ezt hallani. Na figyelj csak, már is Budapest parkozunk, viszont amire rá akarok kérdezni, te is mondtad, hogy azért ez már a sokadik nagy lemez, egy jó ideje együtt van a csapat, és ugye nem titok, hogy egy nagy közös albérletben laktatok itt Budapesten, és már a múltkor is mondtad, hogy ez azért ugye mindenki kicsit széllebb megy, család, feleség, nem tudom én, tehát hogy ez elkezdett felbomlani, viszont hogy érzed most így nyilván zeneileg, szakmailag együtt van a csapat? Ugyanúgy dübörög tovább ez a 4-es járat?
1: Hát a zenekar többi része mindenki ott maradt, én költöztem el csak. A házból viszont nagyon-nagyon-nagyon sokat járok hozzá. Koncertek elő, koncertek után van olyan, hogy ott alszom, csak azért, hogy másnap korán indulunk tovább, és akkor ne kelljen utazni. Azért van egy 30-35 kilométer a háztól odáig, ahol én lakom. Viszont napközben is, ameddig a párom dolgozik, addig mindig bemegyek a srácokhoz is, este majd elveszem, úgyhogy folyamatosan időt töltünk együtt. Szerintem a siker titka ebben is rejlik, hogy legyen összetartozás, meg legyen csapatszellem. Az nálunk megvolt mindig, és még mindig megvan, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez itt tudott alakulni.
0: Na és hát akkor térjünk rá most tényleg a Budapest Parkra. Mikkel készültök? Gondolom én, hogy a fókuszban azért az újdonságok, de lehet, hogy lesznek régebbi dolgok.
1: A fókuszban igazából azok a dolgok vannak, amelyeket a legtöbbet hallgatják, meg a legjobban szeretik, mert a lemezbemutató megvolt, ott meg tudták hallgatni a dalokat, viszont egy ilyen nagyszabású koncertre mindig azért jönnek el az emberek, hogy kikapcsolódjanak, hogy a kedvenc dalaikat hallják élőben, énekeljenek velünk együtt, úgyhogy lesznek meglepetések, és nagyon izgalmas kis színpadi jelenléttel készülünk, úgyhogy én is nagyon kíváncsian várom már, hogy minden jó fog-e sikerülni. Mi soha nem szeretjük túl gondolni a koncerteket, vagy túl szerepelni, úgyhogy egy meghitt jó hangulatú koncertben lesz része mindenkinek a kedvenc dalaikkal.
0: Nem tudom, hogy erre válaszolhatsz, de azért felteszem a kérdést. Ugye a Budapest Park az már egy következő lépcsőfok, egy hatalmas színpad. Ilyenkor mennyire van szabad kezetek a vizuálban például? Azért itt nagyon komoly dolgokat lehet már a színpadra pakolni, vagy mögé vizuálisan. Terveztek ilyet? Nyilván, amit elárulhatsz, elárulsz. És hogy kell-e ebbe ott segítséget kérni, vagy teljesen így, amit akartok, az ott megvalósul?
1: Igen, amúgy pont nemrég volt egy nagyon gördülékeny, meglepően rövid, egy órás beszélgetésünk a vizuállal kapcsolatosan. Az idén lesz az, amikor az a koncert, vagyis most a Budapest Parkban az a koncert, ahol minden dalunkra konkrét vizuál lesz. Nagyon okosan megoldva, nagyon érdekes, talán egyedi is. Pár napja volt egy beszélgetésünk a vizuálosunkkal, aki szintén erdélyi.
0: Viszont, igen,
1: viszont ő több magyar zenekarral, híres nagy magyar zenekarral együtt jár már dolgozni, vidzsézni, és gyárt nekik is vizuált. 21 dallal készülünk a Budapest Parkba, wow. És egy óra alatt kitaláltunk mindent egy kis videómeetingen, úgyhogy nagyszerű lesz. Mi már nagyon várom, olyan dolgokat szeretnénk megvalósítani, amikben nem volt még eddig részünk, és amiket nem láttak még a hátunknál az emberek. Nem kell megijedni, nem lesz se cirkuszos, se búcsús hangulat, hanem ráerősít a dalnak az üzenetére.
0: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfén.
1: Amíg

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Tegnap óta csak rád tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem,

0: váltunk. Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a Tüzesen süt le, én Fekete Laci vagyok, és még pár percre a 4-es Street énekesével, Alin Nikutával beszélgetek közelgő Budapest Parkos koncertjükről. Mennyiben más ez nektek lelkileg, hogy ez már a második Budapest Parkos koncertetek? Gondolom az elsőnél azért több volt az izgulás, itt most már inkább a várakozás.
1: Nem is tudom, hogy fogalmazzam meg a Budapest Parkot, igazából meg az ilyen méretű színpadokat, igen, nagy, tehát izgulunk folyamatosan mindig, hogy minden jó legyen, ugye az nagyszabású koncerteken a technikai része, az adminisztratív része, az emberi része is intenzívebb, mert mindenki elvár, és mindenki azt szeretné, hogy a legtöbbet hozza ki magából, meg a produkcióból, úgyhogy hát igen, izgulunk, viszont szerintem ez egy ilyen konstruktív, pozitív izgulás.
0: Megjártátok Kanadát, lesz itt nagy színpad, mikkel készültök még ezután a nyárra, ahol láthatunk, hallhatunk titeket? Egyáltalán most így a 4-es járat nyilván ez az aktualitás, viszont vannak-e már következő tervek zenékre, kislemezekre vonatkozóan?
1: Igen, már elkezdtem írni új dalokat, új dalszövegeket, gitározgatok, zongorázgatok. Azt várom, hogy a zenekarral tudjunk a próbaterembe vonulni, és elkezdjük játszani. Nem szeretnék semmit senkire ráerőltetni, úgyhogy a következő lemezünket szeretném, hogyha úgy alakulna, hogy ez egy közös munka legyen, és ne egy folyamatosan konkrét dallamok, hanem tényleg legyen egy kis ilyen brainstormingos, hogy is mondjam, csapatépítők keretén belüli munka és eredménye.
0: Értem, azt mondani, igen.
1: Készülünk, tehát abszolút készülünk, szeretnénk 2-3 dalt még az idén megjeleníteni, karácsony táján is szeretnénk egy picit ünnepi hangulatot megteremteni egy-két dallal, talán egy kis lemezzel, nem tudom, még ezek csak tervek. Uh-huh. Nagyon sokat előre gondolkozunk, már azért tudjuk, hogy jövőre vagy az utánvaló évben, hogy mik lennének azok az utánvaló év már a 2028, ami a 10 éves évfordulónk, igen. Folyamatosan kell tervezni, ez igazából így működik egy zenekar, aki nagyobb közönséget szólít, meg mindig előre kell megtervezni a lépéseidet, ahhoz, hogy mindenki ez elérje, mindenki tudja meghallgatni a dalait, lássanak élőben, úgy Magyarországon, mint külföldön is. Épp ezért tartunk egy Európa turnét októberbe, ellátogatunk 4 helyszínre, az egyik ez júniusban lesz, Pozsonyban, és a többi az október-november. És azt is nagyon várjuk már. Az a legjobb, hogy folyamatosan olyan dolgok történnek velünk ilyen 1-2 havonta, amit nagyon-nagyon várunk, és attól én egy picit félek is, mert így emiatt nagyon gyorsan telik az idő, és én utálok öregedni.
0: Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk ma este.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Sok időt, kitartás, sikert.
1: Köszönjük szépen.
0: Az elmúlt egy órában Alin Nikutával, a 4-es Street frontemberével beszélgettem közelgő Budapest Parkos koncertjükről, a tervekről és még sok más érdekességről. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Tüzesen süt le, amiben most már is zenével folytatom.

Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Aline Nikutával, a 4-es Street Front emberével beszélgettem közelgő Budapest parkos koncertjükről, a tervekről és még más érdekességekről. A jövő héten ismét lesz majd tüzesen süt le itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánlás.

0: 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában a zene világában fogunk kalandozni. Már itt ül velem szemben a hölgy, aki pár évvel ezelőtt, egy jó 10 évvel ezelőtt letarolta az egész zenei világot, mindenféle amerikai műsorokból is fölhívták meg, francia divat magazinok készítettek vele mindenféle interjúkat, mert olyan jól sikerült egy bizonyos dal és a hozzátartozó videoklip, hogy az egész világ hirtelen ráfigyelt. Csemer Boglárka, Bogi velem szemben a stúdióban.
2: Azt a micsoda felkonferálás.
1: Hát de így történt.
2: Köszönöm szépen, szerpusz.
1: Nem
2: üdvözlöm a hallgatókat is. De tényleg így történt.
1: A Good Morning Amerikából is írtak állítólag. Azért az eléggé megtisztelő, hogyha valaki itt Európa szívében csinál egy olyat, hogy a Good Morning Amerikából felhívják.
2: Szép, szép történet, tényleg.
1: Meg a francia elmagazin, vagy nem tudom, hogy történt ez?
2: Hát igen, ezek mind voltak, amiket mondtál. Tényleg így volt.
1: Az mikor történt? 2017-es az adal?
2: 11 éve.
1: Igen, és az elmúlt időszakban mi azért nem sokat találkoztunk. Nem tudom, szerintem egy 3 éve nem beszélgettünk egymással. Mi újság mostanában veled, Bogi? És most nem arra vagyok kíváncsi, hogy az 5. lemez, arról majd beszélünk nem sokára, hanem egyébként.
2: Hát egyébként érek, mint a jó bor, van 2 kislányom, ugyanúgy alkotok, ugyanúgy koncertezek, csak én egy ilyen csendes ember vagyok, én nem vagyok egy ilyen harsány, minden partin ott találsz, és akkor majd velem fogsz koktélozgatni, hanem én csinálom szépen csendesen a dolgomat.
1: Mindenféle formációk is alakultak az elmúlt időszakban, erről majd a későbbiekben beszélünk, viszont akkor forduljunk rá az elejségre, méghozzá arra, ami aktuális. 4 nagy lemez már napvilágot látott, nem vagy az előadó, aki fél évről fél évre, évről évre lemezekkel jelentkezik, erre is elég sokat kellett várni, erre a bizonyos apoteózisra.
2: Hát jól fogalmazol, tehát neked kéne beszélned helyettem. Hát nem, szerintem én nem tudok egyszerűen fél évente kiszülni magamból 10-15 dalt, tehát témáim sem lennének nagyon változatosak, meg egyszerűen kell ennyi inger, 2-3-4 év ingere, hogy az lecsapódjon ilyen a dalszerzői szinten is, és végülis a legutóbbi lemezem az 22-es, tehát egy jó 4 év. Úgy tűnik, hogy mindig ilyen választásokkor jövök ki albumokkal, már ezt megfigyeltem, de valahogy így nekem is ez a 4 éves ciklus, ez így működik a kis lelkemben.
1: És ebben a 4 éves ciklusban, ebben te figyeled a téged körülvevő világot, a saját érzelmeidet, és akkor nem tudom, mindenféle jegyzeteket készítesz a kis
2: notaszedben. Egyébként igen, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez ilyen full tudatos. Tehát van, egyszerűen zajlik az élet, mint mindenkinek, és aztán egyszer csak így leülök, és szépen így kibuknak. De persze olyan is van, ami mondjuk 3-4 évvel ezelőtti jegyzetből szökken szárba, de kell hozzá az a tudatos dolog, hogy na akkor én most leülök, és szépen megcsinálom ezt a lemezt. Tehát hagyom így, hogy zajoljon az élet, meg közben csinálom a kis dolgomat, koncertezek, műsorokat hozok létre, ide-oda megyek, de kell egy ilyen dedikált alkalom, hogy akkor na most le kell ülni, és ezt szépen ki kell dolgozni.
1: Erről a dedikált alkalomról majd a későbbiekben beszélünk, viszont akkor neked úgy kell élni az életed, mert nagyon sokan úgy élik az életüket, hogy akkor csak történnek a dolgok, ők meg mennek tovább, csinálják a következőt, észre sem vették, hogy akkor nem tudom, valamilyen feladatot, amit kitűztek maguk elé, megcsinálták. Tehát, hogy akkor úgy kell figyelned a téged körülvevő életed, meg saját magad, hogy külső szemben is, hogy akkor ez most valamilyen benyomást keltett bennem, ez az érzés, ez az esemény, ez a valami.
2: Igen, meg az is volt, hogy azért nagyon fárasztó egy albumot létrehozni. Nagyon fárasztó, nagyon boldogító, nagyon gyötrelmes, tehát a végleteket érzed folyamatosan, miközben készíted. Tehát amikor én a Fragilitét megcsináltam úgy, hogy akkor volt 2 éves a kisebbik lányom, én azt nem tudom, hogy hoztam össze. Tehát utána olyan szinten elfáradtam mentálisan, lelkileg, hogy egy picit el is akartam magamtól tolni ezt a dalszerzősdit, mert egyszerűen tudom, hogy mivel jár, tudom, hogy rengeteget kivesz belőlem, és aztán ugye volt egy Covid, és a Covid után én elkezdtem ilyen különböző műsorokba energiát meg lelket önteni, és akkor gombamód elkezdtek ilyen francia sanzonestem lett egy Hunklorik népzenei műsorom a Petruska Andrissal, lettek zenés irodalmi estjeim Grecsó Krisztián, Kemény Zsófi, most éppen Müller Péter Sziámival, szóval elkezdtem ilyen úgynevezett side projektekbe energiát tolni, mert igazából ahhoz volt úgy kedvem, tök őszintén megmondom, és egy kicsit jegeltem ezt a dalszerzős, albumos, létrehozós dolgot, mert nagyon szeretek dalokat írni, meg imádom a zenekaromat, meg imádom azt, hogy van egy saját zenei világom, de minden, ami ahhoz kell, hogy az utána működjön, megjelenjen, financiális, infrastruktúrális háttér, tehát ez borzalmas mennyiségű munka. És amíg meg megcsinálsz egy ilyen zenés-irodalmi estet, ott főleg csak a kreatív dolgokkal kell foglalkozni, ott nem kell előállítani, nem kell kifizetni nem tudom hány szakembert, nem kell stúdiót bérelni, nem kell ilyen nagyon komoly arculatot tervezni, videóklippeket finanszírozni. Tehát azt igazából ott megszületik egy ötlet, és utána azt így, hogy mondjam, játszani kell azt a műsor, de egy teljesen önálló zenei album az sokkal, de sokkal több anyagi áldozatot is igényel.
1: Majd mindjárt rátérünk erre az új zenei albumra, Apoteózis, ez neki a címe, ez az ötödik nagy lemezed egyébként, viszont az imént említettél egy csomó mindent, hogy mi történt veled az elmúlt években. Zenés irodalmi estek, új projekt, mármint hogy zenei projekt, a Petruskával, ezek mennek még mindegyik, és mindegyik akkor szimultán egy csomó minden van az életedben.
2: És akkor azon, hogyha az egyik mondjuk nem megy, akkor megy a másik. Tehát valami mindig van, tehát én abszolút a zenélésre fókuszálok, meg egy ilyen koncertező művész ember lett belőlem itt az évek alatt.
1: És tudsz mindenre 100%-osan figyelni?
2: Én ezt imádom. Tehát annyira jó, hogy mindig más oldalamat kell így meg, aha, máshogy kell mentálisan is odarakni magam, érekesként is, hát egy csomó ilyen beszélgetés eleme is van ezeknek a műsoroknak, hogy sziporkázol élőben, hogy hangolódsz rá egy sziámira, hogy történik meg egy varázs a színpadon, hogy énekled el azt a dalt. Uh-huh. Tehát ez engem így iszonyatosan frissen tart, meg az a sok stílus, amit én szeretek, meg tanulmányoztam, azt kiélhetem ezekben a műsorokban. Tehát most mondjuk egy Edith Piafot sose fogok elénekelni egy Bogi koncerten, mert ott saját dalokat énekelek. De az Amour Parisien francia estembe így pofátlanul berakok minden sanzont, amit valaha szerettem, és szívesen elénekelnék. És ott tök jó helye van. És mégiscsak az a fajta zenei érdeklődésemnek is lett egy platformja. De hogy nem, én ezt imádom, tehát ez engem nagyon frissen tart.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csemer Boglárka, Bogi énekesnő, megszületett a legújabb, az ötödik nagy lemeze, a címe az, hogy Apoteózis, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Nem magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bogi énekesnő ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Bogi.
2: Szerbusz, üdvözöllek. Én is újra téged is, és a hallgatókat is.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, és említetted, hogy egy csomó minden projekt van újabban az életedben. Zenés irodalmi estek van, magyar népzenei köntösbe bújtatott zenei oldalad, és itt a legújabb nagy lemezed. Na, beszéljünk erről a bizonyos apoteózisról. Nem sokára meg is hallgatunk róla egy dalt, Szerelmet szakajtok. Sokat sejtett a szóhasználat, hogy milyen stílusú lesz a dal, de egyébként akkor most beszéljünk arról, hogy Hamvas Béla a kezedbe került.
2: Képzeld el, hogy igen. Elkezdtem olvasni Bélát, és aztán sétálgattam, én Zuglóban lakom amúgy, sétálgattam Hermina mezőn, és egy saroknyira tőlem van egy ház, a Kolumbusz utca és az Erzsébet királyné sarkán, és ott egy nagy plakett, hogy itt élt Hamvas Béla. Tehát gyakorlatilag szomszédok lehettünk volna pár tíz évvel ezelőtt, vagy nem tudom, most nem tudok gyorsan fejszámolni, de hogy elkezdtem őt olvasni, és pont akkor vettem őt le a könyvespolcról, amikor baromira érdekeltek ezek a világvallások, hogy melyik nemzetiség mibe van, hogy rakta össze magát kulturálisan, és hát az a könyv, amit levettem a könyvespolcról Bélától, annak az a neve, hogy Scientia Sacra, és hát figyelj, abban tényleg így végigelemzi ezeket az embertörténeti, vallástörténeti, szellemi korszakokat, úgyhogy az számomra ez abszolút ilyen teli találat volt, és ott ebben a könyvében találtam meg ezt a kifejezést, hogy apoteózis, ami végül is egy ilyen nagyon magas szellemi állapota az embernek, ahol már csak teremt, és nagyon közel van az isteni magasságokhoz, és hogy volt olyan embertörténeti korszak, ahol ez az embereknek célja volt, hogy elérjék ezt a szellemi állapotot, és akkor ezen is így elkezdtem morfondírozni, hogy ma már ez így nem cél. Tehát ma az a cél, hogy legyen kocsid, jól nézzél ki, hogy nem tudom, hol tornáz, kitegyél egy posztot, hogy hol nyaralsz, hol költöd a pénzed. Tehát, hogy olyan szintű ilyen külsőségek, meg test, nem is tudom, miben él most a európai, meg amerikai társadalom főleg, hogy ez így rohadtul megtetszett, hogy úristen, de jó lehetett akkor élni, amikor így ez így egy kívánatos cél volt, hogy te egy nagyon magas, szellemileg pallérozott ember és lélek legyél.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor a cím determinál, tehát, hogy olyan jellegű album született, ami egyébként egy kicsit mélyebb gondolkodásra ad lehetőséget, tehát, hogy ilyen kicsit megfejtősebb dalok vannak benne?
2: Hát nem ilyen bonyolult, mert majd fogjátok hallani, hogy ez a Szerelmet szakajtok sem egy, nem tudom én, hú de bonyolult dal, de tehát nekem az apoteózis az az, hogy éled az életed, zajlik az élet, kapsz pofonokat, kapsz ajándékokat, kapsz kudarcokat, kapsz sikereket, és hogy ezekkel dolgozni kell, és önmagaddal is folyamatosan dolgozni kell, tehát ez egy élethosszig tartó feladat, hogy az életedet hogy éled te, mint ember a saját életedben, és hogy ezekből tanulj, hogy ne ugyanazok a ciklusok legyenek, ne az legyen, hogy az egész életed arról szól, hogy keseregsz, hogy ez rossz, amaz rossz, ez nem jött össze, már megint a Gézának jobban megy, már nem tudom én. Tehát, hogy ezek életfeladatok, és ahhoz, hogy ezt az apoteózist elérjük, és szerintem már az is egy apoteózis, hogy tudsz örülni mindennek, ami jó.
1: Hát, ha odafigyelsz magadra, igen, meg a téged körülvevő világra.
2: Ehhez kell tudatosság.
1: Igen, és kell, nem csak tudatosság, bölcsesség. Nyilván, hogyha az ember, nem tudom, 18-19-22 akárhány éves, kicsit még fiatalabb, akkor nem azzal foglalkozik, hogy akkor én most örülök annak, hogy tökéletesen sikerült megkennem a kiflinek az alsó részét vajjal, és akkor ez egy boldogság pont lehet az életemben, hanem hogy nyilván még ezt, még azt, még amazt ahhoz, hogy a kisebb dolgoknak is tudj örülni, ahhoz kicsit idősebb kell, hogy legyél, és kicsit tapasztal és kicsit bölcsebb, az meg az idő múlásával jön meg.
2: Igen, de egyébként én fiatalon is morfondíroztam ilyeneken, tehát erre is rájöttem, hogy most a Parfümöt megnézed, 10x éves dal, ott is már ezt piszkálgattam, hogy nem a test a fontos, meg azt, hogy látod, hogy ugye a Parfüm című klipben végignézed, hogy egy tök átlagos arcból, hogy lesz egy szupersztár arc, tehát ott is már piszkálgattam ilyen jellegű témákat, csak ez már egy érettebb, ilyen 40-esebb album.
1: Az van ezzel, hogy 10x évvel ezelőtt megszületett az a videóklip, meg az a dal, és azóta nem tudom, mennyire követed a különböző közösségi oldalakon a mindenféle videókat. Tehát, hogy azóta...
2: Sírok.
1: Egyébként nem tudom, hogy az alapján, vagy nem az alapján, vagy látták-e a videoklipet, vagy nem, de számtalan olyan kis, nem tudom, egy perces, másfél perces videó van, hogy valaki hogy csinál saját magából, vagy bárki másból egy olyan lényegében tök másik embert, amit nem is képzelnél abba az arcba.
2: Hát igen, most az, lehet, hogy ez
1: úgyhogy úttörő
2: lehet azt mondani, hogy trend, de azt hittem, hogy arra akarod kihegyezni a gondolatmenetet, hogy nem történt meg az, ami a parfümben, hogy akkor mindenki önmaga, hanem szerintem még nagyobb extremitásokba
1: pont
2: mentünk
1: el. Pont az történt meg, ami a végén, igen, amit te is beletettél, hogy akkor egy másik embert tesznek oda a végére.
2: Igen.
1: Na, majd visszatérünk erre a topikra. Igen, gyorsan térjünk rá arra, hogy szerelmet szakajtok. Mert hogy hallgassuk is meg a dalt, nem sokára megtesszük, de hogy mit tudjunk erről a dalról, szerelmet szakajtok.
2: Hát ez egy ilyen 40-es szerelmes dal. Ez már nem a 20 éveseké, hogy úristen, megláttam, megszerettem, remeg a gyomrom, és jönnek a pillangók, és azt se tudom. Kicsit az is, mert nyilván a szerelem az mindig hozza ezeket a furcsa testi tüneteket, de azért ez már egy ilyen tudatos választás, hogy te odamész, és azt mondod, hogy na nekem ez a szerelem most kell, és nekem jár, és szépen leszakajtod, mint egy almát a fáról. Úgyhogy ezt így hallgassátok, hogy ez már egy érett szerelmes dal.
1: De nem csak vágy van meg, hanem hogy eljutottál a szerelmi érettség azon szintjére, amikor tudod, hogy valamit érzel, és akkor odamész és teszel érte. Egészen addig, amíg meg nem kapod, amit szeretnél.
2: Hát vagy leszakajtod, vagy nem. De viszont már nem vagy ilyen kis 20 éves, hogy így egyik nap ő bele vagy szerelmes, két hét múlva meg jaj, de kedvesen mosolygott rám az a fiú, és akkor belé. Hanem azért ezzel már találkoztál, nem először nézel szembe ezzel az érzéssel, és máshogy is kezeled.
1: De akkor ez boldog töltetű dal lényegében, de nem az van, hogy akkor...
2: Jó, melankólia.
1: Van egy szerelem,
2: ez az
1: hát igen, kell, hogy legyen, de azért hát majd lesz másik, hogyha ez nem jó, hanem hogy azért van benne egy olyan, hogy akkor szerelmes vagyok. Igaz, hogy érettebben, de szerelmes
2: igen,
1: vagyok.
2: Hát ez ilyen.
1: Hozzád kötődik a zene is, meg a szöveg is?
2: Hát ezt Antal Gáborral írtuk, aki a Bogi zenekarban már, ő is már lassan 10 éve velem zenél, és igazából a Gábor átküldött egy csodás kíséretet, és én megírtam hozzá egy dallamot, és gyakorlatilag ez egy este alatt megszületett, már a szöveg is, már ez a kép is, hogy szerelmet szakajtok, ami nem tudom, hogy honnan jött, és aztán utána még morfondíroztam is, hogy jó-e ez a cím, mert hogy nagyon ilyen népies asszociációkat beindít, de közben meg úgy voltam vele, hogy ez szép, hát ilyet nem hallasz, most akkor legyen az a cím, hogy szerelmes vagyok, vagy szerelem, hát annyi ilyen dal van, de olyan, hogy szerelmet szakajtok, hát ilyen nincs.
1: Itt az ideje, hogy meghallgassuk, szóval megszületett Bogi legújabb albuma, a címe az, hogy Apoteózis, ezen van egy dal, aminek a címe az, hogy szerelmet szakajtok, erről beszéltünk az imént, és akkor hölgyeim és uraim, következik tehát most itt a Kultúrfitnessben, a Petőfi Rádióban Bogi egyik legújabb dala, a címe az, hogy szerelmet szakajtok.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bugi ül velem szemben a stúdióban, itt az A38-on, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
3: Én is téged és a kedves hallgatókat is.
2: Meghallgattuk az egyik legújabb dalodat, a címe az, hogy Szerelmet szakajtok, említetted, hogy egy érett nő szerelmi történetét, vagy a szerelemhez való viszonyát mutatja be, és hát nem csak ez született, hanem egy egész albumnyi anyag. Említetted, hogy az elmúlt 4 évben összegyűltek a gondolatok, és akkor rá kellett venni magadat, hogy leülj, és akkor megírd ezeket. Állítólag fogtad magad, és akkor családostul, vagy család nélkül elmentél a Balatonra, hogy akkor itt most alkotótábor lesz.
3: Hát képzeld el, hogy a férjem lehetővé tette, azt mondta, hogy menjek el. Nem maradjak itthon, mert látja, hogy tiszta, nem tudom én, nem vagyok már magamnál. Ő most pont ezen a héten ráér, viszi hozzá a gyerekeket, megoldja, menjek el. Úgyhogy ez egy ilyen 5 napos ilyen remete, januárban hideg van, Balaton, egy madár se jár sem erre, és akkor bekuckóztam. És akkor egy napig Balatonedericsen voltam, tényleg egy zsákfalú, tehát oda csak az jön be, aki ott lakik, és így egy napig így nem tudtam magammal mit kezdeni. Tehát tudod, így nyomasztott, hogy nem kéne takarítanom, vagy főznöm, vagy gondoskodnom valakiről, vagy olyan furi volt, hogy most itt csak magammal kell foglalkozni, és nem arról szól az életem, hogy egész nap ugrabugrálok, és mindenkinek lesem a kívánságát, és közben még dolgozok, meg megvalósítok. És hát egy nap volt, mire így átállt az agyam, hogy igen, ez most az én kis terem, és itt azt csinálok, amit akarok. És aznap este, már az első este megírtuk Gáborral ezt a dalt, ő Budapesten volt, átküldte felvételen a Szerelmet szakajtokat, és már majdnem feladtam azt a napot, hogy na mondom, ez a nap a ráhangolódásról szólt, biztos, hogy egy dal nem fog kibukni, és nézd meg, első nap megszületett a Szerelmet szakajtok.
2: Ugyanott született az összes többi is, az album többi?
3: Azok nem. Azok már létező dalok voltak, és azokat a kibontásra szántam. Tehát ott új dal nem született, a meglévőeket öntöttem szerkezeti formába, dalszöveg, mi egymás.
2: És ilyenkor hogy? Tehát, hogy ott voltál 4-5 napon keresztül, az első nap megszületett a Szerelmet szakajtok, akkor az majdnem nullából lényegében. Az összes többi már megvolt, nem tudom, a dallal megvolt, a szöveg, csak finomítani kellett.
3: Hát kerestem hozzá tempót, fölénekeltem, szólamokat, vokálokat találtam ki, alájátszottam kis harmóniakört.
2: Vittél magaddal billentyűt?
3: Aha. Hogy ez úgy átküldhető legyen, és akkor a többiek tudjanak vele dolgozni.
2: Ja, egy ilyen hirtelen stúdiót ott berendeztél,
3: hát
2: akkor
3: igen.
2: Magadnak. Számítógép, billentyű, mindenféle hanglejátszó eszközök, stb. És akkor 100-asra pofosztad lényegében az új albumot.
3: Hát azért 100-asra nem, mondjuk ilyen 80-asra.
2: Kedves férjed, vagy a lányok, nem hívtak, hogy anya, most már gyere haza, mert éhesek vagyunk, vagy nem tudom.
3: Nem, a férjem egy csodálatos ember. Tehát ő főz, most takarít, csodás apa, tök jól el van a lányokkal, imádja őket, a lányok is őt. Aha. Tehát ugye ilyen pillanatnyig nem volt bennem ilyen rossz érzés, hogy mi lesz. A lányok meg ebben nőttek föl, hogy van egy bolond művész édesanyjuk, aki azért sok örömöt meg szenvedélyt hoz a család életébe, és egyébként meg egy stabil anyuka vagyok, mert tényleg elérhető vagyok, ott vagyok mindig. Úgyhogy hát ha szükség volt rám, akkor telefonon megoldottuk.
2: Amikor vége lett ennek a bizonyos elvonulásnak, alkotótábornak, vagy alkotói elvonulásnak, akkor úgy jöttél el Balatonedericsről, hogy akkor ez egy tartalmas 5 nap volt, és mindent megcsináltam, amit szerettem volna.
3: És képzeld el, hogy úgy jöttem el, hogy nekem valójában ezzel kéne foglalkoznom éjjel-nappal, hogy dalokat írok. Csak hogy azért olyan zeneipari körülmények vannak itthon, hogy tehát ahhoz, hogy életben maradj zenészként, előadóként, ahhoz, tehát szerintem ezt kb. 3 ember tudja megcsinálni az országban, hogy egész nap reggeltől estig dalokat ír, mert akkora a stábja van, és akkora, nem tudom én, jövedelem koncertekből, jogdíjakból, hogy ezt így megteheti. És ott ez volt egy ilyen felismerés, hogy tolom mindig magam előtt ezeket az albumokat, mert tudom, hogy rengeteget kivesz, ezt az elején is mondtam a beszélgetés elején, de hogy azért szívem szerint ezzel foglalkoznék éjjel-nappal.
2: Hát, hogyha magadnak írsz folyamatosan dalokat, és nem tudom, 2 naponta, naponta, hetente 2 megjelenik, akkor egy idő után sok is lehet szám, tehát hogy az úgy jó, hogy akkor nem csak magadnak, hanem másoknak írsz dalokat. Vagy másoknak is, mert hogyha túl sok a termék, akkor nagyon sok elvész. Az 2 napig lesz friss, meg jó, aztán utána ott a következő.
3: Rájössz, hogy igen.
2: Igen.

0: hallgatók is, mert nyilván őket is el kell érni, tehát hogy írhatsz magadnak dalokat, de hogyha azt a kedves felvevő közönség, a rajongók, akárki más nem szereti, akkor hiába.
1: Hát igen, szóval ez egy örök dilemma.
0: Hány dal született, Bogi?
1: Hát képzeld el, hogy ez egy brutál vállalás, mert most azt csináltam ennél az albumnál, hogy lesz 10 darab. Most bocs, hogy ilyen darabszámra beszélek. Lesz 10 magyar nyelvű dal, és mindegyik dalnak lesz egy testvére, ami francia nyelvű, de ugyanaz a dal. Tehát lényegében ez egy ilyen dupla album lesz, 20 dallal, és hát nagyon szeretném, ha így francia vizeken is jobban tudnám a dalokat majd pörgetni.
0: Te forgatod át a dalokat franciára?
1: Nem mindig, és most együtt dolgozok egy csodás magyar francia jazz énekesnővel, úgy hívják, hogy Isabelle Cossanel, Csóri Sándornak a kedvese, akivel dolgoztam már együtt, népzenész, és hát így megismertem Isabelt, és hát egy teli találat. Tehát énekesnő is, tehát tökre értő, hogy mibe vagyok, hogy hogy kell a szótagokkal, hogy kell, vagy az... Mert sokszor dolgoztam költőkkel, és a költők azért nem énekesek, tehát néha olyan szavakat írnak, amit nem tudsz olyan könnyen elénekelni. De hát az, hogy az Isabelle francia is félig, tehát átküldtem neki a szerelmet szakajtokat, és fél nap alatt küldött egy csodás francia verziót, és tök érdekes a szerelmet szakajtokban, hogy franciául tök más hangulata van.
0: Nem, mint hogyha beszélnék franciául, ombre du fromage, vagy fromage, azt ki tudom mondani körülbelül, de mi a francia címe a szerelmet szakajtoknak?
1: Az, hogy szörev.
0: És az mit jelent?
1: Az, hogy ez az álom.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csemer Boglárka. Bogi, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bugi ül velem szemben a stúdióban, énekesnő, dalszerző, előadó, művész. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Sziasztok.
1: Fonogramdíjas, azt nem tettem hozzá, mert azért díjakat is zsebeltél be az elmúlt időszakban, amióta te a zenei pályát választottad. Meg te voltál Eurovízión Bécsben, ugye te képviselted Magyarországot.
2: Igen.
1: Na, az melyik volt, a Worst for Nothing talán?
2: Igen.
1: Megszületett a legújabb albumod, Apoteózis, ez neki a címe, és arról beszéltünk, hogy volt egy ilyen balatoni elvonulás, megszülettek a magyar nyelvű dalok, megszülettek a francia nyelvű dalok, mert hogy szeretnél elindulni egy kicsit Franciaország felé. Szóval, hogy akkor Bogiból francia sztár lesz, és akkor majd ott, nem tudom, a Sacré Cœurön fogsz énekelni egy ilyen hirtelen nagy színpadon?
2: Hát eddig is énekeltem franciául, ez nem volt szokatlan, csak eddig azt csináltam, hogy egy albumon belül három nyelven énekeltem. És most az volt az ötletem, hogy szedjük szét, legyen csak egy magyar nyelvű és csak egy francia. Szóval ezzel a francia vizekkel már a karrierem óta kacérkodok. Csak azért ott az egy nagyon zárt piac, oda nagyon nehéz bekerülni, mert nagyon védik a saját hazai művészeiket teljesen természetes módon. De hát elég csak egy dal, ami beakad, sose tudhatod.
1: Meg volt már a lemezben mutató egyébként.
2: Hát meg volt szombaton. Úgyhogy ezt érezheted rajtam, hogy ez most nagyon helyre tett, lejött ez a sok stressz, meg aggódás, meg mit fognak szólni, meg ezek a szokásos, még ötödik lemez után is szokásos körök. Azért az az alkotói, hogy mondjam, a lelkedet kivinni oda, az mindig más, mint amikor teljesen más, mint amikor egy Edith Piafot énekelek. Tehát ott mégiscsak vására viszed a bőröd, a lelked, ugyanúgy izgulsz egy ötödik lemeznél, mint egy elsőnél. De hát csodálatos volt. Tehát az, hogy így Magyarországon lehet még élő, tényleg élő zene. Nincsenek HD-k, nincsenek rejtett sávok. Tehát épp aznap, hogy tudunk egymásra hangolódni a zenész kollégákkal, akikről csak ilyen szuperlatívuszokba tudok beszélni, tehát mindenki mestere a hangszerének, ezzel töltötte a egész életét, hogy csiszolta a tudását. Tehát, hogy körbenézek, és egy Simkovár Nagy Mihály csellón olyanokat játszik, hogy sírok, egy Antal Gábor lejátsza a csillagokat zongorán, tehát, hogy így olyan zenei pillanatok születnek, és azért ma, amikor tényleg ilyen AI orientált, mesterséges intelligencia, már nem tudod, hogy mi igaz, mi valós. De az, aki eljött az én lemezbemutatómra, azt láthatta, hogy és ebben biztos vagyok, hogy azt látta, hogy úristen, ezek az emberek a saját testükkel, saját tudásukból úgy muzsikálnak, hogy nem hiszed el. Tehát, hogy most eljutottunk oda, hogy már nagyon extra az, amit mi tudunk, meg az én zenésztársaim. De amikor mi kezdtük a zeneipart, akkor azért olyan mestereink voltak, akik még nálunk is tudtak többet, és akkor még ennek volt becsülete, volt piaca, és azért most így szombaton azt éreztem a zeneházában, hogy lehet, hogy visszajutunk ide, hogy egyszerűen fel fog értékelődni ez a magas szakmai tudás, ami most, hogy nagyon ilyen rap őrület van, ezt már úgy el is felejtik sokan, hogy azért meg kell tudni szólaltatni egy hangszert. Tehát ez nem az van, hogy odaülsz, és ott elhülyéskedsz, és valami lesz. És ez úgy visszaadta most a hitet belém, meg a reményt, hogy igenis van egy olyan kultúrafogyasztó réteg, aki ezt értékeli, érti, és át akarja érezni, ott akar lenni, ott akar ülni, látni akarja, hogy levegőt veszek. Tehát, hogy nálunk az van, hogyha valamit elrontasz. Tehát hiába ül ott egy hangmérnök, nem fog behúzni egy rejtett sávot. Tehát ha én köhögő rohamot kapok egy dal közben, akkor megette a fene. Tehát, hogy ott olyan szinten, agyban, lélekben ott kell lenni. És ez csodálatos. Tehát én ezért kezdtem el énekelni. Nekem mindig ez volt az álmom.
1: Meg volt a lemezben mutató koncert. Most viszitek tovább ezt a műsort, vagy ezt a műsort is viszitek tovább, és akkor ebből is lesz még?
2: Hát persze, ez a terv. Most Pécsre megyünk majd, május 13-án. Most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a klubok sorsával, meg hogy hova fogunk tudni még menni, mert azért ilyenkor tényleg azon, hogy tök hatalmas büdzséje van az, hogy buszt bérelj, mindenkit kifizes, hangmérnök, nem tudom én, tehát ez a vidékre vinni a teljes zenekart, ez szintén mindig egy hatalmas vállalás, és mindig félig belehalok. de Pécsre tudunk menni. Most ennek nagyon örülök. Nyáron fogunk menni fesztiválokra, megyünk Montenegróba, ott egy jazzfesztiválra, aztán ősszel megyünk Dél-Koreába. Tehát, hogy vannak azért ilyen lehetőségek, amik így megtalálják időről időre a Bogi produkciót, de mondjuk nem rám fogtok csápolni a Budapest Parkban, de remélem, hogy egyszer majd oda is eljutunk.
1: Az egyik kérdés...
2: Ha 50 éves néni leszek, akkor lehet.
1: Az egyik kérdésemet, amit később szerettem volna föltenni, mondjuk most, azt már meg is válaszoltad, hogy kik most a zenekar tagjai, említetted, hogy kik voltak ott veled a színpadon. Ez még mindig a Csemer Boglárka kvartett, vagy ez már egy tök új zenekar?
2: Hát az nagyon jazz volt még, a kis 20 éves.
1: Ez meg ilyen popos világzenés.
2: Igen, de itt is azért, zonzol. Tehát a Simkován egy misi, ő klasszikus szakot végzett, a Toknányi zenekarnak a vezető csellistája, az Antal Gábor szintén klasszikus zenét szakot végzett, de közben meg van egy jazz triója, nekik is most volt a lemez bemutatójuk tegnap, amin szintén ott voltam, és szuper jó volt. Akkor van a Szabó Tamás dobol, ő kőbányai zenei stúdió, most a Petruska András gitározott, nem kell talán bemutatnom, és a Szentgöllei György jött basszus gitározni, jazz tanszakot végzett, szuper muzikális muzsikus.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Bogi, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Egy-két nevet már elejtettél, kikkel dolgoztál együtt az elmúlt időszakban, akármilyen kontextusban. És a Müller Péter Sziámi nevét is említetted, róla még nem beszéltünk az új lemez kapcsán. Ő új szín volt az életedben, ha minden igaz.
2: Nagyon új, meg nagyon más tudása van, nagyon más generáció, nagyon élvezek vele együtt dolgozni, mert teljesen más. Nagyon a saját generációmmal vagyok körbevéve, úgyhogy nekem ez így nagy élmény.
1: Hát ő egy 30-assal idősebb, mint te.
2: Olyasmi. Úgyhogy hát nagyon hasonló műveltségünk van ettől függetlenül, imádjuk a francia dalokat, és hát mivel így nagyon jóba lettünk, nyilván kérdezget, hogy haladok a saját pályámon, és hát így belecsöppent kicsit ebbe az apoteózisba ő is, és hát sokszor kikértem a véleményét a dalokról, dalszövegekben segít, volt, aminek ő írta a magyar verzióját, ami franciául született, szóval őt ilyen kis dramaturgiai külső szemnek most csúnyos szóval élve használom, de hogy tök jó meglátásai vannak, és tök jó, hogy ilyet például korábban nem csináltam, hanem nagyon így magamba bent tartottam, és féltem megmutatni, és tök jó, hogy van egy külső szem, aki rögtön látja, hogy te figyelj, az a szerkezet az úgy nem jó. Uh-huh. Vagy az a sor nem jó.
1: Utolsó előtti kérdés a végére. A Petruskának a nevét már említett. Tehát pár évvel ezelőtt összebútoroztatok, mert valahol a Távol-Keleten volt egy felkérés, hogy akkor igen, itt kellene csinálni valamit. Az megy még az együttes? Azt csináljátok?
2: Kézd el, hogy igen.
1: Talán az a neve?
2: Igen, az a neve, és az ilyen magyar népdalokat dolgozunk föl a saját képünkre, de szerintem gyönyörűen, tehát én azt a műsort is imádom. És tudod, tök boldog vagyok attól, hogy az én kislányaim úgy nőnek föl, hogy hallanak magyar népdalokat énekelni otthon, hallanak francia sanzonokat énekelni, hallanak irodalmi szövegeket felolvasni, hallanak saját dalokat írni, tehát hogy olyan komoly kis kulturális nevelést kapnak, hogy ihaj.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés. Említetted, hogy mentek Pécsre, aztán lesznek majd fesztiválok még, így véletlen elejtetted, hogy egyébként megyünk majd Dél-Koreába is.
2: Az hát mert ott ugye voltunk a Petruskával 23-ban egy eurázsiai fesztiválon.
1: Oda jött létre a Hunklorik, nem?
2: És
1: talán?
2: Igen, az igen. Volt az apropója, hogy létrehoztuk ezt a műsort, és hát ott lettek tök jó kommunikációs vonalaink, és akkor már több éve dolgozunk rajta, hogy a Bogi zenekarral is ki tudjunk menni, és akkor saját zenét is olyan fesztiválon, ahol annak helye van, úgyhogy ott most úgy néz ki, hogy ősszel megyünk.
1: Hát jó utat nektek, meg minél több koncertet.
2: Köszönjük szépen.
1: És akkor a végére már csak annyi, hogy Bogi, köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy újabb hetet indítunk, június 8-a van, hétfő, szép estét, szép hajnalt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, és ha már úgy alakult, hogy ezekben az órákban ébren kell lenned, akkor miért is ne tölthetnénk az időnket jó kis hazai zenékkel. A kezdésre a Deep Forest érkezik Sebestyén Mártával.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenék.